0: Box FM. Összekött.
1: Dr. Bédes.
2: Herceg.
1: Rock the city, let's go!

0: Nathalie LaRose. I wanna rock with somebody. Hey, I'm Ellie Goulding. Hey, this is Taylor Swift.
1: Ez a rádiójátsza Fox kedvenceit. Fox FM. Összekött.

0: kedvencei.
1: Ez a kedvenc dalom.
2: Ezt hallgatom az autóban.
1: Összekö. Nagyon szeretem.
0: Box FM.
1: Összekö.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
1: Szép jó reggelt mindenkinek, a mikrofonnál Tokai Róbert. Kezdeményezik Súlyog Tamás köztársasági elnök megbízatásának megszüntetését, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök hétfőn az országgyűlés ülésén napirend előtt mondott beszédében. A kormányfő kiemelte, a tisztító tűzművelet részeként kezdeményezik a jelenlegi köztársasági elnök megbízatásának megszüntetését. Az alaptörvény módosításának hatályba lépését követő napon Súlyog Tamás megbízatása megszűnik, pont, fogalmazott a miniszterelnök. Magyar Péter bejelentette, szeptembertől egy átfogó alkotmányozási folyamatot indítanak, bevonva a teljes magyar társadalmat, megbeszélve és megtárgyalva közös ügyeinket. Hozzátette, a folyamat végén az új alkotmányt a magyar nép fogja népszavazással megerősíteni. Az alkotmányozási folyamat lezárultáig, de legfeljebb 5 évre az országgyűlés Súlyog Tamás helyére új köztársasági elnököt választ, akinek az egyik legfontosabb feladata a köztársasági elnöki intézmény tekintélyének helyreállítása lesz, idézi az MTI Magyar Pétert. Elkezdődtek hétfőn a nyári Erzsébet táborok. Augusztus 28-ig több mint 40 ezren kapcsolódhatnak ki 4 helyszínen, közölte a szervező Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány az MTI-vel. Tájékoztatásuk szerint az általános iskolás csoportok mellett beteg és gyógyuló gyermekek, állami gondoskodásban élő és nevelőszülői hálózatból érkező, valamint tanodás gyerekek és családok is táboroznak. A szervező állami támogatással biztosítja a szállást, az étkezést, az egészségügyi ellátást és a programokat. 5. alkalommal rendeztek szombaton múzeumi pikniket Pakson, az Atomenergetikai Múzeumban, a Múzeumok Éjszakája keretében. Ez volt az az este, amikor a megszokott kiállítások új megvilágításba kerültek, a fények és történetek életre keltek. A különleges esti hangulatot a Sisa Café zenekar koncertje alapozta meg, az egyedi élményt pedig az Atomerőmű Létesítményi Tűzoltóság különleges tűzoltóautója adta, melynek az emelőkosarával közel 60 méter magasba emelték a vállalkozó szelleműeket. Ilyen adottságokkal rendelkező tűzoltójármű jelenleg ez az egy van az országban, mondta a rádiónknak Pesteric Rajmund, az Atomerőmű Tűzoltóság parancsnoka.
2: Erről az autóról azt lehet tudni, hogy igazából pont ugyanilyen felépítésű, és ez a magasságú, ez egyetlen egy van itt az Atomerőmű Tűzoltóságán. Ezért is olyan népszerű, mert nem a hivatásos tűzoltóságoknál megszokott 40 méteresek vagy 30 méteres autók, hanem ez egy 60 méteres emelőkosaras gépjármű, ami klasszikusan életmentésre, magasból való mentésre való, de természetesen az ilyen jellegű rendezvények, amik valamilyen szinten kötődnek vagy Paks városhoz, vagy főleg az atomerőműhöz, ott részt szoktunk ezzel venni, és örök népszerűség, tehát nincs olyan, hogy ne lenne kihasználva. Hiába van emellett más bemutató sátrunk is, illetve most éppen egy ilyen kis gyerekeknek való tűzoltós erőpróbás pályát raktunk össze, ennél az autónál folyamatos során.
1: Az Atomenergetikai Múzeum múzeumi piknikén volt ökocsiga játszóház, VR repülés szimulátor, iPadről irányítható golyók versenye, 4 személyes reakciójáték, felfújható kosárlabda és kombisportaréna is. Este a Folytassa Öveges című Astrum Színházi előadás tekinthette meg a közönség, éjszaka pedig lézer show zárta a napot. Egy fiatal nő életét mentették meg a szekszárdi rendőrök, adta hírül a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság. Június 19-én késő este érkezett bejelentés a rendőrségre arról, hogy egy szekszárdi lakásban egy 19 éves nő saját magának okozott sérülést. Az azonnal kiérkező rendőrőrmesterek Mikó Kitti és ifjabb Horváth János haladéktalanul elsősegélyt nyújtottak. A vérzés csillapítása érdekében a járőrök elszorítást alkalmaztak, majd nyomokkötést helyeztek fel a sérült végtagra. A fiatal elmondta, hogy egy szakítás miatt került nehéz lelki állapotba. Az egyenruhások a mentősök kiérkezéséig folyamatosan mellette maradtak, igyekeztek megnyugtatni, valamint figyelemmel kísérték az állapotát. A mentők a helyszíni ellátást követően kórházba szállították a nőt, ahol további egészségügyi ellátásban részesült. A rendőrség azt írta, az eset ismét rámutat arra, hogy a rendőrök nem csak a közrend és a közbiztonság fenntartásában, hanem a sürgős segítséget igénylő helyzetekben is kiemelkedő szerepet töltenek be. Hozzátették, a gyors reagálásnak és az összehangolt munkának köszönhetően a fiatal nő időben szakszerű ellátáshoz juthatott.
0: És most Sporthírek a Paks FM-en.
1: Elkészítette az MLS versenybizottsága hétfőn az NB1 új szezonjának sorsolását, amely rögtön egy igazi csúcsrangadóval indul, adta hírül a Magyar Labdarúgó Szövetség. A bajnoki bronzérmes Paks hazai pályán fogadja a rekordbajnok Ferencvárost az első fordulóban. A párosítás különösen érdekes annak fényében, hogy az elmúlt években a paksiak váltak a Ferencváros egyik legkellemetlenebb hazai riválisává. Bognár György csapata rendszeresen beleszólt az FTC bajnoki és kupa céljaiba, így a szezon első komoly erőfelmérőjének lehetnek tanúi a szurkolók. A találkozóra a július 24-26 közötti hétvégén kerül majd sor.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most csak hazai a paksfm-en. A legjobb hazai slágereket játsszuk nektek egy órán keresztül.
3: Paksfm.
0: Paksfm.
3: Összeköt.
0: Paksfm. Összeköt.

0: Ez volt a Csak Hazai. A legjobb hazai slágerekkel a Paks FM-en. Paks FM. Összeköt. Mindjárt folytatjuk az élesztővel. Hírek a Paks FM-en.
1: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Távozik a kormányzó brit munkáspárt éléről Keir Starmer miniszterelnök, akinek így kormányfői megbízatása is véget ér, írja az MTI. Starmer hétfőn a Downing Street-i miniszterelnöki hivatal előtt felolvasott nyilatkozatában közölte, távozási szándékáról már tájékoztatta a harmadik Károly király. A legesélyesebbnek tekintett utódjelölt Andy Burnham, Manchester volt munkáspárti polgármestere, nem sokkal később hivatalosan bejelentette, hogy indul a pártvezetői és a kormányfői tisztségért. Az egy ideig szintén potenciális utódjelöltnek tartott volt egészségügyi miniszter Wes Streeting néhány perccel Burnham bejelentése után közölte, hogy nem pályázik a párt és a kormány vezetői posztjára, és a volt manchesteri polgármester támogatja. Ezzel gyakorlatilag eldőlt, hogy Andy Burnham lesz Keir Starmer utódja a munkáspárt vezetői tisztségében, és így a miniszterelnöki székben is. Nyári diákmunka lehetőség indul Gerjenben, adta hírül hivatalos közösségi oldalán a település önkormányzata. Az önkormányzat a Nemzetgazdasági Minisztérium és a Tolna vármegyei kormányhivatal központi programján keresztül várja a fiatalok jelentkezését a július 1-től augusztus végéig tartó időszakra. A felhívásra olyan 16 és 25 év közötti nappali tagozatos diákok jelentkezhetnek, akik nem rendelkeznek egyéb munkaviszonnyal és regisztráltak a járási hivatal foglalkoztatási osztályán. A diákok napi 4 órában legfeljebb 2 hónapon át dolgozhatnak a település alapfeladatainak ellátásában, valamint a közterületek fenntartásában. Az önkormányzat összesen maximum 6 főt tud fogadni a programban. A jelentkezéshez a személyes okmányokra és a diákigazolványra van szükség. A dokumentumokat legkésőbb most csütörtökön, vagyis június 25-én délután 4 óráig kell benyújtani a gerjeni önkormányzatnál. További részletekért az ügyintézés@gerjen.hu e-mail címen, vagy a 0675 337 011-es telefonszámon lehet érdeklődni. A Magyar Védőnök napját 2007 óta június 13-án tartják, melynek alkalmából múlt héten a Tolna vármegyei Balassa János kórházban gyűltek össze a szakma képviselői, hogy együtt ünnepeljenek, adta hírül az intézmény. A kórházban közel 100 védőnő gyűlt össze az ünnepségre. Bár a résztvevők a vármegye számos településéről érkeztek, a rendezvényt mégis meghitt, családias hangulat járta át. Dr. Pátri Eszter vármegyei tisztifőorvos beszédében kiemelte, a Magyar Védőnői Szolgálat 2015-ben hungarikummá vált. Ez az elismerés egy olyan világszerte is egyedülálló rendszernek szól, amely több mint egy évszázada szolgálja a családokat és a gyermekek egészségét. Kis Zoltán főigazgató hangsúlyozta, a védőnök sokszor olyan családok életébe lépnek be segítőként, akiket korábban nem ismertek, mégis nyitott szívvel, önzetlenül és elkötelezetten állnak melléjük. Jelenlétük biztonságot és bizalmat jelent a családok számára életük legfontosabb időszakaiban. Munk Jánosné, az MSZK vármegyei elnöke, a vármegye védőnői közösségének összetartó erejét emelte ki, míg Otoltics Györgyi, mentor védőnő, a hivatás emberi oldaláról, az odafigyelés és az empátia jelentőségéről beszélt.
0: És most sporthírek a Paks FM-en.
1: Elkészítette az MLS versenybizottsága hétfőn az NB1 új szezonjának sorsolását, amely rögtön egy igazi csúcsrangadóval indul, adta hírül a Magyar Labdarúgó Szövetség. A bajnoki bronzérmes Paks hazai pályán fogadja a rekordbajnok Ferencvárost az első fordulóban. A párosítás különösen érdekes annak fényében, hogy az elmúlt években a paksiak váltak a Ferencváros egyik legkellemetlenebb hazai riválisává. Bognár György csapata rendszeresen beleszólt az FTC bajnoki és kupa céljaiba, így a szezon első komoly erőfelmérőjének lehetnek tanúi a szurkolók. A találkozóra a július 24-26 közötti hétvégén kerül majd sor.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most kezdődik az élesztő. Good morning! A Paks FM reggeli ébresztő műsora. Induljatok el ma reggel is velünk! Élesztő! Élesztő minden hétköznap a Paks FM-en!

0: Élesztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: Szép jó reggelt és nagyon jó készülődést kívánok mindenkinek június 23-án kedden reggel. Remélem jól aludtatok, és ha már úton vagytok, akkor jó utat és balesetmentes közlekedést kívánok nektek, annak, aki pedig már vagy még a munkában van, annak jó munkát és kitartást kívánok a munkaidő végéig. Kelleni is fog a kitartás, mert hogy borzasztóan meleg lesz. Ma is már most 22 fokot mutat a stúdió hőmérő. Erről is hamarosan fogok nektek beszélni, az időjárás előrejelzésről, de előtte ránézünk arra, hogy mi a helyzet az utakon. Az Útinform információi szerint jelenleg szerencsére balesetről nem tudok nektek beszámolni, sem a vételkörzetben, sem azokon az utakon, amelyek általában véve a vételkörzetben közlekedőket érinteni szokták. Ez nagyon jó hír, ez maradjon is így továbbiakra is, illetve néhány közérdekű információval kezdeni ma reggelt, ha megengeditek, méghozzá, ugye azt tudjátok, hogy másodfokú hőségriasztás van ma este 24 óráig, vagy hát 0 óráig érvényben, ami azt jelenti, hogy igyatok sokat, és egyébként a városban néhány intézményben lehetőség van a nyitvatartási időben ballonos vízautomata használatára, ilyen például a Városháza, a Telepaks Média Centrum, a Paksi Pákolic István Városi Könyvtár, a Kincskereső Gyerekkönyvtár, a Paksi Városi Múzeum, a Deákház, a Paksi Gyógyászati Központ rendelőintézete, illetve a Csengely Dénes Kulturális Központ. Ha esetleg valakinél elfogyna a víz, akkor ide ezekbe az intézményekbe be tud menni, és természetesen amellett, hogy inni tud, egy picit hűsölni is tud, hiszen több intézmény klimatizált, tehát egy picivel talán kellemesebb lesz az idő, de hát tudjuk azért, hogyha tovább kell menni, az mindig nagyon rossz, hogyha kilép az ember a kicsit hűvös klimatizált helyiségből a 35 fokba mondjuk. Minden esetre, ami a lényeg, az az, hogy igyatok sokat, lehetőleg a napon ne tartózkodjatok, és kenjétek be magatokat, ha mégis kimentek, és legyen valami a fejeteken, mert nagyon-nagyon meleg lesz, és akkor nézzük is az időjárás előrejelzést, hogy mire számíthatunk ma. Ma már csak kevesebb gomoly felhő képződik a napsütés mellett, és csak helyenként alakulhat ki frissítő zápor az időkép előrejelzése szerint. Az északi a szél mérsékelt marad, kora reggel 19, délután pedig 30 fok körül alakul a hőmérséklet a térségben. Na már most én ezt azért nem hiszem el, mert 22 fok van jelenleg is, ami azt jelenti, hogy reggel 6 óra néhány perc van még csak, 6 óra 10 perc, hát na nem. Hiszem el, hogy ez csak 8 fokot fog fölmenni a következő órákban. Minden esetre holnap már egészen minimális esélye van a futó zápornak. A kánikulában legfeljebb a több felé élénk északi a szél hozhat némi felfrissülést. A napsütés csak kevés fátyol és gomoly felhő zavarhatja. Kora reggel holnap is már 14 és 21 fok közé hűl le a levegő, és akkor itt egy ilyen nagyon nagy idézőjelet tettem, majd délután a maximumok 30 és 35 fok között alakulnak. Hát van egy olyan érzésem, hogy ez itt Pakson már ma is így lesz, de meglátjuk, szerintem már most nagyon meleg van. És akkor nézzük, hogy mire számíthatok a ma reggel folyamán, mert hogy nagyon érdekes vendégeim lesznek, például 7:30-kor Gerő Attilával, Sióalgárt polgármesterével beszélgetek majd, és egy kicsit körbenézünk a településen, hogy mi újság, hiszen tudjátok, már tavaly is végigmentünk az összes kistérségi településen, néhányat kivéve, hát köztük volt Sióalgárd is, és most a sióalgárdi polgármester úrral is bepótoljuk a beszélgetést, megnézzük, hogy milyen programok várhatóak Sióalgárdon, milyen fejlesztések valósultak meg az elmúlt időszakban, illetve milyen fejlesztések várhatóak, mit terveznek a következő időszakban, és emellett 8 órakor érkezik majd a kiváló pedagógus elismeréssel kitüntetett Szélsipos Andrea Deák Ferenc általános iskola pedagógusa is, valamint 8:30 után Mizel Iglesias Poveával, kubai válogatott kézilabdázóval, egykori kubai válogatott kézilabdázóval beszélgetek, aki Magyarországra a kézilabda miatt érkezett, aztán Paksra pedig a család miatt. Velük fogok beszélgetni, úgyhogy tartsatok velem, szerintem nagyon-nagyon izgalmas lesz, és természetesen ezen kívül hozok nektek majd közérdekű információkat, zenei és kulturális érdekességeket. Páfi Kati jó voltából a Városi Múzeumok, vagy a Múzeumok Éjszakának a Városi Múzeumnak a rendezvényeiről egy tudósítást, illetve én beszélgetek Szász Dáviddal, aki a Partizán Beokád nevű csapatával megnyerte a Soriligát, illetve az Atommanó képzáróról is hozok egy beszélgetést, szóval érdemes lesz velem tartanotok, és érdemes lesz rám velem töltenetek a reggelt, és kevergetni a kávétokat, szóval maradjatok velem, most egy tök jó kis dal következik, méghozzá ez a dal nem lesz más, mint a Kuplung zenekartól a Nyomod a gázt 2026-ból. Ez következik most itt a Paks FM élesztőben, maradjatok velem, és ébredjetek velem!

0: Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: Folytatódik az élesztő harmad Gabival. Szép reggelt kívánok mindenkinek. Nagyon köszi, hogy ezen a korai órán is már velem tartotok. Június 23-a kedd reggel van, és az Éduák és bizonyos Zoltánok ma ünneplik a névnapjukat. A névnaposokat Isten éltesse sokáig, legyen csodálatos napjuk. Szép napot és jó rádiózást kívánok nekik. Ne felejtsétek el felköszönteni, ha van ilyen nevű ismerősötök. A Zoltánoknál pedig jó, ha tudjátok, hogy március 8-án vagy a mai napon ünnepli a névnapját, de szerintem, ha egy olyan Zoltánt, aki március 8-án ünnepel, felköszöntötök a mai napon, ezen biztos, hogy nem fog megsértődni, főleg, hogyha kocintotok is egyet vele erre a jeles napra. Szóval a névnaposok után megyünk tovább, méghozzá egy tudósítással, ugyanis tudjátok, Páfi Kati kolléganőnk múlt héten tartotta az atommanóknak, az ASE legkisebb kosarasainak az évzáró ünnepségét a Csónakházban, amelyen többek között az év legjobb játékosait is díjazták, és Gelencsér Berccel például, őt már hallhattátok a hírekben, aki egy ilyen kis trófeát nyert. És hát az évzárón ezúttal zenei program is helyet kapott, ugyanis, ahogy Kis Róza elmondta nekem, Páfi Kati kolléganőnk kérte fel néhány dal eléneklésére Szabó Dáviddal együtt, aki Rózát gitáron kísérte, úgyhogy a következő percekben Rózát hallhatjátok.
2: Páfi Katalin hívott meg, ahogy énekeljek, és hát én örömmel elvállaltam.
3: Milyen repertoárral készülsz, vagy készültetek?
2: Hát 6 számot hoztunk, ebből 3 angolt és 3 magyart, és igyekeztünk minél híresebb számokat elhozni, hogy minél több ember tudjon velünk együtt énekelni.
3: Ki választotta ki a dalokat, te vagy pedig együtt a Dáviddal?
2: A nagy részét én választottam ki, de ez a közös repertoárunkból van, szóval így úgymond együtt választottuk ki a dalokat, de nagyon ügyeltünk arra, hogy mind a ketten tudjuk az adott részünket benne. Most úgymond saját magamat képviselem, most így Kis Róza szerepében vagyok, és most úgy vagyok vele, hogy a Dávidot megkértem, hogy gitározzon nekem, és így most egyedül vagyok, úgymond.
1: Kis Rózát hallhattátok, aki Szabó Dáviddal együtt az Atommanók évzáróján lépett fel, és egyébként nagyon tehetséges fiatal lányról beszélünk, mindössze 15 éves, de az Isten is az éneklését teremtette, valószínűleg még sokat fogunk róla hallani. Nos, a következő percekben megyünk tovább, és egy nagyon-nagyon jó dallal folytatjuk, amit imádok, és egyébként szerintem jól fel fogja dobni itt a korán reggelt a készülődést. Dr. Béres Varga Viktor és Biga kocintos című dala következik 2019-ből itt a Paks FM-en, utána pedig, ha belefér még, akkor egy Kovalszky meg a Vega számot is hozok 2013-ból, még a hírek előtt. Meglátjuk, hogy belefér-e, ha nem, akkor Robi fogja hozni nektek a híreket, és tartsatok továbbra is velem, mert a hírek után pedig, ahogy azt már megszokhattátok, a programajánlóval fogok visszatérni, és elmondom nektek, hogy milyen programok várnak rátok ma, és a következő napokban, hetekben, úgyhogy érdemes lesz velem tartani. Most pedig akkor következzen a kocintós.
4: Hoppá! Szevasztok, hely!
5: Na ne! Nem igaz?

0: Élesztő mindjárt folytatódik. Élesztő. Csütörtökön újra jön a Best of kedvencek órája, amikor a Paks FM bemutatja Gabi kedvenceit.
1: Mi történik, amikor a világ legnagyobb musicaljai és a popzene örökzöld slágerei találkoznak?
2: Álljunk bele, ha kell, bármi jöjjön is el, legyen szabad a grúz.
1: Az e-heti Best of órában felcsendülnek azok a dalok, amelyek nem csak a színpadokat hódították meg, hanem a slágerlistákat is. Hallgass meg a legismertebb musical himnuszokat, amelyek generációk kedvencei lettek a rádiókban is. Egy óra tele érzelemmel, energiával és felejthetetlen dallamokkal.

0: Tartsatok velem ezen a héten is a Best of Musical órában, ahol a Broadway és a popzene legnagyobb slágerei ugyanazon színpadon találkoznak.
1: Best of kedvencek Gabitól. Minden csütörtökön déltől egyig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Anya, nézd, te cuki! Jó, ez még aranyosabb!
3: Ha betérsz a Fauna díszállatkereskedésbe, garantált cukiságokkal találkozhatsz. Pakson a Barátság úton a több mint 40 éves üzlet idén tavasztal is vár. Többek között tengeri malacok, hörcsögök, ékszer és görögteknősök, többféle papagáj, morteknős, szakállas agáma, törpesün és több mint 50 féle halfaj várja a kicsiket és a nagyokat. Ezen kívül komplett felszerelések, szájkosarak, játékok, száraz és élő eleségek, valamint...

0: mini állatkert bűvöli el, nem csak a gyerekeket. Fauna díszállatkereskedés, Paks Barátságút 3. Egy kis állatkert a kisváros szívében.
1: Anya, ugye hazavisszük?
2: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
3: Szép jó reggelt mindenkinek, a mikrofonnál Tokai Róbert. A Netrisknél 2026 első fél évében 23%-kal több kötelező felelősségbiztosítási szerződést kötöttek az autósok, mint egy éve. Az átlagdíjak 9%-kal 49 ezer forintra mérséklődtek, közölte a netrisk.hu hétfőn az MTI-vel. Besnyő Márton, a Netrisk csoport Ausztriáért és Magyarországért felelős regionális ügyvezetője a közleményben kiemelte, a csökkenő átlagdíjak azt mutatják, hogy a biztosítók között fokozódik a verseny az autósokért. A KGFB mellett a kaszkó biztosítások száma is nőtt a Netrisknél, az idei első fél évben 16%-kal. Az átlagdíj meghaladta a 170 ezer forintot, minimálisan nőtt az előző év azonos időszakára vonatkozó 168 ezer forinthoz képest. Ötödik alkalommal rendeztek szombaton múzeumi pikniket Pakson, az Atomenergetikai Múzeumban, a Múzeumok Éjszakája keretében. Ez volt az az este, amikor a megszokott kiállítások új megvilágításba kerültek, a fények és történetek életre keltek. A különleges esti hangulatot a Sisa Café zenekar koncertje alapozta meg, az egyedi élményt pedig az Atomerőmű Létesítményi Tűzoltóság különleges tűzoltóautója adta, melynek az emelőkosarával közel 60 méter magasba emelték a vállalkozó szelleműeket. Ilyen adottságokkal rendelkező tűzoltójármű jelenleg ez az egy van az országban, mondta a rádiónknak Pesteric Rajmund, az Atomerőmű Tűzoltóság parancsnoka.
4: Erről az autóról azt lehet tudni, hogy igazából pont ugyanilyen felépítésű, és ez a magasságú, ez egyetlen egy van itt az Atomerőmű Tűzoltóságán. Ezért is olyan népszerű, mert nem a hivatásos tűzoltóságoknál megszokott 40 méteresek vagy 30 méteres autók, hanem ez egy 60 méteres emelőkosaras gépjármű, ami klasszikusan életmentésre, magasból való mentésre való, de természetesen az ilyen jellegű rendezvények, amik valamilyen szinten kötődnek vagy Paks városhoz, vagy főleg az atomerőműhöz, ott részt szoktunk ezzel venni, és örök népszerűség, tehát nincs olyan, hogy ne lenne kihasználva. Hiába van emellett más bemutató sátrunk is, illetve most éppen egy ilyen kis gyerekeknek való tűzoltós erőpróbás pályát raktunk össze, ennél az autónál folyamatos során.
3: Az Atomenergetikai Múzeum múzeumi piknikén volt ökocsiga játszóház, VR repülés szimulátor, iPadről irányítható golyók versenye, négy személyes reakciójáték, felfújható kosárlabda és kombisport aréna is. Este a Folytassa Öveges című Astrum Színházi előadás tekinthette meg a közönség, éjszaka pedig lézershow zárta a napot. 7 tűzeset és 9 műszaki mentés adott munkát vármegyénk tűzoltóinak a hétvégén. A műszaki mentések többségét útra dőlt fák és leszakadt faágak okozták, közölte a katasztrófavédelem. Egy telekommunikációs oszlop is megsérült, miután összeütközött két személyautó péntek délután Dombóvár-Gunarason, a Séta és a Kedves utca kereszteződésében. A baleset helyszínére a dombovári hivatásos tűzoltók siettek, akik áramtalanították a járműveket. A két gépkocsi 3 utasa közül 2-t a mentők könnyű sérülésekkel kórházba szállítottak. 100 négyzetméternyi területen égett az avar péntek délután Kölesden egy Petőfi utcai transformátor állomás alatt. A tűzesethez a szekszárdi hivatásos tűzoltókat riasztották, akik egy vízsugár és kéziszerszámok segítségével oltották el a lángokat. A hőhatás következtében a berendezés szigetelése is megsérült, ezért a tűzoltók értesítették az illetékes közműszolgáltató szakembereit. Teljes terjedelmében égett egy lakatlan családi ház, 100 négyzetméteres melléképülete vasárnap délelőtt Györkönyben a Széchenyi utcában. A tűzesethez a paksi hivatásos és a györkönyi önkéntes tűzoltókat riasztották, akik 4 vízsugár és kéziszerszámok segítségével oltották el a lángokat. Vasárnap este a vihar megrongálta egy lakóház tetőszerkezetét Dunaszentgyörgyön a Széchenyi utcában. A paksi hivatásos és a dunaszentgyörgyi önkéntes tűzoltók fóliázással idéglenesen lefették a megrongálódott tetőt.
2: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most! vissza a Paks FM ébresztő műsorához. Élesztő!

0: most. Következnek a vételkörzet program lehetőségei.
1: Az imént az Ivan and the Parazoltól hallhattátok a Ha megnyitod a szívedet 2016-ból, és ahogy ígértem, folytassuk most a program ajánlóval, mert hogy nagyon sok jó program vár minket ma is és a következő napokban. Többek között a mai napon Szekszárdon a Babits Mihály Kulturális Központban 7 órakor láthatjátok a Férjek a Slamasztikában című vígjátékot, aminek a témájáról csak annyit, hogy három fivér közül az egyik házavatót tart, természetesen jelen van mindhármuk felesége, ki vérmérséklete szerint értékel, ám az egyik feleség, Nicole, meghívja a férje titkárnőjét, Táliát is, aki igen csinos nő, és hát az urak közt pánik tör ki, mert mindhárman ismerik a hölgyet, bár ezt az asszonyok közül egyelőre csak Nicole tudja. És a kérdés az az, hogy vajon a férjek ártatlanok-e? Ez majd az előadásból ki fog derülni. Minden esetre Várkonyi András, Cseke Katinka, Szőke Zoltán, Kárpáti Levente, Nyerte Zsuzsa, Ábrahám Edit, Borbát Otília, Zsiga László és Gubik Ági adják elő ezt a darabot, amit szerintem érdemes lehet megnézni. Nézzétek meg a neten, hogy lehet-e még rá jegyet kapni, és hogyha nincs más programotok ma estére, akkor ez szerintem egy szuper jó program lehet mára. Aztán a Csengedines Kulturális Központban holnap a HEART társulat előadásában Hullajó nász éjszaka címmel lehet egy vígjátékot megnézni 19 órai kezdettel, június 25-én csütörtökön pedig a Pro Artis alapfokú művészeti iskola tanévzáró műsorára kerül sor. Aztán június 26-a egy jó kis buli az Atom téren, ahol három DJ fogja majd szolgáltatni a talpalávalót. DJ Cookie és DJ Tess, valamint DJ Gico. Szóval ez is egy jó kis program péntek estére, június 26-ára, és június 27-én pedig Kalocsán egy nyári tanévzáró diákfesztivál lesz 14 órától, ahol lesz boxgép, léghoki, skanderpa, twister, mászófal, reflexfal, sumo, pannaból aréna, ülőfoci, nincs a pálya, és eurobungee is. Na, hát ezek tök jó kis programok, de nézzük tovább, tehát ez volt június 27-e Kalocsa, és akkor június 30-án a Tolnai Művelődési Központban 17 órakor egy kiállítás nyílik, amire Aut Lászlóné Rózsika szeretettel meghív mindenkit. Ő a volt MMGA műszergyári dolgozója, és ez egy festménykiállítás lesz. Aki szereti a festészetet, annak ajánlom ezt figyelmébe. Aztán július 5-ére átugorva, július 5-én például Kalocsán lehet megtekinteni a Lilium produkció előadásában a Mesztelen igazság című darabot, Talos Rita rendezésében, olyan színésznőkkel, mint Ulman Zsuzsa, Nyerte Zsuzsa, Fekete Linda, Csomor Csilla, Hauman Petra és Dajcs Anita. És akkor ne feledkezzünk meg a Holdfény moziról is, bár megjegyzem, hogy nagyon-nagyon nagy a jelentkezők száma jelenállás szerint, úgyhogy hamarosan kiderül, hogy vajon teltházas-e a rendezvény, de minden esetre azért elmondanám, hogy július 24-én az Erzsébet szállodában a Hogyan tudnék élni nélküle című filmet vetítik majd ilyen szabadtéri mozi keretében. Ezt a Facebookon megtaláljátok ennek az eseményét, és ott tudjátok jelezni a szervezők felé, hogyha szeretnétek rá jelentkezni. Hát a filmet nem kell szerintem senkinek bemutatni, nagyon jó kis film, nem mellesleg musical is van belőle, és ahogy azt hallhattátok már a korán reggel folyamán, bizony ezen a héten olyan slágereket fogok majd hozni a Best of kedvencek órában, ami musicalekből vált országosan, vagy éppen világhírűvé, és többek között a Hogyan tudnék élni nélküle című filmből is, illetve Hogyan tudnék élni nélküled musicalből is fogok majd hozni nektek egy dalt. Ennyit a programokról, még több programért keresétek fel a paksfm.hu per programajánló menüpontot, és onnan szemezgessetek kedvetekre.
0: Még több helyi program a paksfm.hu-n.

0: Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: 6 óra 47 perckor folytatódik az élesztő. Kato és a Turn the Lights Off után, ami 2010-ben volt nagy sláger. És hát Páfi Kati kolléganőm jó voltából hozok nektek egy tudósítást, méghozzá a múzeumok éjszakája kapcsán a városi programokról. Ugyanis a Paksi Városi Múzeumban ringató foglalkozással vettek kezdetét szombaton a múzeumok éjszakája programsorozat. A nap folyamán volt tárlatvezetés az emléktérben, Vejsz Anna történész segédmuzeológus a Paksi Városi Múzeum egyik állandó kiállításában kalauzolta a látogatókat, a hat teremből álló tárlat korhű tárgyakkal és interaktív animációkkal mutatja be Paks 19. századig tartó történetét. Aztán a Veronaki zenekar interaktív mesekoncertjét is meghallgathatták a gyerekek. Nagyné Szalai Melinda előadása során átfogó képet adott a Dunamenti régióban honos gyógynövényekről, azok gasztronómiai alkalmazásáról és egészségügyi előnyeiről is, többek között erről is lehetett hallani. És hát a Paksi Metszet 10 éve nyitotta meg a kapuit a Deák Ház néven ismert Szenicei kúriában. Az elmúlt 10 év alatt a látogatókkal való kapcsolat és a múzeumról kialakított kép a város közösségének gondolkodásában új, színesebb és teljesebb lett. Gyűjteményük néprajzi és helytörténeti gyarapodásának jó részét ajándékozás adja. A régészeti gyűjtemény főként megelőző feltárások, tervásatások, terepbejárások és fémkeresős közösséggel való együttműködés által nő. Az elmúlt évtizedben bekerült több száz tárgy közül mutatnak be egy válogatást a 10 év tárgyai című időszaki kiállításban, amelyet Nagy Balázs alpolgármester nyitott meg. A kiállítást Kövi Ónodi Gyöngyi rendezte, akivel Páfi Kati kolléganőnk beszélgetett, úgyhogy a következő percekben Kövi Ónodi Gyöngyit hallhatjátok.
2: Múzeumok éjszakája itt a Paksi Városi Múzeumban és javában zajlik jelenleg koncert. Szórakozhat a nagy közönség, és egy kiállítás is nyílt a mai nap folyamán. A kiállítás Nagy Balázs alpolgármester nyitotta meg, illetve Kövi Ónodi Gyöngyi rendezte magát a kiállítást, és Gyöngyit kérdezem arról, hogy mit kell tudni a kiállításról.
3: A Paksi Városi Múzeum új állandó kiállítása 10 éve nyitotta meg kapuit ebben az épületben. Ez a 10 év ez megváltoztatta egy kicsit a múzeumnak a megítélését, illetve a köztudatban másképpen került be. Ennek következményeképpen megváltozott a gyűjteményezési szokás is, nagyon sokkal több ajándékozás történik, és ezért úgy gondoltuk, hogy az elmúlt 10 év tárgyarapodásából válogatunk, egy gyűjteményes kiállítást készítettünk ebből a több ezer darabos gyarapodásból.
2: Biztos nem volt egyszerű, könnyű kiválogatni, hogy mik azok, amik tulajdonképpen ugye a kiállításba kerüljenek. Milyen szisztéma, vagy mi alapján sikerült mégis?
3: Ugye az első szempont az volt, hogy a 10 éven belül legyenek a tárgyak. Ugye 4 nagy gyűjteményi egységünk van, a képzőművészeti gyűjtemény, a történeti gyűjtemény, a régészeti gyűjtemény és a néprajzi gyűjtemény. Minden gyűjteményi egységből kerültek be tárgyak. A gyarapodás módja volt az egyik szempont, tehát a legtöbb tárgy ajándékozás által került a gyűjteménybe, illetve még egy olyan szempont volt, hogy a város történetének egy érdekességét mutassa be, valamint legyen benne az általános és tipikus mellett valami egyedi is.
2: Az elmúlt 10 évben 75 ezer tárgy került be ide a múzeumba. Ezt még kimondani is sok.
3: Így van, a tárgyszám nagy részét a régészeti gyűjtemény, a leletek adják, ugye itt nagyon sok apró leletről van szó, de a történeti és a néprajzi gyűjtemény is nagyon nagy számban gyarapodott. Ezen kívül a digitális gyűjteményünk az, ami szintén nagyobb arányban nőtt, mert hogy ugye a technológiai lehetőségeink változtak, tehát a csak digitális formában őrzött dokumentum és fotóanyag száma is megnőtt.
2: Meddig látogatható maga ez a kiállítás?
3: Nyáron végig látogatható, ősszel fogunk újabb kiállítást nyitni.
1: Kövi Ónodi Gyöngyit hallhattátok a 10 év tárgyai című kiállításról, időszaki kiállításról, amit a Paksi Városi Múzeumban tekinthettek meg. és a múzeumok éjszakája alkalmából volt még gasztronómiai, római gasztronómiai előadás, ezen kívül borkostoló és a Charlie Firpo Blues Band is fergeteges koncertet adott, Kati beszámolói szerint, úgyhogy érdemes volt ellátogatni erre a rendezvényre is. Megjegyzem, az Atomenergetikai Múzeumban is kitettek magukért, ott jó magam voltam jelen, és megnéztem például a Folytassa Öveges című előadást, amiből egész sok mindent megtudtam Öveges professzor úr életéről, és ezen kívül 50 méter magasba fölmentem egy emelőkosaras tűzoltó gépjárművel, amiről például egy videót is közzétettem, hogy hogy néz ki Paks látképe éjjel, este, 50 méter magasból. A Paks FM Facebook oldalán ezt is megnézhetitek. Most pedig megyünk tovább, és zene következik.

0: Most közlekedj velünk!
1: Mielőtt Robi hozza nektek a híreket, előtte gyorsan ránézünk arra, hogy mi a helyzet az utakon. Szerencsére balesetről továbbra sem tudok beszámolni, sem a vételkörzetben, sem azon kívül olyan utakon, amik általában érintik a vételkörzetben közlekedőket. Viszont útépítések azok vannak, ezekre számíthattok út közben. Például az M6-os autópályán Érdnél a 14-es és a 20-as kilométer között karbantartási munka miatt a Pécs felé vezető oldalt lezárták, a forgalmat a Budapest felé vezető oldalra terelték át, tehát ennek kapcsán azért egy kicsit óvatosabban vezessetek a térségben. Aztán a Pécs felé vezető oldalon a 177-es és a 178-as kilométer között az M6-os autópályán aszfaltoznak, emiatt a forgalmat az ellenkező Budapest felé vezető oldalra terelték át, ahol irányonként egy-egy sáv járható, és a 190-es kilométernél lévő Szajk-Mohács csomópontban aszfaltozás miatt lezárták a Budapest felé vezető oldal felhajtó ágát. A terelő utat úgy jelölték ki, hogy a járműveket az M6-oson a Pécs felé vezető oldalára terelik át, ahol a következő, a 194-es kilométernél lévő Boly-Nagynyárád csomóponton keresztül visszafordulva lehet Budapest felé haladni. Aztán a 6-os főúton Pécs északi határában a 173-as kilométernél felmarták az aszfaltot, a város irányába a kapaszkodó sávot lezárták, és Hirt határában pedig még mindig csomópontot építenek, mindkét oldalon útszűkületen kell áthajtani. Ez az, ami tuti erről az oldalról, és akkor nézzük, hogy mi a helyzet a Duna másik oldalán. Az 51-es főúton baj a belterületén a 157-es és a 162-es kilométer között fenntartási munka miatt 8 és 15 óra között a félútpályát lezárják, és az 52-es főúton az M5-ös autópálya csomópontjához kapcsolódó hídépítés kezdődött, ezért az 5-ös kilométernél a Kecskemét centrum és a Dunaföldvár felé vezető kanyarodó sávokat lezárták. Az 52-es főúton és Fülöpszállás és Solt között, ahol több szakaszon útépítők dolgoznak, a félpályás lezárások és az erős forgalom miatt mindkét irányban lassú az előrejutás. A lényeg, vezessetek óvatosan, én balesetmentes közlekedést kívánok mindenkinek.
0: Az utakon is biztonságban, és a rádiót hallgatva. Paks FM, összeköt. Mindjárt folytatjuk az élesztővel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
3: Amikor először látja 3D-ben álmai fürdőszobáját, garantáljuk, hogy megdobban a szíve. Mert az életben ritkán válnak valóra álmaink. A fürdőszoba lehet ilyen. Újítsa fel velünk otthonát, és mi minden segítséget megadunk, hogy az eredmény tökéletes legyen. Megálmodni egy pillanat, megtervezni egy picit több, megalkotni már hosszabb idő. De ha kész van, egy életre öröm lehet. Olasz, lengyel, spanyol és hazai gyártók termékei, kiváló minőségű burkolatok készletről is. Ha nem csak az ár, de a minőség is számít, akkor Zinger fürdőszoba. Zinger fürdőszoba szalonok Dunaújvárosban és Dunaföldváron. Zinger. Az álom otthonok szakértője.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
4: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Kezdeményezik Súlyog Tamás köztársasági elnök megbízatásának megszüntetését, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök hétfőn az országgyűlés ülésén napirend előtt mondott beszédében. A kormányfő kiemelte, a tisztító tűzművelet részeként kezdeményezik a jelenlegi köztársasági elnök megbízatásának megszüntetését. Az alaptörvény módosításának hatályba lépését követő napon Súlyog Tamás megbízatása megszűnik, pont, fogalmazott a miniszterelnök. Magyar Péter bejelentette, szeptembertől egy átfogó alkotmányozási folyamatot indítanak, bevonva a teljes magyar társadalmat, megbeszélve és megtárgyalva közös ügyeinket. Hozzátette, a folyamat végén az új alkotmányt a magyar nép fogja népszavazással megerősíteni. Az alkotmányozási folyamat lezárultáig, de legfeljebb 5 évre az országgyűlés Súlyog Tamás helyére új köztársasági elnököt választ, akinek az egyik legfontosabb feladata a köztársasági elnöki intézmény tekintélyének helyreállítása lesz, idézi az MTI Magyar Pétert. 5. alkalommal rendeztek szombaton múzeumi pikniket Pakson, az Atomenergetikai Múzeumban, a Múzeumok Éjszakája keretében. Ez volt az az este, amikor a megszokott kiállítások új megvilágításba kerültek, a fények és történetek életre keltek. A különleges esti hangulatot a Sisa Café zenekar koncertje alapozta meg, az egyedi élményt pedig az Atomerőmű Létesítményi Tűzoltóság különleges tűzoltóautója adta, melynek az emelőkosarával közel 60 méter magasba emelték a vállalkozó szelleműeket. Ilyen adottságokkal rendelkező tűzoltójármű jelenleg ez az egy van az országban, mondta a rádiónknak Pesteritz Rajmund, az Atomerőmű Tűzoltóság parancsnoka.
5: Erről az autóról azt lehet tudni, hogy igazából pont ugyanilyen felépítésű, és ez a magasságú, ez egyetlen egy van itt az Atomerőmű Tűzoltóságán, ezért is olyan népszerű, mert nem a hivatásos tűzoltóságoknál megszokott 40 méteresek vagy 30 méteres autók, hanem ez egy 60 méteres emelőkosaras gépjármű, ami klasszikusan életmentésre, magasból való mentésre való, de természetesen az ilyen jellegű rendezvények, amik valamilyen szinten kötődnek vagy Paks városhoz, vagy főleg az atomerőműhöz, ott részt szoktunk ezzel venni, és örök népszerűség, tehát nincs olyan, hogy ne lenne kihasználva. Hiába van emellett más bemutató sátrunk is, illetve most éppen egy ilyen kis gyerekeknek való tűzoltós erőpróbás pályát raktunk össze, ennél az autónál folyamatos során.
4: Az Atomenergetikai Múzeum múzeumi piknikén volt ökocsiga játszóház, VR repülés szimulátor, iPadről irányítható golyók versenye, 4 személyes reakciójáték, felfújható kosárlabda és kombisportaréna is. Este a Folytas Öveges című Astrum színházi előadást tekintette meg a közönség, éjszaka pedig lézershow zárta a napot. Egy fiatal nő életét mentették meg a szekszárdi rendőrök, adta hírül a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság. Június 19-én késő este érkezett bejelentés a rendőrségre arról, hogy egy szekszárdi lakásban egy 19 éves nő saját magának okozott sérülést. Az azonnal kiérkező rendőrőrmesterek Mikó Kitti és ifjabb Horváth János haladéktalanul első segélyt nyújtottak. A vérzés csillapítása érdekében a járőrök elszorítást alkalmaztak, majd nyomokkötést helyeztek fel a sérült végtagra. A fiatal elmondta, hogy egy szakítás miatt került nehéz lelki állapotba. Az egyenruhások a mentősök kiérkezéséig folyamatosan mellette maradtak, igyekeztek megnyugtatni, valamint figyelemmel kísérték az állapotát. A mentők a helyszíni ellátást követően kórházba szállították a nőt, ahol további egészségügyi ellátásban részesült. A rendőrség azt írta, az eset ismét rámutat arra, hogy a rendőrök nem csak a közrend és a közbiztonság fenntartásában, hanem a sürgős segítséget igénylő helyzetekben is kiemelkedő szerepet töltenek be. Hozzátették, a gyors reagálásnak és az összehangolt munkának köszönhetően a fiatal nő időben szakszerű ellátáshoz juthatott.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: Ébresztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: 7 óra múlt 8 perccel folytatódik az élesztő. Jó készülődést kívánok mindenkinek, aki még otthon van, és aki már a munkában van, annak jó munkát és kitartást kívánok a munkaidő végéig. Remélem, hogy az előző óra gyorsan elment a jó slágereknek köszönhetően, és az imént a Szelávítől hallhattátok a Vár ránk a nyárt 1998-ból. Jó kis nyári slágerekkel teszem tele ezt a ma reggelt annak érdekében, hogy érezzétek a jó ritmusokat, a jó vibe-okat, és ahogy azt az imént említettem, tehát a Paksi FC jól ismert szurkolójával, Szász Dáviddal beszélgetek, aki rádiónknak itt többször is szakértett már foci kérdésekben, és aki a Sori Liga élén végzett a csapatával, a Partizán Beokáddal. A győzelem kapcsán beszélgettem vele, és hát mint kiderült egyébként a Partizán Belgrád csapatnévre hajazó szellemes névválasztás és a csapat alapítása is Dávid nevéhez köthető. A következő percekben vele beszélgetek, és többek között arról is kérdeztem egyébként Dávidot, hogy mit vár a görögök a Panathinaikosz elleni meccstől. Szóval a következő percekben ezt a beszélgetést hallhatjátok.
2: Csapatommal, a Partizán Beokáddal második helyen végeztünk a Sori Liga első osztályában. Ez Budapest legnagyobb kispályás bajnoksága. Minden egyes bajnokságban 50 csapat van, összesen 4 osztály, elsőtől negyed osztályig, és pont tegnap sikerült ezt, mert volt egy bajnoki döntőnk, amit sajnos elvesztettünk, de ettől függetlenül a többi meccset megnyertük, és sikerült második helyen végeznünk jövő héten, még az utolsó mérkőzés eredménytől függetlenül. Ezt a Partizán Beokádot egyébként én alapítottam 16 évvel ezelőtt az egyetemen. Nyilván azóta folyamatosan változik a keret, de igazából egy baráti amatőr társaság vagyunk. Ez egy kispályás foci, 5+1-es műfőn. Nagyon szeretjük, a Camino Kupa rendezésében történik egyébként ez a megmérettetés. Vannak egynapos tornáik is, ez most pedig a legnagyobb bajnokságuk jelenleg az elmúlt 12 évben is a legnagyobb bajnokságuk.
1: Partizán Beokád, ez nagyon szellemes névválasztás, ez kinek köszönhető?
2: Hát a Partizán Beokádot azt én találtam ki. Igazából 18 évesen az egyetemen adta magát a név, meg akkor még így 2010-ben, akkor még nem voltak ennyire elterjedve ezek a szellemes csapatnevek, voltak már bőven persze, de azért nyilván ilyen kispályás csapatnévnek rengeteget kerestem interneten, és ez fogott meg a legjobban. És azóta már ugye van címerünk is, és nem titkolt vágyam, hogyha esetleg egyszer meg is nyernénk az első osztályt, akkor magamra varratom a címerünket.
1: és a csapat tagjai, azok változtak az elmúlt évek során, vagy pedig az állandó?
2: Csapat tagjai egyébként folyamatosan változnak. Nagyjából 6-7 játékosról tudom azt elmondani, akik ilyen állandó tagok, és mindig őket kiegészítjük ilyen 11-12 főre bajnokságonként, és akkor azzal a létszámmal már végig tudunk úgy játszani egy ilyen amatőr bajnokságot, hogyha nyilván valakinek munkahelyi vagy egyéb elfoglaltsága van, akkor vagy esetleg sérült, beteg, bármi van, akkor hiányzás van, akkor is ki tudunk állni normális létszámmal, cserékkel.
1: Van még rajtad kívül Paksi a csapatban?
2: Rajtam kívül nincs Paksi a csapatban most jelenleg, de egyébként legutóbb, amikor öcsém is Budapesten volt a Champions League Final Four hétvégén, akkor ő is játszott nálunk, úgyhogy ő Paksi.
1: Oké. Na, és akkor térjünk át a Paksi FC-re, mert hogy a konferencia ligában sorsoltak, és ugye a görög csapattal fog játszani a Paksi FC, ami hát úgy tűnik legalábbis számomra, hogy azért ez egy elég nagy kihívás lesz a csapatnak. Te, mint a focihoz értő szurkoló, hogyan ítéled ezt meg?
2: Hát igen, ez egy nagyon nehéz kör lesz valószínűleg. Én már megelégednék egy tisztességes eredménnyel is, amikor is esetleg egy szoros eredményben alul maradunk, de nyilván nem lehet így hozzáállni a dolgokhoz, meg ameddig nem lefutott a 2x90 perc, addig bármi lehet, szokták volt mondani, és egy két meccses párharcon is bizonyította már a csapat, hogy ejtett ki esélyesebb ellenfeleket, például a Larnakát 2 éve, akik ugye tavaly pedig a konferencia ligában bejutottak az egyenes kieséses szakaszba, és talán a csoportkörbe a főtáblán egyetlen egy gólt kaptak, vagy kettőt, úgyhogy nyilván ott is minden évben alakul a csapat, az a ciprusi csapat, de azért az akkor is erős volt, és előtte is, és utána is, és azért őket egy 5-0-val kiejtettük. Szóval azért van szansz, mindig van szansz, meglátjuk, hogy hogy alakulnak addig az igazolások, hogy gyurmázzák össze a keretet az edzők, hogy készülnek fel. Nekem minden esetre már megvan Görögországban a repjegyem meg vissza, meg úgy néz ki, hogy ma foglalom a szállást is, úgyhogy így készülünk, hogy megyünk.
1: Ki hitte volna, hogy Dávidnak megvan már a jegye? Szinte már el is várjuk tőle, hiszen a Paksi FC törzs szurkolójaként minden meccsen gyakorlatilag ott szokott lenni. Talán akkor hagyott ki egyet, amikor a lábával volt egy kis probléma, és be volt gipszelve a bokájától majd, hogy nem a combjáig. De mindegy, a lényeg az, hogy ott lesz egy maroknyi szurkoló gárda, reméljük azért minél többen megtehetik azt, hogy kimenjenek Görögországba, és megnézzék majd a görögországi meccset. És hát ahogy Dávid mondta, nem lehet úgy hozzáállni, hogy kikapjunk, és reméljük, hogy a srácok sem így fognak hozzáállni, de tisztességesen helyt fognak állni. Egyébként, ha már itt tartunk, akkor csütörtökön Kovácsik Ádám lesz majd a vendégem az élesztőben, úgyhogy vele is fogok beszélgetni erről a kérdésről. Addig pedig ismét jó kis lágereket hozom. Következzen például most egy Azaria sláger, a Bakpak, amit szintén nagyon-nagyon szeretünk. Úgyhogy itt az ideje, hogy zenéljünk egy kicsit.
0: Élesztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.

0: csütörtökön újra jön a Best of kedvencek órája, amikor a Paks FM bemutatja Gabi kedvenceit.
1: Mi történik, amikor a világ legnagyobb musicaljai és a popzene örökzöld slágerei találkoznak?
2: Álljunk bele, ha kell, bármi jöjjön is el, legyen szabad a grunt.
1: Az e-heti Best of órában felcsendülnek azok a dalok, amelyek nem csak a színpadokat hódították meg, hanem a slágerlistákat is. Hallgass meg a legismertebb musical himnuszokat, amelyek generációk kedvencei lettek a rádiókban is. Egy óra tele érzelemmel, energiával és felejthetetlen dallamokkal.

0: Tartsatok velem ezen a héten is a Best of Musical órában, ahol a Broadway és a popzene legnagyobb slágerei ugyanazon színpadon találkoznak.
1: Best of kedvencek Gabitól. Minden csütörtökön déltől egyig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
3: Atomenergetikai Múzeum. Tudomány, értünk! Kövesd online a múzeumot, és légy részese az interaktív élményeknek!
1: Reklámot hallottatok! Hírek a Paks FM-en.
4: Szép jó reggelt mindenkinek, a mikrofonnál Tokai Róbert. Távozik a kormányzó brit munkáspárt éléről Keir Starmer miniszterelnök, akinek így kormányfői megbízatása is véget ér, írja az MTI. Starmer hétfőn a Downing Street-i miniszterelnöki hivatal előtt felolvasott nyilatkozatában közölte, távozási szándékáról már tájékoztatta a harmadik Károly királyt. A legesélyesebbnek tekintett utódjelölt Andy Burnham, Manchester volt munkáspárti polgármestere, nem sokkal később hivatalosan bejelentette, hogy indul a pártvezetői és a kormányfői tisztségé.

0: az egy ideig szintén potenciális utódjelöltnek tartott volt egészségügyi miniszter West Reading néhány perccel Burnham bejelentése után közölte, hogy nem pályázik a párt és a kormány vezetői posztjára, és a volt manchesteri polgármester támogatja. Ezzel gyakorlatilag eldőlt, hogy Andy Burnham lesz Keir Starmer utódja a munkáspárt vezetői tisztségében, és így a miniszterelnöki székben is. Elkezdődtek hétfőn a nyári Erzsébet táborok. Augusztus 28-ig több mint 40 ezren kapcsolódhatnak ki négy helyszínen, közölte a szervező Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány az MTI-vel. Tájékoztatásuk szerint az általános iskolás csoportok mellett beteg és gyógyuló gyermekek, állami gondoskodásban élő és nevelőszülői hálózatból érkező, valamint tanodás gyerekek és családok is táboroznak. A szervező állami támogatással biztosítja a szállást, az étkezést, az egészségügyi ellátást és a programokat. Egy fiatal nő életét mentették meg a szekszárdi rendőrök, adta hírül a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság. Június 19-én késő este érkezett bejelentés a rendőrségre arról, hogy egy szekszárdi lakásban egy 19 éves nő saját magának okozott sérülést. Az azonnal kiérkező rendőrőrmesterek Mikó Kitti és ifjabb Horváth János haladéktalanul elsősegélyt nyújtottak. A vérzés csillapítása érdekében a járőrök elszorítást alkalmaztak, majd nyomókötést helyeztek fel a sérült végtagra. A fiatal elmondta, hogy egy szakítás miatt került nehéz lelki állapotba. Az egyenruhások a mentősök kiérkezéséig folyamatosan mellette maradtak, igyekeztek megnyugtatni, valamint figyelemmel kísérték az állapotát. A mentők a helyszíni ellátást követően kórházba szállították a nőt, ahol további egészségügyi ellátásban részesült. A rendőrség azt írta, az eset ismét rámutat arra, hogy a rendőrök nem csak a közrend és a közbiztonság fenntartásában, hanem a sürgős segítséget igénylő helyzetekben is kiemelkedő szerepet töltenek be. Hozzátették, a gyors reagálásnak és az összehangolt munkának köszönhetően a fiatal nő időben szakszerű ellátáshoz juthatott. Tolna vármegye útjain az elmúlt hétvégén 8 közlekedési baleset történt, melyek közül egy esetben könnyű sérülés, a többiben anyagi kár lett az ütközés vége, közölte a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság. Pénteken Bonyhádon egy autós okozott balesetet azzal, hogy nem adott elsőbséget egy motorosnak és összeütköztek. A balesetben senki nem sérült meg, de mindkét jármű megrongálódott. Szintén pénteken délután Dombováron egy autóvezetője hajtott ki a védett útra az elsőbségadás kötelező jelzőtábla jelzése ellenére. A két kocsi összeütközött, a vétkes autós ezután még egy oszlopnak is neki csapódott. A balesetben mindkét jármű összetörött. Bejelentés érkezett a rendőrségre vasárnap a késő esti órákban arról, hogy egy ismeretlen autós Döbrökös Szarvast pusztánál áttért a szemközti forgalmi sávba, ahol neki ütközött a vele szemben szabályosan közlekedő kocsinak. A vétlen autósofőrje könnyebben megsérült, a balesetet okozó jármű vezetője az ütközés után megállás nélkül elhajtott a helyszínről. Az egyenruhások az ismeretlen autós felkutatását megkezdték, és nem sokkal később Döbrökös egyik utcájában megállították a balesetet okozó jármű vezetőjét. A helyi férfi azt állította a rendőröknek, hogy azért hajtott el, mert megijedt, a valóság azonban más volt. A rendőrök szondát fújattak a 36 éves sofőrrel, ami pozitív értéket mutatott, ezért őt további mintavételre előállították, jogosítványát pedig elvették. Felmerült, hogy a balesettel másik autó is összefüggésbe hozható, ezt a dombovári rendőrök vizsgálják. A 36 éves sofőrrel szemben büntető eljárást indítanak.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most vissza a paksfm ébresztő műsorához. Élesztő. Élesztő.

0: Élesztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: De jó is lenne, ha Ibizára mehetnénk, de most itt vagyunk az élesztőben, 7 óra 39 perc van, és itt van velem már a vonalban Gerő Attila, Siógárd polgármestere. Szerbusz, jó reggelt!
2: Jó reggelt kívánok nektek, és meg a hallgatóknak is.
1: No, hát nagyon-nagyon régen beszéltünk, szerintem én még talán veled nem is beszéltem itt élő adásban, illetve hát személyesen már természetesen találkoztunk, de a siógárdi aktualitásokról fogunk most beszélgetni, és én először azt javasolnám, hogy tekintsünk vissza egy kicsit a 2024-es választásokig visszamenőleg, és kérlek, meséld el a hallgatóknak, hogy az elmúlt másfél-két évben mi történt siógárdi. Milyen beruházásaitok voltak, mi készült el, mi az, ami mondjuk tervszinten már készen van ennek az elmúlt két évnek köszönhetően?
2: Szerencsére azt kell mondani, hogy 24 után azért volt egy-két sikeres pályázatunk. Egy az, hogy tovább tudtuk fejleszteni a saját belső úthálózatunk felújítását. Ezt nagyon fontosnak tartjuk én személy szerint is, meg szerintem a lakosság körében is. Hát akárhogy is nézzük, azért autóval közlekedik manapság mindenki, és nagyon fontos az, hogy az útnak a minősége milyen. Több szempontból is, nem csak az, hogy az autóknak az állapotát ne rontjuk, de akár egy téli hóeltakarításnál is nem mindegy azért az a tolólap, hogy fogja a határtolni. És ebben sikerült előrelépni, egyszer egy olyan lehetőséggel tudtunk élni, hogy a postai épület, ami megszűnt egy 4 éve, azt visszakaptuk önkormányzati tulajdonban, és sikerült ez a fejlődő járások pályázatba nyerni a második körben. Itt pedig ugye kapcsolódva akár hozzátok is a Paks környékiekhez, tehát ilyen napelemes lámpákat szeretnék oda kihelyezni, ahol eddig a közvilágítás nem megoldott. Ez például főleg így, mint a focipálya felé, vagy temető környékén, és ezt meg szeretnénk egy kicsit azzal variálni, hogy kamerákat is teszünk fel. Tehát nem csak az esti közlekedést, vagy a gyalogos forgalmat, hanem a közbiztonságot is szeretnénk ezzel erősíteni. Jelen pillanatban így állunk, és ugye most a két hónap ezelőtti választás utáni változás után pedig várjuk az új kormánynak a elgondolásait ilyen kategóriában, mint az 1300 fősi jogár fejlesztési lehetőségeivel. Álmaink mindig voltak, szerintem nincsen olyan településvezető, aki ne tudna felsorolni, és ne tudna olyan álmokat mondani, amire szerintem a világ pénze nem elég, de hát a realitás talaján állva kell az ilyenekkel a jövőképet nézni. Biztos, hogy lesznek minden településen fejlesztések. Én tényleg nem csak magunknak, hanem minden településvezetőnek sok sikert kívánok szerintem a jövőben minél több pályázatot vagy lehetőséggel tudja fejleszteni a saját településén.
1: Na, ha már a pályázatokról beszélünk, akkor jelenleg futnak esetleg pályázataitok, ami a közeljövőben esetleg eldöntésre kerül, elbírálásra kerül, és abból megvalósulhatnak újabb beruházások?
2: Hát talán én egy függőt tudnék, vagy kettőt mondani. Mind a kettő mondjuk úthoz kapcsolódik. Egy a külterületi utaknál, ami többen már nyertek a tavasz folyamán. Mi még nem kaptunk se elutasított, se támogatói okiratot, vagy akár értesítést. És ugyan településeknél volt, vagy van ez a Magyar Falu program, ami ez a kis települések. Abban bent van egy pályázatunk, azt várjuk, hogy lesz-e bírálás, vagy mikor lesz. És általán nyerünk, akkor tovább tudjuk fejleszteni a településünket. De most jelen pillanatban szerintem kevés a függő pályázat, az elmúlt 4 évben is kevés volt szerintem, így összességében. És ahogy beszélgettünk is, mielőtt erre a riportra ráfordultunk, hát nagyon hiányzik szerintem itt a a Paks környékieknek az úgynevezett ETA pályázatok, amik a Latomeriumi környékén a 30 kilométeres körzetben lévő településeknek egy nagyon jó és nagyon jól használható pályázati lehetősége volt régebben is.
1: Igen, ezt más polgármesterek is szokták emlegetni, és hát valóban 3-4 évvel ezelőtt valamikor az akkori, az előző kormány ugye ezt megszüntette, elvette ezt a forrást. Viszont ha már még itt a pályázatoknál tartunk, akkor nem tudom, ti például a versenyképes járások programból mit tudtatok profitálni abból, mit tudtatok megcsinálni a településen?
2: Ahogy most az előbb is említettem, tehát eddig két kör volt. Elsőben nem sikerült. Végülis Velesben mondanám, hogy sikerült, nem sikerült, mert ugye a Szekszárd adott be pályázatot, amihez felkért bennünket, és szállt a települést, hogy támogassuk, hiszen 3 településnek kellett lenni egy pályázathoz. Ennek ugye a Szekszárdon való fejlesztésekhez kapcsolódott, és akkor is az első körbe sárpüléssel szállt, és mi adtunk be egy pályázatot, ami akkor nem nyert, és most a következő körbe, ugye a másodikon sikerült most ennek a 3-asnak nyernie. Ahogy az előbb is mondta, ebből lennének ezek a napelemes lámpák és a kamerarendszer. A kollégák pedig, én ugye emlékszem, hogy hasonlóan elektromos autóra pályáztak, tehát azért próbálunk a mai világhoz és a fenntartató gazdasághoz kapcsolódni. Azért a napenergia, mindenki most már rendelkezik valamilyen szinten napelemekkel, és talán a működésünket is megkönnyíti ez.
1: Igen, ez egészen biztos. Na, és akkor beszéljünk még egy kicsit a programokról. Ha jól tudom, most volt egy halászlé főzőverseny, vagy mi is ez pontosan?
2: Így van, tehát ez egy úgy hirdetik 31. alkalommal, hogy országos halászlé főzőverseny, aminek van is alapja, hiszen a Leányvárban történik ez az esemény. Leányvárra csak annyit egy pár mondattal belefér, hogy ugye a szekszárdi borvidéknek Leányvár az egyetlen pincefaluja, ugye környékünkön azért Györkön, stb. Vannak azért egy máshol is pincefaluk, de a méltán híres szekszárdi borvidéknek ez az egyetlen. És itt a pincék közt van minden évben június elején a halászléfőző fesztivál, ugye ez egy egész napos rendezvény, ahol elindulnak a helyi, vagy akár nem helyi versenyzők is, méghozzá azért, hogy kiderüljön, hogy ebbe az évben ki tudja a legjobb halásztét, vagy egyéb palételekbe ki tudja a legjobbat odavinni a zsűri elé. Én azt mondom, és büszkén kell talán azt mondanom, hogy ugye mindig alaptéma ez a Szeged-Baja kérdés, de én itt a helyi gasztronómiai szakembereknek csak tudnám, hogy ötletként, amit mi is már sokat gondolkodtunk. Én így Tolnában egy fokkal másképp csináljuk, és szerintem egyedibb, mint akár az előbb említett két halászlé, akár Pakson is ott nálatok, de akár Szekszárd környékén vagy a Duna mellett, és meg kell most akárhogy is, és mindenkinek saját maga felé fordul a kezed, de szerintem jobb is ízre is, és állatra is, mint az említett nagy halászlék.
1: Aha, oké. Na, és akkor a jövőre nézve milyen program áll előttetek itt a nyár, vagy esetleg a kora ősz folyamán?
2: Hát nekünk egy évben két nagy rendezvényünk van, ugye ez a halászléfőző is egy falunap, amit tavalyi év óta áttettünk, mert eddig mindig május végén szokott lenni. Áttettük szeptember első hétvégére, és most minden második évben ugye nálunk van ilyen szüreti felvonulás. Szüreti felvonulás az egy délutáni program, ahol ugye a hagyományos népi viselettel és meghívott más települések hagyományozó egyesületével a szület lezárását, vagy ugye ez nagyjából a szület közepén lenne, a születre megemlékezésére van egy ilyen felvonulás. Most ezt a falunapra egybekötve, azzal tudjuk kiegészíteni, hogy nem csak egy születi lesz, hanem ahogy ez bemegy a program utána, egy kicsit kulturálisabb programokkal színesítenünk, és akár estében nyúlóan lesz egy közös össznépi bulinak is mondhatjuk program a végén.
1: Na, hát akkor ez egy szuper programnak ígérkezik. Köszönöm szépen, hogy tudtunk egy kicsit beszélni, és hát akkor kellemes nyarat kívánok nektek. Gondolom most egy picit azért lazább az önkormányzatnál is, vagy lassan lazább lesz, úgyhogy jó pihenést kívánok nektek majd a nyárra.
2: Na, én is köszönöm nektek is, de még jobban szerintem a Paks FM hallgatóinak kívánjuk ezt.
1: Köszönjük szépen! Gerő Attilával, Siógárd polgármesterével beszélgettem a helyi aktualitásokról. Most zene következik, és 8 óra után Szélsipos Andrea fog hozzám csatlakozni ide a stúdióba, aki kiváló pedagógus elismerésben részesült nemrég.
0: Élesztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.

0: napszakban pont azt kapod, amire szükséged van.
1: Ami jól esik.
0: Ami pont passzol ahhoz, amit éppen csinálsz.
1: Paks FM. Slágerek minden mennyiségben.

0: mindjárt folytatjuk az élesztővel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Hírek a Paks FM-en.
1: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. A Netrisknél 2026 első fél évében 23%-kal több kötelező felelősségbiztosítási szerződést kötöttek az autósok, mint egy éve. Az átlagdíjak 9%-kal 49 ezer forintra mérséklődtek, közölte a netrisk.hu hétfőn az MTI-vel. Besnyő Márton, a Netrisk csoport Ausztriáért és Magyarországért felelős regionális ügyvezetője a közleményben kiemelte, a csökkenő átlagdíjak azt mutatják, hogy a biztosítók között fokozódik a verseny az autósokért. A KGFB mellett a kaszkó biztosítások száma is nőtt a Netrisknél, az idei első fél évben 16%-kal. Az átlagdíj meghaladta a 170 ezer forintot, minimálisan nőtt az előző év azonos időszakára vonatkozó 168 ezer forinthoz képest. Nyári diákmunka lehetőség indul Gerjenben, adta hírül hivatalos közösségi oldalán a település önkormányzata. Az önkormányzat a Nemzetgazdasági Minisztérium és a Tolna vármegyei kormányhivatal központi programján keresztül várja a fiatalok jelentkezését a július 1-től augusztus végéig tartó időszakra. A felhívásra olyan 16 és 25 év közötti nappali tagozatos diákok jelentkezhetnek, akik nem rendelkeznek egyéb munkaviszonnyal és regisztráltak a járási hivatal foglalkoztatási osztályán. A diákok napi 4 órában legfeljebb 2 hónapon át dolgozhatnak a település alapfeladatainak ellátásában, valamint a közterületek fenntartásában. Az önkormányzat összesen maximum 6 főt tud fogadni a programban. A jelentkezéshez a személyes okmányokra és a diákigazolványra van szükség. A dokumentumokat legkésőbb most csütörtökön, vagyis június 25-én délután 4 óráig kell benyújtani a gerjeni önkormányzatnál. További részletekért az ügyintézés@gerjen.hu e-mail címen, vagy a 0675 337 011-es telefonszámon lehet érdeklődni. 7 tűzeset és 9 műszaki mentés adott munkát vármegyénk tűzoltóinak a hétvégén. A műszaki mentések többségét útra dőlt fák és leszakadt faágak okozták, közölte a katasztrófavédelem. Egy telekommunikációs oszlop is megsérült, miután összeütközött 2 személyautó péntek délután Dombovár-Gunarason, a Séta és a Kedves utca kereszteződésében. A baleset helyszínére a dombovári hivatásos tűzoltók siettek, akik áramtalanították a járműveket. A 2 gépkocsi 3 utasa közül 2-t a mentők könnyű sérülésekkel kórházba szállítottak. 100 négyzetméternyi területen égett az avar péntek délután Kölesden egy Petőfi utcai transzformátorállomás alatt. A tűzesethez a szekszárdi hivatásos tűzoltókat riasztották, akik egy vízsugár és kéziszerszámok segítségével oltották el a lángokat. A hőhatás következtében a berendezés szigetelése is megsérült, ezért a tűzoltók értesítették az illetékes közműszolgáltató szakembereit. Teljes terjedelmében égett egy lakatlan családi ház, 100 négyzetméteres melléképülete vasárnap délelőtt Györkönyben a Széchenyi utcában. A tűzesethez a paksi hivatásos és a györkönyi önkéntes tűzoltókat riasztották, akik 4 vízsugár és kéziszerszámok segítségével oltották el a lángokat. Vasárnap este a vihar megrongálta egy lakóház tetőszerkezetét Dunaszentgyörgyön a Széchenyi utcában. A paksi hivatásos és a dunaszentgyörgyi önkéntes tűzoltók fóliázással idéglenesen lefették a megrongálódott tetőt.
0: És most sporthírek a Paks FM-en.
1: Elkészítette az MLS versenybizottsága hétfőn az NB1 új szezonjának sorsolását, amely rögtön egy igazi csúcsrangadóval indul, adta hírül a Magyar Labdarúgó Szövetség. A bajnoki bronzérmes Paks hazai pályán fogadja a rekordbajnok Ferencvárost az első fordulóban. A párosítás különösen érdekes annak fényében, hogy az elmúlt években a paksiak váltak a Ferencváros egyik legkellemetlenebb hazai riválisává. Bognár György csapata rendszeresen beleszólt az FTC bajnoki és kupa céljaiba, így a szezon első komoly erőfelmérőjének lehetnek tanúi a szurkolók. A találkozóra a július 24-26 közötti hétvégén kerül majd sor.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. Reklám.
2: Új autót keresel? Most jött el a te időd. Az MG ZS már 7.499.000 forinttól, vagy akár 0% THM finanszírozással lehet a tiéd. Menő design, modern technológia és 7 év gyári garancia. Ez az MG ZS. Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az mgmotor.hu-n. MG. Find your more.
3: Nyitrai Autóház Kft. Szekszárd, Pásztor utca 8. Telefon 74 528 880.
4: Paksi Atomerőmű. Energia. Értünk. Kövesd online az atomerőművet, és légy részese a páratlan világának.
5: Reklámot hallottatok.

0: Élesztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: 8 óra 8 perckor folytatódik az Élesztő, a Hankoham ellopták a biciklim után, és következő vendégem kisfia nagyon szereti ezt a dalt, mint megtudtam. Itt van velem ugyanis a stúdióban Szélsipos Andrea, Deák Ferenc Általános Iskola, kiváló pedagógus elismeréssel kitüntetett pedagógusa, és több iskola úszásoktatója. Szia, jó reggelt!
2: Jó reggelt kívánok én is a neked is, és a hallgatóknak is.
1: Na hát először is gratulálunk ehhez ez az elismeréshez,
2: köszönöm
1: amit
2: szépen.
1: A Klebersberg központtól kaptál, vehettél át. Múlt héten, ugye? Nem, múlt hét
2: előtt. Múlt hét kedden.
1: Igen, múlt hét kedden. Igen, már egy kicsit összefolynak itt nekem a napok. Na hát akkor egy kicsit beszélgetünk rólad, a pedagógusi életpályádról, filozófiádról, gondolataidról, amik így a pedagógiához kapcsolódnak. Kezdjük onnan, hogy mi inspirálta, hogy pedagógus legyél, és ezt a pályát választ.
2: Mielőtt erre válaszolnék, annyit szeretnék mondani, hogy ugye ezt a díjat nem csak én kaptam meg, hanem még ketten Paksol, Molnárné Vagyosan itt a Gazdag Erzsi Általános Iskola pedagógusa, illetve Ványiné Német Ildikó, a Paksi Bezerédi Általános Iskola pedagógusa is, úgyhogy ezúton is, illetve ott helyszínen is gratuláltunk egymásnak, de ezúton is gratulálok nekik, és én nagyon boldog vagyok, hogy egyszerre három paksi pedagógus is megkaphatta ezt a díjat.
1: Ez így van egyébként, Ildikó érkezik is hozzánk a holnapi napon, Andival fog beszélgetni, Anita viszont nem szeretett volna ilyen rádiós beszélgetésben részt venni, de természetesen neki is gratulálunk ezúton is. Na és akkor visszatérve hozzád, Andi.
2: Hát, hogy válaszoljak a kérdésedre, hogy mi inspirált a pedagógus pályán. Mondhatom, hogy első körben talán az, hogy megszületett a húgom. És 4,5 év, majdnem 5 évvel fiatalabb nálam, és valamiért én azt éreztem gyerekkoromban, hogy őt nekem így nevelgetnem kell, és én nagyon sokszor meg is kaptam a szüleimtől ezt a intelmet, hogy ne nevelgesd a húgodat. Tehát, hogy valószínűleg már így gyerekkoromban ez a pedagógus véna, ez így elindult bennem, vagy bennem volt, illetve nekem édesanyám is pedagógus, most megy el egyébként nyugdíjba, tanítónőként dolgozott több mint 40 éven keresztül. És hát az, hogy mikor dőlt el, hogy tényleg pedagógus leszek, az szerintem az egyetemi évek alatt kristályosodott ki. Ugye én a testnevelési egyetemre jelentkeztem, a Césza Bóni Kocsinszki Ilona tanárnőnek a inspirálására, mert ő látta bennem azt a fantáziát, hogy nekem ez az egyetem jó lenne, és ott döntöttem el, hogy én a tanári pálya fele szeretnék majd orientálódni. Ugye a sportnak választhattam volna másik szegletét is, de ott annyira megtetszettek a tanítási gyakorlatok, illetve az élmények, amiket szereztem, hogy úgy éreztem, hogy én ebben szeretnék foglalkozni.
1: Sőt, ha jól tudom, neked talán valamelyik nagypapád is, ugye sportoló volt, illetve...
2: Hát a nagypapám a sport területén dolgozott masszőrként.
1: Aha, ja, értem, tehát jó. Valamiért úgy emlékeztem, hogy ő is
2: igen,
1: sportban
2: volt.
1: Igen, apukám meg atléta
2: igen.
1: Volt, így van. És mint tudjuk, villamosmérnök, és amely a tesódat említetted, ugye, ő volt az, aki azt mondta, hogy de hát apa, nincs is Pakson villamos. Hát mit csinálsz? Oké, visz tovább menve egy kicsit a pedagógusi pályád kapcsán. Mik voltak a mérföldkövei a te eddigi pályafutásodnak?
2: Hát az első az ugye maga a testnevelési egyetem kiválasztása, ugye amit a Dina néninek köszönhetek. A második az, amikor Paksra kerültem 2010-ben, és akkor nem nagyon lehetett válogatni a testnevelő tanári pozíciók közül, így egyedül ezt az úszásoktatói pozíciót tudtam megpályázni, amit eleinte egy kicsit ilyen kudarcként éltem meg, mert hogy hát fiatal testnevelő, hát hogy én aztán mindent is szeretnék tanítani, és hogy lekorlátozzák a képességeimet csak az úszásra, Aztán, ahogy elkezdtem ebbe dolgozni, rájöttem, hogy igazából én ezt szeretném csinálni. Tehát, hogy annyira teljes így az életem, hogy csak úszást tanítok a testnevelésen belül, hogy igazából nincs hiányérzetem. Sőt, azt érzem, hogy ez a testnevelésnek egy olyan szeglete, ami annyira nagy felelősséggel is jár, hiszen az úszás az egy olyan képesség, amit mindenkinek szerintem meg kell tanulnia, hiszen soha nem lehet tudni, hogy mikor kerül akár az ember életébe az, hogy nem tud úszni. Úgyhogy én ezt úgy is próbálom művelni, ezt az úszásoktatást, hogy ezt a fajta felelősséget érzem, hogy nekem ebbe azért komoly energiát kell beletegyek, hogy tényleg úgy menjenek el a tanítványok, hogy tudnak is, és megtanulnak legalább vízbiztosan úszni, ha technikailag nem is a legtökéletesebben, de vízbiztosan. Avval, hogy ugye úszásoktató lettem, a Paksi Deák Ferenc Általános Iskola pedagógusa is lettem, és nekem előtte soha nem volt kapcsolatom ebben az iskolával, mert én a Móra Ferenc Általános iskolába jártam, viszont nagyon-nagyon örülök, hogy ebbe az iskolába kerültem, mert egy nagyon jó kollektíva fogadott, nagyon jó vezetőim vannak jelenleg is, és nekik köszönhetően kaptam végül is ezt az elismerést, mert ők terjesztettek föl az igazgatónő, illetve Liszt Mayerné Bog Brigitta igazgató helyettes, és tehát ezek azok, amik ilyen fontosabb mérföldkövek. Okay. Bízom benne, hogy lesz több is
1: hát
2: még.
1: Valószínű azért még.
2: Jelenleg pedig ez a díj.
1: Igen. Na és ha már említetted, egyébként pont azt akartam kérdezni, hogy meglepetés volt ez számodra ez az elismerés, de akkor feltételezem, nem tudtál arról, nem, hogy felterjesztettek, úgyhogy gondolom, hogy akkor az volt. És hogyan fogadtad?
2: Hát ez pont ugye már az uszoda bezárt, a június első napjaiban ott töltöttem az iskolában az időmet, és hát én most ezt a elmúlt 3 hetet ilyen biciklis oktatással töltöttem, és a gyerekeknek, a 4-eseknek tanítottam meg a biztonságos kerékpáros közlekedésnek az alapjait, és pont egy ilyen óra előtt kint voltam felügyeleten a gyerekekkel, amikor odahívott az igazgatónő Pulainé Galambos Erika, és így nyújtotta felém a kezét, hogy gratulálok, és nagyon mosolygott. Én először azt hittem, hogy viccel. Tehát, hogy valamit csináltam, és ez most egy ilyen poén lesz. És akkor kezet fogtunk, és akkor mondta, hogy ehhez az elismeréshez gratulál. És akkor én hát ilyen sokkot kaptam körülbelül, tehát nem tudtam, mit, csak annyit kérdeztem, hogy de miért én? Tehát, és akkor mondta, hogy hát mert az a sok munka, a sok dolog, a plusz dolog, amit végeztem az iskoláért, ők úgy gondolták, hogy én ezt megérdemlem. És utána hát ilyen fél sokkos állapotban voltam, de hát össze kellett szednem magam, mert kezdődött a biciklis foglalkozásom. Előtte gyorsan fölhívtam még a családba mindenkit, a férjemnek úgy mutatkoztam be a telefonba, hogy a szekszárdi tankerület kiváló pedagógusával beszélsz, amire ő annyit válaszolt, hogy ezt eddig is tudtam. Úgyhogy hát nagyon örültem neki, tehát hogy meglepett, nem számítottam rá, és nagyon boldog voltam.
1: Igen, hát ezt gondolom, hogy azért egy nagyon nagy elismerés. Főleg így, hogyha az embernek tényleg a főnökei ismerik el a munkáját, mert sokszor pont az szokott egy munkahelyen az emberek szívfájdalma lenni, hogy valahogy a főnök soha nem érzik maguk mögött a főnököt annyiban.
2: De mondjuk nálunk ez szerintem pont nem így van, mert mi mind az Erikától, mind a helyettesektől szóban is és írásban is nagyon sokszor kapunk dicséretet, elismerést.
1: Hát valószínűleg ő se véletlenül kapta a gyermekeinkért díjat, mert ott meg, ha jól emlékszem, igen, akkor a tantestület, igen, vagy hát igen, a kollégák terjesztették föl őt erre a díjra. Oké, tovább menve egy kicsit beszélgessünk a pedagógiai alapelveidről. Tehát mi az a pedagógiai alapelv, amit minden körülmények között a szem előtt tartasz?
2: Hát egyrészt a következetesség, én gyerekkoromban is azokat a pedagógusokat szerettem, akik kiszámíthatóak voltak, akiknél lehetett tudni, hogy milyen lépésre mit fog válaszolni. Én magamat szigorú pedagógusnak tartom, főleg az úszoda is egy olyan helyszín, ahol muszáj szigorúnak lennem, mert egy 70 centis vízbe, ha mondjuk szaltózik a gyerek, annak végzetes következménye is lehetnek. Tehát én nagyon úgy is kezdem minden oktatást, hogy lefektetem a szabályokat a gyerekekkel, és ahhoz évvégéig tartom is magamat. De ugyanakkor tehát szeretettel próbálok ugye hozzájuk fordulni, megértő is vagyok, tehát nagyon sokszor vannak ilyen felmentések, vagy például az úszás közben mondjuk, ha valaki rosszul érzi magát, ki kell menni mosdóba, tehát ilyen szempontból engedékeny vagyok, mert nyilván ismerem a víznek is a fizikáját, meg a gyerekeknek is a lelki világát, tehát hogy próbálom ezt az egyensúlyt, hogy szigorú is vagyok, de közben azért engedékeny is.
1: Egyébként a tanári szerep felfogás és a pedagógia, az oktatás világa a pályakezdésed óta változott valamit? Te ezt tapasztalod?
2: Hát maga az alapelvek nem. Nyilván a gyerekek változnak. A szülők változnak, tehát nekünk is ehhez alkalmazkodni kell, de az alapelvek, amiket én megfogalmaztam, hogy mik azok a szabályok, amik mentén oktatok, azok nem változtak. Maximum a kivitelezésben van árnyaltabb változás, de az alap pillérek azok megmaradtak.
1: És mivel lehet a mai gyerekeket motiválni, hogy látod a legjobban?
2: Nekem könnyű dolgom van, mert a vizet azt általában szeretik, tehát hogy az úszás során nekem a legnagyobb fegyelmező eszközöm az, hogy ki kell jönni a vízből, és le kell ülni. Tehát ilyen szempontból is szeretem egyébként az úszást oktatni, hogy nem kell harcolnom velük, hogy bemenjenek, hanem avval kell harcolnom, hogy ott bent minden rendben legyen, és avval tudom őket úgymond büntetni, ha egy kicsi gondolkodási időt adok nekik a parton. De egyébként hát nehéz, ugye a technika ellenünk dolgozik. Én úgy gondolom, hogy nekünk is haladni kell a korral, tehát valamilyen szinten ezeknek a gyerekeknek a lelki világát, illetve a mostani érdeklődését is figyelembe kell venni, és egyébként motiválhatóak, tehát hogyha le lehet őket kattintani erről a virtuális világról, akkor ezek a gyerekek ugyanazok a gyerekek, mint mi voltunk 20 évvel ezelőtt, tehát ugyanúgy szeretnek fogócskázni, bujócskázni, stb., csak meg kell találni azt a módszert, hogy hogyan tudjuk őket leszedni a digitális világról.
1: Hát és ez azért nem egy könnyű feladat, de mondjuk
2: egyszerű.
1: A vízbe szerencsére nem lehet bevinni a laptopot meg a telefont.
2: Igen. Tehát ilyen szempontból, hát bízom benne, hogy a technika maximum úgy szeretném, hogyha begyűrűzne, hogyha nekem lenne egy nagy kivetítőm, és az úszás technikákat ki tudnám nekik vetíteni.
1: Értem. Hát igen, ilyen szempontból talán szerencsés, hogyha a testnevelést vagy ilyen úszás oktatást oktat az ember. Egyébként milyen készségeket tartasz a legfontosabbnak a 21. század fiataljai számára?
2: Hát fontos az, hogy életre valóak legyenek, tehát hogy megállják a helyüket a világban. Itt látok nehézséget a mai szülők nevelésében, hogy nem adnak kellő önállóságot a gyerekeknek. Nagyon sokszor nem feltételezik azt, hogy az a pici gyerek, az képes mondjuk egyedül elmenni az iskolába, vagy egyedül hazasétálni. Tehát én ebbe a saját gyerekeimet is egyébként nem korlátozom, tehát nekem a fiam már volt, hogy első osztályosként Dunakömlődre hazabuszozhatott. Nyilván előtte megmutattuk, hogy hol kell felszállni, hol kell, mit kell megnyomni, stb. Végig kísértük az útját, mert egyébként van önállóságra hajlamosság a gyerekekbe. Tehát szívesen, sőt, ezt ilyen pozitív élményként élik meg, hogy hú, én egyedül mehettem mondjuk iskolába. Tehát én a mai szülőket arra biztatom, hogy hagyjanak egy kicsit több önállóságot a gyerekeknek, mert tényleg meg tudják azt csinálni, amire az életkorukból adódóan képesek. Tehát ez nagyon fontos. Fontos az, hogy kellő magabiztossággal rendelkezzenek, ebben is a szülőknek nagyon fontos szerepe van, hogy dicsérjék meg a gyerekeket. Ugye az elismerés, amit mi is ugye munkahelyen kapunk, az mind megerősít abban, hogy amit csinálok, azt jól csinálom, és csináljam tovább. És ugyanez van a gyerekeknél is, hogyha megdicséred, és azt mondod, hogy na, ebben milyen ügyes voltál, akkor fogja tovább fejleszteni magát, és tovább dolgozni. Tehát ez is egy olyan, hogy ez is rajtunk szülőkön is múlik, illetve pedagógusokon is, tehát nekünk is fontos, hogy minél többet dicsérjük őket.
1: Egy gyors kérdésre maradt még időnk, nagyjából egy percünk van. Ugye a pedagógus sok mindent tanít a diáknak, de te pedagógusként mit tanultál a diákjaidtól?
2: Nagyon sok kreativitást egyébként, főleg az úszás órákon látom, hogy egy-egy eszközt hogyan és mint lehet még alkalmazni, tehát én sokszor volt az, hogy ezt megtanultam, vagy ellestem tőlük, illetve azt is, hogy amit az egyetemen tanultam, az nem feltétlenül a gyakorlatban úgy kivitelezhető, hiszen mi azt tanultuk, hogy elsőként a hátúszást tanítjuk, mert ott kint van a gyerek feje, és akkor attól kevésbé fél, na ez a gyakorlatban nem így van. Tehát előbb dugja be a fejét a víz alá, mint hogy a hátára feküdjön. Tehát az elmélet és a gyakorlat, hogy nem mindig találkozik, ezt is ugye a gyerekek által tanultam meg.
1: Hát igen, alkalmazkodni kell ezekhez a viszonyokhoz. Hát nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél, még egyszer gratulálunk
2: köszönöm
1: akkor
2: szépen.
1: A kiváló pedagógus elismeréshez. Szél Sípos Andreával, a De└················általános iskola és több más iskola úszás oktatójával beszélgettem, aki kiváló pedagógus elismeréssel lett elismerve múlt kedden. Most zene következik, és a zene, illetve a reklám után majd Mizael Iglesias Poveával beszélgetek, aki pedig kubai válogatott kézilabdázó és Pakson él.
0: Élesztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.

0: Mindjárt folytatjuk az élesztővel. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Impulzus. Elveszel az információk rengetegében. Nap mint nap ezer új benyomás ér. Itt az Impulzus. Hasznos és fontos információkkal, hogy te is tisztán láthass, tudatosan élhess.
2: Egy atomerőmű építése során mérföldkő az első betonöntés, vagyis az első végleges funkcióval bíró létesítmény főtartó szerkezeti elemének első betonozási üteme. Ettől kezdve a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség standardjai szerint is építés alatt álló státuszba kerül egy beruházás. Mivel Pakson 2026. február 5-én megtörtént az első betonöntés, így ma már a nemzetközi adatbázis szerint 5 blokk van Pakson, 4 üzemelő és 1 épülő. Az 5. blokk építését jelentős léptékű, több évig tartó terület előkészítő munkálatok előzték meg. Talajkiemelés, résfalépítés, talajszilárdítás, majd 2025 végén elkezdődhettek az első betonöntéshez szükséges előkészületek, azaz a szerelőbeton kivitelezése, a vízszigetelés kialakítása és a beton vagy szerkezet megépítése a technológiai értelemben és méreteiben is egyedülálló munkagödörben.
1: Impulzus. Információk első kézből az energetika, az innováció és a környezetvédelem világából. További információk paks2.hu.
0: Reklámot hallom.

0: Aksefem reggeli ébresztő műsora.
1: Folytatódik az éresztő harmad Gabival, és itt van már velem a stúdióban Mizael Iglesias Povea, egykori kubai válogatott kézilabdázó, aki jelenleg Pakson él. Szia Miza, jó reggelt!
2: Sziasztok, jó reggelt Gabi, köszönöm a meghívást.
1: Na hát arról fogunk beszélgetni, ugye neked egy nagyon izgalmas sportkarriered van, hiszen válogatott kézilabdázó voltál, mint ahogy azt az imént említettem is, de Pakson élsz jelenleg. Viszont kezdjük onnan, hogy hol születtél és hol nőttél fel.
2: Kubában, kubai származásom van. Egy kis falu születtem, San Luis, és 12 éve koráig éltem San Luisban, de akkor már kezdtem úgy mondjuk, hogy Kubában a rendszer, a sport rendszer lesz egy pirámid, és akkor úgy kezdtem egy speciális azok a sportolók, akik különlegesek voltak, és úgy kezdtem, és akkor San Luisban születtem 12 éves koráig, és utána hogy mondom, elköltöztem Pinar del Rióba, a fő a székhelyi városba.
1: Uh-huh. És mikor kezdtél el kézilabdázni, és kinek a hatására?
2: Ez egy tök véletlen volt, mert én aszmás vagyok, és gyakran látogattam a központ, a gyógyászati központ, a San Luisban, és képzeld el, három hónap előbb történt egy nagy verseny, egy Pan-American Games játék, ahol egy anyámnak unokatestő szerepelt, nagyon híres sportoló volt, sőt, amikor én elkezdtem a válogatóval, ő mindig ott volt, és hogy ő miatt kezdtem el a kézilabdázás, és véletlenül volt, mert egy olyan krízis a gyógyászati központba látogatás, mert a krízis miatt voltam, és jöttek szembe, vagy szembük az anyám meg engem, két edző. És akkor kicsi voltam, így 10 éves körülbelül, és mindegyik akarta engem, tudod, mint a sportoló. Egy súlyemelő edző volt, a másik kézilabdázó. Emlékszem, mint ma lenne, kérdeztem az anyámnak, hogy melyik az unokatestünk. És akkor úgy derült ki, hogy kézilabdáz nem volt kérdés. Én a kézilabdázó akartam lenni.
1: És aztán elkezdtél kézilabdázni, elkezdtél edzésekre járni, és mikor dőlt el az, hogy profi kézilabdás leszel?
2: Tehetséges voltam. Persze volt egy nagy példakép, és akartam nyilvánvaló úgy lenni, mint ő, olyan nagy sportoló, de ahhoz kellett dolgozni, és tényleg kellett a tehesség. Úgyhogy transzitáltam, vagy követettem a folyamat, a sportolás, és voltam olyan 14 éve, amikor újra, és mondom újra, mert talán korábban, 12 éves, 13 éves már, ez volt a szándékom, hogy, tudod, ahogy mondtam előbb, nagy legyek a sportolás szinte, de utána volt egy olyan, nem voltam motiválva. A motiváció ledönt, és aztán egy nagy verseny után azt mondom, döntöttem, hogy na, én a válogatónál akarok lenni része. Vagy venni része.
1: Aha, értem. És mennyi áldozatot kellett hoznod azért, hogy válogatott sportoló lehessél?
2: Jó kérdés. Sokat beszélek a barátaimnak, ekkori barátaimnak, a mai nap tartsunk a barátság, és jön föl, amikor csináltam dolgokat velük, amikor nem volt ezt a szelirány, hogy válogató leszek, csináltam dolgok velük, amikor már a válogatónál voltam, és volt terveim, mert ott kubában mindenki akar jó sportoló lenni, akkor ott kezdtek a szállászatot. Mi minden nap eszettünk, és mellett is kellett tanulni. Húsoly, buli, néha-néha nem voltam otthon hétvégén, sőt, amikor mentem a haza, kevesebb, mint 24 óra töltöttem a szüleimnek. Szóval edzés 70-től 70-ig, vagy a csapat, ami hivatalos, vagy hogy mondom, ezt külön-külön edzettem, tudod, aki akar elérni egy olyan szinten, többet kell dolgozni, mint a többiek, szóval, ja.
1: Igen, szóval akkor a buliról meg lemondtál, mert buliról nem volt, buliról nem volt. Nagyon kevés.
2: Volt, amikor nem szabad.
1: Volt, amikor nem is szabad, így van.
2: Tengerparton például, ott volt a gyönyörű tengerpartunk, és nem mentem, mert akkor ezt a munka, ami végeztem hónapok, hétek, elment volna. Úgyhogy pihenés, kajaszás, edzés, tanulás.
1: Aha.
2: Ez új volt sokai.
1: Igen, azért ez eléggé feszített tempónak tűnik. Mikor hívtak először a kubai válogatottba?
2: Ja, 1994. Azóta először a junior válogató lettem része, vagy vettem része, és utána másfél éve utána hivatalosan a felnőtt válogatónál. Így úgy töltöttem 14 éve.
1: 14 évig voltál válogatott? Aztán, az nem semmi. No. És mit éreztél akkor, amikor a válogatottba bekerültél, amikor behívtak?
2: Szeretem a kihívások. Ez egy kihívás jelentett. Kubában, ahogy mondtam az előbb, minden sportoló. Ez egy a szituáció áldadóan, ez egy, hogy mondom ezt, kimenekülő úton.
1: Menekülési út.
2: Ez jelenti, hogy úgy értem, hogy több lehetőségek vannak nekünk a sportoló, magas szinten a sportoló, mint az átlagos kubai.
1: Aha, tudod, értem.
2: Kimenni, ismerni, vásárolni dolgokat, ami normálisan nem kaptunk otthon. Ja.
1: Igen, szóval ez egy menekülési út volt igazából nektek kubaiaknak egy picit, értem, és ezért egyrészt kihívás volt, másrészt pedig örültél neki, mert így kinyílt a világ.
2: Kinyílt a világ, pontosan én egy kis faluból számozott gyerek, majdnem felvilág már utazott, vagy ott volt a lehetősége. Utána jön ez a áldozatot, ami kell hozni, mert a verseny, mindenki akarta a legjobb lenni. Szóval igen, kihívás, felelőssége. Ja.
1: Igen. Ja. És mire vagy a legbüszkébb az eredményeid közül? Meséljük el a Paks FM hallgatóinak, hogy mi volt az, amit sportolóként elértél?
2: Van szép pillanatokat itt a karrierem során. Már sikerült nekem a világ bajnokság elérni szépeket, például szerintem mint a csapat a legnagyobb vagy a legasszi, ami a eredmény, ami nekem a legbuszke hoz, ez az, hogy először a mi csapatunk 1999 a világbajnokságban Egyiptom. Mi a kubai csapat volt az első kubai, az első amerikai kontinens csapat, aki a 8 legjobb csapat a világban része vettek a egy világbajnokságban. Ez történt először a panamerikai kézilabda történet. És én voltam rész ezen a, hogy mondom ezt?
1: Versenyen. Világbajnokságon, igen. Te ott voltál, igen.
2: A másik ez az, hogy pár alkalmon lettem a legjobb kapus a panamerikai kontinens játék. Uh-huh.
1: Ez ilyen ezen csak amerikai országok vesznek
2: csak
1: részt,
2: az egész
1: ugye?
2: Kontinens, a középen, igen, lettem.
1: A legjobb kapus?
2: Legjobb kapus.
1: Igen.
2: És
1: ha jól tudom, valamelyik olimpiára is kijutottatok.
2: Kijutottunk.
1: Ez melyik volt?
2: A Sydney.
1: Sydney olimpián ott voltál.
2: Sydney olimpián. Megint öröm. Több, mint büszkeség, ez öröm hozott nekem, mert különleges éreztem magamat. Csak munka is ott, csak a bolygó legjobb emberek vannak találkozatot. A sporton, beszélek a sportról. Persze. Ez nagyon öröm volt. A Sydney olimpia. Nem sikerült csapatként elérni ezt a eredmény, ami tudtunk, hogy képes vagyunk elérni. Előbb a világban, Egyiptom világbajnokság volt egy csapat, és öt játékos ezen a csapatból voltak itt Magyarországon. Képviseltek Magyarországon utána. Uh-huh. Igen, ők az olimpiáin nem voltak, mert úgy döntöttek, hogy kimenekülnek. Uh-huh. És itt maradnak Magyarországon.
1: Uh-huh.
2: Veszprémi játékosok. Nagy figurák, és sajnos nem voltak velünk, úgyhogy itt eredménye, ha beszélünk az eredményéről, nem sikerült, de ez egy nagy dolog.
1: Persze, kijutni is nagy dolog egy olimpiára.
2: Ez már,
1: Azért annak is van, persze, annak is van súlya. Na és akkor beszéljünk arról, hogy hogyan kerültél Magyarországra.
2: Magyarországon kerültem a sport miatt. Sikerült, én gondoltam, hogy már Kuba, ez kicsi lett nekem, és akkor igen, én is akartam másodszor próbálni a szóló. Mert volt egy olyan tapasztalat, hogy én játszottam Franciaország 1998 először, aztán két éve játszottam a franciaországi bajnokság, profiként, és utána letett 10 éve. Visszamentem Kubába, ott ragadtam el, szerintem a legjobb évek a karrierem, és utána úgy gondoltam, hogy a karrierem vége felé megyek, próbálok jutni Európa megint, mert nekem még van mit mutatni, és el akarok, tudod, kihívás.
1: Aha.
2: És akkor új sikerült találni egy, hogy mondanánk ezt, nem szponzor, hanem képviselő.
1: Képviselő? Menedzser?
2: Menedzser. Yeah. Uh-huh. Nem tudtam, hogy lehet használni ezt a szót.
1: De lehet, igen. Yeah.
2: Szóval egy menedzser, lát az én videó, tettem egy videó YouTube-ról, valaki megláttat, érdeklődött utána, úgyhogy új jöttem ide, játszottam Budapesten. Egyébként egy szép eredmény is a Maja Kupában második lettem.
1: Aha.
2: Szóval ez is egy szép eredmény. És Így jöttem
1: Magyarországon
2: sportolás.
1: Mennyire más kultúra Kuba és Magyarország? Mi a tapasztalatod?
2: Tapasztalat?
1: Nagyon más?
2: Más, mindig más. A sport adta nekem ezt a lehetőséget, hogy sok kultúra, vagy egy pár kultúra ismerkedjek. Uh-huh. És mindig más. A magyar, úgy teszem, hogy a magyarok elég családi centrikusok, mi is, de ugye én a Karibból származok, és még euforikusabbak, mint ti.
1: Aha, igen, ti vidámak vagytok,
2: igen,
1: élni, bulizni.
2: Van rengeteg problémák.
1: Parti, salsa.
2: Rengeteg problémák, ami az ember nem tudja elképzelni, de úgyis mindig van egy kis hely a vidámság.
1: Aha, pozitívak
2: szerintem
1: vagytok.
2: Aha. Persze, nálunk nincs olyan hosszú tél, mert olyan hideg se. Nálunk általában az ember imádkoznak, hogy már ne süssen olyan erős a nap. Szerintem.
1: Igen. Na és akkor azt meséld el, kérlek, mert szerintem ez egy, amennyire én tudom, ez egy nagyon szórakoztató történet, vicces történet, hogy ismerted meg a feleségedet, aki paksi, és igazából így érkeztél te Paksra.
2: Igen. Na, amikor játszottam, akkor játszottam Cegléden.
1: Aha, Cegléden, aha.
2: Egy koszos ismerős miatt tudta, hogy én mert voltam Németországban, ott terveztem játszani, és mentem, csináltam próba, meccseket, meg minden szuper jól sikerült, és aztán jött a karácsony időszak. És a közös ismerősünk tudta, hogy én fogom ekkor menni Németország, látogatni barátom. És ő tudta, hogy Heidi rokon?
1: Heidi rokona, igen.
2: És akkor mondta, hogy az unokát tesóm, ő is megy ezen a repülőgépen Németországban. Heidi ment látogatni és új ismert. Én nem tudtam, hogy ő az, csak keresztem, néztem. Aztán ő megtalált. Ugye.
1: Téged könnyebb volt felismerni.
2: Könnyebb volt. És akkor, igen, ő megtalálta, és volt egy nagy sor, emlékszem.
1: Valamelyik boltba, ugye?
2: Nem, repülőtéren.
1: Igen.
2: És már hívták, nyitotta a kapu, csak kellett bemenni a repülőgép, és volt egy nagy sor. Én egy kicsit nem találtam magamat, és a Heidi hívta engem. Mitartán mögöttünk elkezdtek panaszkodni, hogy hol van ez, itt van ez, hogy mi is várunk. Heidi azt mondta, hogy ez a férjám.
1: És az lettél.
2: És azt lettem. De akkor nem volt szándék, akkor, de ez volt a legrövidebb 45 perc, ami sose repültem én. Rövid volt.
1: Na, hát ez nagyon, imádom ezt a történetet, amikor ezt először hallottam, azt mondtam, ha egyszer eljössz hozzám, ezt el kell, hogy meséld itt. Jó, és akkor figyelj, még egy picit mesélj arról, ugye te állampolgársági vizsgát is tettél Magyarországon, és hogy élted ezt meg, milyen volt, nehéznek találtad?
2: Nagyon nehéz. Büszke vagyunk ugye, hogy a finn valamikor hasonló nyelv volt
1: a magyarhoz.
2: Ja, a magyarhoz. Ezután, amit tanultam a vizsgán, derítettem ki, hogy a magyar ered a finnból.
1: Igen.
2: Oké? Okay?
1: Finnugor eredetű.
2: Nagyon nehéz. És mondom, büszke vagyunk most, mert én is magyar vagyok.
1: Uh-huh.
2: Most. És nekem sokat könnyebb most, hogy tudok itt kifejezni magamat.
1: Aha.
2: Mi mindig akadozok, néha, de örülök, mert az elején ez nagyon magyarosan kemény volt.
1: Nehéz volt, igenis kemény.
2: Nagyon nehéz volt.
1: Így van.
2: És ugye a stresszes. Heidi sokat segítette, a feleségem, mert ő ugye nagyon okos, imádja utazni, és érdeklődik ez a történelem dolgok is, és akkor sokat segített, beszélgettünk erről, kutattam, regények olvastam, belemerültem. Igen, nehéz volt, nehéz volt. Most megcsinálnám újra, és könnyebb lehet.
1: Az biztos.
2: Mert akkor nagyon nehéz volt. Igen.
1: Igen. És mivel foglalkozol most? Ugye a profi kézilabda labdázó karriered az már véget ért, és mit csinálsz azóta?
2: Azóta főleg a masszázs. Pár dolgot csinálok, például foglalkoztam itt a boxi csapat, kézilabdás csapat. Sajnos ez megszűnt, de kapcsolatban maradtam a kézilabda, ez az én életem nagy része, de most jói sportmászor vagyok, úgyhogy itt ezen foglalkozok most.
1: Na, hát nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél és meséltél egy kicsit magadról nekünk, és hát akkor sok sikert kívánunk itt a masztörködéshez.
2: Nagyon neked. Szépen köszönöm, Gabi, hogy ide hívtál, és által lehetősége, hogy megosztom az életem egy része a boxi hallgatóknak.
1: Köszi, hogy itt voltál. Mizell Iglesias Poveával, egykori kubai válogatott kézilabdázóval beszélgettem, aki jelenleg Pakson él, most pedig hamarosan Robi hozza a híreket, és zene következik.
0: Élesztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.

0: Élesztő mindjárt folytatódik. Élesztő. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Hírek a Paks FM-en.
1: Kellemes napot kívánok, a mikrofonnál Tokai Róbert. Kezdeményezik Súlyog Tamás köztársasági elnök megbízatásának megszüntetését, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök hétfőn az országgyűlés ülésén napirend előtt mondott beszédében. A kormányfő kiemelte, a tisztító tűzművelet részeként kezdeményezik a jelenlegi köztársasági elnök megbízatásának megszüntetését. Az alaptörvény módosításának hatályba lépését követő napon Súlyog Tamás megbízatása megszűnik, pont, fogalmazott a miniszterelnök. Magyar Péter bejelentette, szeptembertől egy átfogó alkotmányozási folyamatot indítanak, bevonva a teljes magyar társadalmat, megbeszélve és megtárgyalva közös ügyeinket. Hozzátette, a folyamat végén az új alkotmányt a magyar nép fogja népszavazással megerősíteni. Az alkotmányozási folyamat lezárultáig, de legfeljebb 5 évre az országgyűlés Súlyog Tamás helyére új köztársasági elnököt választ, akinek az egyik legfontosabb feladata a köztársasági elnöki intézmény tekintélyének helyreállítása lesz, idézi az MTI Magyar Pétert. Elkezdődtek hétfőn a nyári Erzsébet táborok. Augusztus 28-ig több mint 40 ezren kapcsolódhatnak ki 4 helyszínen, közölte a szervező Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány az MTI-vel. Tájékoztatásuk szerint az általános iskolás csoportok mellett beteg és gyógyuló gyermekek, állami gondoskodásban élő és nevelőszülői hálózatból érkező, valamint tanodás gyerekek és családok is táboroznak. A szervező állami támogatással biztosítja a szállást, az étkezést, az egészségügyi ellátást és a programokat. 5. alkalommal rendeztek szombaton múzeumi pikniket Pakson, az Atomenergetikai Múzeumban, a Múzeumok Éjszakája keretében. Ez volt az az este, amikor a megszokott kiállítások új megvilágításba kerültek, a fények és történetek életre keltek. A különleges esti hangulatot a Sisa Café zenekar koncertje alapozta meg, az egyedi élményt pedig az Atomerőmű Létesítményi Tűzoltóság különleges tűzoltóautója adta, melynek az emelőkosarával közel 60 méter magasba emelték a vállalkozó szelleműeket. Ilyen adottságokkal rendelkező tűzoltójármű jelenleg ez az egy van az országban, mondta a rádiónknak Pesteritz Rajmund, az Atomerőmű Tűzoltóság parancsnoka.
2: Erről az autóról azt lehet tudni, hogy igazából pont ugyanilyen felépítésű, és ez a magasságú, ez egyetlen egy van itt az Atomerőmű Tűzoltóságán. Ezért is olyan népszerű, mert nem a hivatásos tűzoltóságoknál megszokott 40 méteresek vagy 30 méteres autók, hanem ez egy 60 méteres emelőkosaras gépjármű, ami klasszikusan életmentésre, magasból való mentésre való, de természetesen az ilyen jellegű rendezvények, amik valamilyen szinten kötődnek vagy Paks városhoz, vagy főleg az atomerőműhöz, ott részt szoktunk ezzel venni, és örök népszerűség, tehát nincs olyan, hogy ne lenne kihasználva. Hiába van emellett más bemutató sátrunk is, illetve most éppen egy ilyen kis gyerekeknek való tűzoltós erőpróbás pályát raktunk össze, ennél az autónál folyamatos során.
1: Az Atomenergetikai Múzeum múzeumi piknikén volt ökocsiga játszóház, VR repülés szimulátor, iPadről irányítható golyók versenye, 4 személyes reakciójáték, felfújható kosárlabda és kombisportaréna is. Este a Folytassa Öveges című Astrum színházi előadást tekinthette meg a közönség, éjszaka pedig lézershow zárta a napot.
0: És most sporthírek a Paks FM-en.
1: Elkészítette az MLS versenybizottsága hétfőn az NB1 új szezonjának sorsolását, amely rögtön egy igazi csúcsrangadóval indul, adta hírül a Magyar Labdarúgó Szövetség. A bajnoki bronzérmes Paks hazai pályán fogadja a rekordbajnok Ferencvárost az első fordulóban. A párosítás különösen érdekes annak fényében, hogy az elmúlt években a paksiak váltak a Ferencváros egyik legkellemetlenebb hazai riválisává. Bognár György csapata rendszeresen beleszólt az FTC bajnoki és kupa céljaiba, így a szezon első komoly erőfelmérőjének lehetnek tanúi a szurkolók. A találkozóra a július 24-26 közötti hétvégén kerül majd sor.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. Reklám. Atomenergia nélkül nincs olcsó áram, nincs energiabiztonság, nincs klímavédelem. A Paks 2 projekt keretében két korszerű atomerőművi blokk épül Pakson azért, hogy garantálni lehessen a hazai lakosság és vállalkozók számára az ellátásbiztonságot. Paks 2, a hosszú távú ellátásbiztonság, az olcsó áram és a klímavédelem kulcsa.
3: Mind a stadion élményt a nappalitba! Idén-nyáron heteken át a focié a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar! Minden, ami telekommunikáció.
4: Anya, nézd, de cuki! Jó, ez még aranyosabb!
5: Ha betérsz a fauna díszállatkereskedésbe, garantált cukiságokkal találkozhatsz. Pakson a Barátság úton a több mint 40 éves üzlet idén tavasztal is vár. Többek között tengeri malacok, hörcsögök, ékszer és görögteknősök, többféle papagáj, morteknős, szakállas agáma, törpesün és több mint 50 féle halfaj várja a kicsiket és a nagyokat. Ezen kívül komplett felszerelések, szájkosarak, játékok, száraz és élő eleségek, valamint mini állatkert bűvöli el, nem csak a gyerekeket. Fauna díszállatkereskedés, Paks, Barátság út 3. Egy kis állatkert a kisváros tévében.
4: Anya, ugye hazavisszük?
0: Reklámot hallottatok. A műsorszám termék megjelenítés.

0: a Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: Kubai vendégem után benne ragadtam egy kicsit ebbe a spanyolos hangulatba, viszont 9 óra 11 perckor megérkezett hozzám Takács Nagy Vivi a stúdióba. Szia,
2: jó
1: Vivi!
2: Jó reggelt!
1: Jó
2: sziasztok!
1: Reggelt. Hello, kipihented magad a fezen után?
2: Hát főleg úgy, hogy ugye én hazavezettem megint csak éjszaka.
1: Azt hittem ott
2: nem is tudom, valaki, egy anyuka annyira cuki volt, hogy az Zofipa, hogy jaj, Vivi, látom, mindig mész valahova, mondom. Igen, de mondom, azt annyira kevesen tudják, hogy nekem ez az, hogy megyek, jövök. Ez jövök, a Fezen Fesztivál.
1: Reggel 6-kor, amikor a gyerek kell, akkor föl kell.
2: Addigra mindenképp, igen. De hogy ez ilyen nagyon adhok jelleggel derült ki, ugye beszélgettük a csoportban, hogy ki mit fog csinálni, és értem nektek, hogy én majd a Fezenről tudósítok, mert ez nagyjából ilyen délután 4 órakor derült ki, akkor álltam neki készülődni, mert hogy nem volt jegyem, viszont az egyik barátnőm lebetegedett, valami történt, de volt egy plusz jegy. És akkor írtam a csajoknak, hogy hát szó volt már róla, de hogy nem lett jegy, nem tudtam, jó, mondom, hagyjuk is, akkor nem, meg egyedül maradtam, hogy nem jönnek többen. Akkor onnan így hanyagoljuk. És akkor beírja a másik barátom, hogy hát de van egy felesi jegyünk. Nézzük a Lőrincre, kint nagyon játszanak Nonessa.
1: Jól lesznek a srácok.
2: Igen, mondom, akkor lehet, hogy az lesz, hogy akkor én innen lelépek. Gyorsan felöltöztem, 700 fok volt, ugye? Úgyhogy azt se tudtam, miben menjek, mert már abba leizzadtam, hogy gondolkoztam rajta, hogy egyáltalán kimegyek az utcára. Na mindegy, és akkor ugye elmentünk, Bye Alex és Jude Law volt az aznapi fő attrakció, ugye őket nagyon szeretem, és hát igazából miattuk mentünk, úgyhogy nagyon jó volt, és nagyon jól is éreztem magam, de nagyon meleg volt, tehát, hogy Bye Alex és Jude Law is többször megkérdezte, amit tök cuki volt, hogy mindenki jól van-e, vagy szóljanak, hogyha valaki esetleg rosszul van, mert tényleg állt a meleg levegő, és osztogattak, vagy hát volt ilyen legyező, és legyezte magam, de a forró levegőt legyeztem magamra. Volt, akinek adtak is vizet a színpadról, tök aranyos volt Bye Alex is, meg a Jude Law is, hogy adtak vizet, és na, akkor hogy hova, igen, nagyon figyelmesek voltak. Nagyon jó volt, én nagyon jól éreztem magam, hogy ezek a fesztiválok nem ugye hosszú, több órás, másfél órás koncertek, ezek egy óra, aztán jön a következő. Szevasz. Igen, de jó volt, nagyon jól éreztem magam. Aztán, ahogy vége volt a Jude Law-nak, megvártam a csajokat, még hoztak maguknak italt, nekem is hoztak egy kólát, és akkor fogtam, elköszöntem, beültem a kocsiba, és éjfél-fél egy körül meg itthon voltam. Hát Fehérvár, ugye, szóval
1: nincs
2: egy órás
1: út. Messze, az biztos. Igen. Egyébként, ha már itt a meleget említetted, reggel mondtam a hallgatóknak, reggel 6 órakor, ugye akkor még az időkép előrejelzése szerint ma maximum 30 fok volt várható, de már akkor 22 fok volt reggel 6 órakor.
2: Nagyon durva.
1: És mondtam nekik, hogy én ezt nem hiszem el, szerintem több lesz. Na már most 28 fok van jelen pillanatban, és egyébként az időkép előrejelzése is frissül.
2: Már 32
1: most már
2: fokot.
1: 32 fok körül alakul a hőmérséklet, ami azt jelenti, hogy 35 is lesz. Nem van.
2: Lehet 40 is akár, de hát nagyon durva. A héten, az már 37 fok is lesz a hétvégére, szóval hogy...
1: Ne is mondd, pont megyünk a Zegabóra énekelni.
2: Jaj, te jó!
1: És tudod, abban a melegben, amikor hát ez, izzad a hangszálad
2: minden.
1: Is.
2: Igazából izzad. Mindened izzad.
1: Az a jó, hogy jó, tehát tök jó pincénél leszünk, egy olyan tényleg így a mondhatom, hogy a fák alatt, a fák tehát így eltakarnak mindenféle napot, úgyhogy én abban bízom, hogy azért az kellemes árnyékba. Lesz ott az idő, igen, de hát az tuti biztos, hogy nagyon, nagyon meleg lesz.
2: Készüljetek, a fröccs is nagyon jó hűsítő, de azért vizet
1: nem
2: is.
1: Nem ihatunk, megmondta a zenekar vezető, hogy nem ihat senki.
2: Hát akkor csak akik hallgatják, azok ihatnak.
1: De azok sokat ígyanak.
2: Azok ígyanak jó sokat, vizet is azért néha.
1: Igen, néha egy kicsit vizezzék fel a bort.
2: Igen.
1: Ja, úgyhogy ez lesz most nekem a hétvégi programom egyik, és a másik 28-a.
2: Vasárnap.
1: De várom már, megyünk a Vivivel koncertre.
2: Igen, nézem, valami lesz nekem a héten. Ja, valami lesz a héten, csütörtökön Vár Republic koncertre megyek este. Az is az lesz, megyek, jövök alapon.
1: Lesz?
2: A Pap Lászlóba.
1: Ja.
2: és ugye én már voltam egyszer, az zseniális volt, én nagyon szeretem egyébként Ryan Tedder-t is, vele álmodtam éjszaka valamiért, hogy már a koncerten vagyunk, de egy a backstage-be voltunk így többen.
1: És a tudatalatti vágyak.
2: De közben meg ő nem volt ott, meg úgy maga, ezért, hanem
1: valami,
2: igen, hogy hol van, aztán így megjelentek emberek, akiket egyáltalán, tehát hogy így nem értettem, hogy mit keresnek ott, na mindegy, ilyen elég katyvaszos volt ez az álom, ez ilyen reggeli visszaalvás utáni álom volt. Úgyhogy az lesz a csütörtököm, és akkor nem is tudom, hát ugye péntek-szombat esküvőzöm, pénteken egy ilyen nagyon kis lájtos, egy órakor kis mini esküvőt tartok majd.
1: Pont a legnagyobb melegben.
2: Igen, de hál' Isten ott a Bodrinál van hátul egy olyan kis ilyen fedett házi kócska, ahol ott meg tudjuk tartani, de tényleg egy ilyen 25 vagy 26 fős esküvő lesz, úgyhogy nagyon kis édes lesz. És akkor szombaton meg szintén ugye Szexár Decs, ugye a Taklerbe lesz egy esküvő, és akkor hát vasárnap meg a Grundfiú koncert.
1: Grundfiú koncert? Jaj, de jó lesz. Nagyon várom
2: én
1: már.
2: Én sose voltam. De Ember Márkot én is nagyon várom már. Remélem egész végig a színpadon lesz. Vagy csak ott ülni fog. Nekem mindegy valamit, csak hogy lássam mindig.
1: Valahogy elintézik, igen, hogy bejussunk a backstage-be. Ha már a Van Republicnál, nem biztos, hogy
2: ez meg... valószínűleg nem fogok. Figyelj, azon röhögtem múltkor, hogy nekem sose voltak ilyen nagyra törő vágyaim, hogy backstage-be bejutni, vagy nem tudom. Szóval, hogy így távoltunk, voltunk, vagy még az első sor is olyan, hogy a tökön fog előbb oda szaladgálni, meg órákkal előtte ott lenni, meg nem tudom. Szóval, hogy egyáltalán nem vagyok ilyen. Volt egyszer-kétszer, amikor úgy sikerült, de nem azért, mert hogy oda akartunk menni, hanem így mindig így eljött előlünk, és akkor megint előrébb mentünk, és például most a hétvégén, ugye a Fezzen Fesztiválon voltam vasárnap, hát az zseni volt, olyan jó helyünk volt végig mindegyik koncerten, hogy konkrétan, pont ezen mondtam a Lőrincnek, hogy nem konkrétan a számban énekelt a Jude Law, mert annyira közel volt, és olyan közel is volt mindenki, hogy tök jó volt. Ilyen közel szerintem még sosem voltam egyikesse.
1: Igen, tök jó felvételeket csináltál. A Paks FM hallgatóinak mondom, hogy nyugodtan fel lehet menni a Paks FM Facebook oldalára, és meg lehet nézni Vivinek a videó tudósításait. Egyébként, ha már Lőrincet említetted, csak szólok, hogy megvan most már az Ivan és a Parazolnak a Ha megnyitod a szíve című szám. Én ezt ma már reggel játszottam.
2: Láttam. Igen, az a mi kedvenc számunk.
1: Igen.
2: Amúgy meg Takás Lőrinc majd ezt fogja hallani élő is, mert hogy holnap Fishing on Orfű lesz vasárnapig, és megint egyedül maradok a gyerkőccel, szóval alig várom már ezt a hetet is. Jaj, meg is könnyezem mindjárt. Ugye múlt héten munka miatt voltunk egyedül, most meg szórakozás, és annyira cuki, mert ugye én mondtam pont, hogy na ez ugye megint egyedül leszünk, meg stb. És akkor így, igen, apa megy munka miatt fishingre, így néztem a Lőrincre, mondom, munka miatt. Aha.
1: Jól megtanította a gyereknek.
2: Igen, úgyhogy. Igen. Nem szórakozni, mert dolgozni fogod.
1: Ennyi.
2: Úgyhogy én is, vagy mi is a Grundon dolgozni fogunk,
1: mi is, ugyebár. Hát egyébként igen.
2: Dolgozunk ezerre.
1: De pont ez a vicces, amikor ezt nem tudom, szerintem így a csoportba, ugye a munkahelyi csoportban így beraktam, de ezt a hallgatóknak is elmesélem, mert marha vicces volt, bementem egy barátnőmnek a munkahelyére, pont ott voltam, és akkor beköszöntem, és akkor kérdezem, hogy na, és mi újság, nyáron mentek valahova, ez az, úgy elmondta, és akkor utána visszakérdezett, hogy és veled, mi újság? Hát mondom, nekem most kezdődik a fesztivál szezon, úgyhogy én innentől kezdve fesztiválokon leszek, mire így megszólal, hogy hát ez azért egy kicsit izgalmasabban hangzik, mint az én pályázati ablakaim. És utána tényleg így, hogy az embernek így leesik, hogy te a munkahelyeden vagy tulajdonképpen, mert
2: persze.
1: Tehát azért megyek nyilván a fesztiválok egy részére legalábbis, hogy hogyan tudósítsak, vagy persze, valami, de közben meg marha jól érzem magam, tök jó társaságban vagyok általában, tök jó zene vesz körül.
2: Zseniális.
1: Hát a legjobb, mindenkinek rádiózni kellene.
2: Igen, vagy csak ilyen helyen kéne dolgozni, amit szeret. Tudod, ez amikor...
1: Igen, ez nagyon sokszor, nagyon fontos lenne.
2: Nagyon sokszor el szoktam mondani, tehát, hogy nekem vannak olyan barátaim is, aki így rosszul van köbben, hogy be kell menni dolgozni, vagy nem tudom, hogy igazából így, vagy el van csak, tudod, és akkor jaj, el vagyok, nincs semmi, nem tudom, és akkor én meg így... És sokszor kicsit azt érzem, ugye ez az irigység előjön, ugye, hogy valaki úgy irigy, hogy ilyen jó irigy, hogy jaj, de jó neked, tudod, vagy nem tudom, a másik meg megint bulisztál, meg nem tudom. Ja. És pont ezt mondtam, igen, hogy múlt hét csütörtökön is ugye a barátom csinálta a Lagzi Festet. Ez egy délutáni buli volt, szóval 10 órakor vége volt a bulinak, fogtam, beültem a kocsiba, hazajöttem, és 11 óra 26 perckor itthon voltam, nyitva az ajtó, és kb. Lefeküdtem aludni. És mentem másnap reggel a Noellért a mamához, én vittem Oviba, szóval, hogy ezek olyan dolgok, hogy nem maradok le semmiről, mert mamázott igazából, tudod, délután. Persze. Én legalábbis ezzel nyugtatom mindig magam, hogy a mama az egy teljesen más dolog. De ez is, hogy most igen, szombaton esküvőztem, nagyon messze voltam, tehát Eger mellett esküvőztem, az 2 óra 40 perc volt oda, aztán 2 óra 40 perc vissza, majdnem 500 kilométert mentem, de hazajöttem. Ezt úgy volt, hogy még gondolkoztam is rajta, hogy lehet, hogy kiveszek valami szállást, hogy nem tudom, aztán végül is, hát most belefér az időbe, hogy hazajövök, és akkor hallgattam egy podcastet, meg közben zenét hallgattam, ettem egy mekit, nem tudom, és akkor, hogy így nekem ez nem az, hogy most elmegyünk bulizni, van olyan is persze, hogy iszogatunk, meg jól érezzük magunkat, de nekem a 90%-a az ilyen buliaimnak az az, hogy beülök a kocsiba, és hazajövök.
1: Igen, de legalább jól érzed magad, mert
2: de
1: szereted,
2: amit úristen, hát én imádok így is bulizni, meg én tudok is így. Egyszer hallottam azt is, hogy jaj, mert ez kamu, aki azt állítja. Lehet, hogy van olyan, aki kamuzik, vagy nem tudom, én rohadt jól tudom érezni magam, szerintem senki nem mondta volna meg, hogy nem ittam itt a vasárnap a Fezenen, mert hogy egyszerűen meleg is volt, egyébként nem is kívántam volna. Komolyan. Tehát, hogy a hideg kóla is nagyjából 10 másodpercig volt hideg a kezembe, és alig, tehát így tényleg így gyorsan lehúztam, megittam, és akkor így jól mondom, kösz, nem kérek most semmit. De egyszerűen nem, tehát tényleg nem kívánja az ember. Most az, hogy egy hideg, mit, sör, fröccs, bármi, ami tényleg úgy akkor hideg, és igen, akkor így azt meg tudod inni gyorsan.
1: Igen.
2: De nem is kívántam, és jó is volt, hogy így hazajöttem. Kicsit fáradt voltam, mondjuk, azt megmondom őszintén, a tegnapi nap, de
1: hát,
2: ennyi baj legyen. És ezt akartam, hogy nekem ezek megérik. Igen. Vagy egy kicsit fáradt, most meg tök jól elaludtam, úgyhogy
1: na,
2: nem
1: hát akkor
2: sem.
1: Tök jó. Ez igen, a lényeg. Na figyelj, Vivi, én akkor átadom neked a terepet, és te hozod mostantól egészen 2 óráig itt a jó kis zenéket.
2: 2000-es évek is lesznek.
1: Évek. Hát az van. A nagy kedvenc.
2: Az nagy kedvenc. Igen.
1: Fiatalságunk.
2: Néztem, hogy van egy-kettő, amit hogy lehet, hogy kicserélgetek majd, de elég jók Árás, meg nem is tudom, TNT is volt, Ágnes.
1: Bizony, van itt. Jók lesznek.
2: Igen, Beyoncé. Vagy, jó lesz.
1: Igen, Bujocki, ahogy a Radics Gigi nagymamája is a Beyoncé-t.
2: Igen.
1: Igen, szóval jó kizelék lesznek, úgyhogy tök jó. Na, hát akkor neked jó munkát, a hallgatóknak pedig további jó rádiózást kívánok. Én Harmad Gabi voltam, köszi, hogy velem tartottatok. Tartsatok velem majd csütörtök reggel is az élesztőben. Addig is szép napot nektek, sziasztok!
0: Mindenki felébredt. Akkor irány dolgozni. Élesztő. Holnap reggel is.

0: Kiss FM slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Ahol életre kell a magyar történelem, látogass el az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkba. Fedezd fel a lenyűgöző feszti körképet, a skanzent, a nomád parkot, az interaktív kiállításokat és az élő hagyományokat. Kaland és felejthetetlen élmények az egész családnak. www.opusztaszer.hu Kolibri Hungary.
2: Speciális jelölés technikai megoldások több mint 25 év tapasztalattal.
1: Tapintható alaprajztáblák, prime matricák és táblák, sorszámozott biléták és egyedi jelölők, valamint emblémázott sejemdíszszalagok gyártása. Kolibri Hungary.
2: Egyedi megoldások, megbízható minőség. kolibrihungary.hu
3: 10 éves vagy és érdekel a színészet? Szerez színházi és filmes gyakorlatot a Karaván Színház ingyenes budapesti vagy kaposvári stúdiójában. Keres ránk a neten. Karaván Színház.
1: Az egészség érték. Mi adjuk hozzá a minőséget. Fedezd fel a Libravit Premium Magyarországon gyártott étrend kiegészítőit és támogasd a vitalitásod minden nap. Libravit.hu
0: Reklámot hallottatok.

0: Szép napot kívánok mindenkinek, én Takács Nagy Vivi vagyok, ti pedig a Paks FM rádiót hallgatjátok. Szokásosan kettőig én leszek ma veletek, hozom a jó zenéket, aztán hamarosan meglessük, milyen időjárásra számíthatunk a mai napon az időkép előrejelzése szerint, és az óra végén pedig jönnek a közlekedési hírek. Ha nem akartok lemaradni, akkor mindenképp tartsatok velem, most pedig jöjjön Pink és Kelly közöse a Hurts to be Human 2019-ből.
1: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel. Paks FM. Összeköt.

De Azaria Young Flight közösen szólt a Ram Pa Pa Pam 2023-ból, mi pedig már is nézzük, milyen időjárásra számíthatunk a mai napon az időkép előrejelzése szerint. Kevesebb komoly felhő képződik a napsütés mellett, és csak helyenként alakulhat ki frissítő zápor. Az északi a szél mérsékelt marad, délutára pedig 32 fok körül alakul a hőmérséklet a térségben. Hát valószínű nem fogunk megfázni a mai napon sem, jó kis nyárias időjárás lesz, és egy frissítő zápornál nincs is kellemesebb ebben a jó kis meleg nyári időben. Délután még jövök egy időjárás jelentéssel, ahol a holnapi időt vesszük górcső alá, addig is élvezzétek ezt a jó időt, mi pedig megyünk tovább a zenékkel. Ariana Grande és Justin Bieber fog szólni, tőlük pedig a Stuck With You 2020-ból.

0: közlekedj velünk!
1: És már nézzük is, hogy milyen közlekedési hírekkel szolgál nekünk az Útinform oldala. Az M6-os autópályán Érdnél a 14-es és a 20-as kilométer között karbantartási munka miatt a Pécs felé vezető oldalt lezárták, a forgalmat a Budapest felé vezető oldalra terelték át. A munka kapcsán a 17-es kilométernél lévő Érd kelet-nagytétény csomópont pedig nem használható. Kerülni a 19-es kilométernél lévő Érd-Ófalu csomóponton keresztül lehet. Szintén az M6-os autópályán Budapest felé a 165-ös kilométernél lévő Gelesdi pihenőhely közelében aszfaltoznak, a 167-es és a 163-as kilométer között lezárták a külső sávot. A Pécs felé vezető oldalon a 177-es és a 178-as kilométer között aszfaltoznak, emiatt a forgalmat az ellenkező Budapest felé vezető oldalra terelték át, ahol irányonként egy-egy sáv járható. Az 52-es főúton az M5-ös autópálya csomópontjához kapcsolódó hídépítés kezdődött, ezért az 5-ös kilométernél a Kecskemét centrum és Dunaföldvár felé vezető kanyarodó sávokat lezárták. Fülöpszállás és Solt, azaz a 35-ös és az 51-es kilométer között több szakaszon is útépítők dolgoznak, az aktuális munkaterületnél a félútpályát lezárták. Több helyen folyik kaszálás, már is nézzük, hogy merre. Budapest-Pécs-Barcs elsőrendű főúton a 100-as és a 110-es kilométer között, a kilométer szelvény szerinti növekvő irányba az országhatár felé korlátozás várható. Paks-Cece összekötő úton a 3-as és a 15-ös kilométer között, valamint Dunaföldvár és Dunakömlőd összekötő úton mindkét irányba útszükület várható. Szerencsére a környékünkön jelenleg nem látok balesetet, vezessetek ti is óvatosan, vigyázzatok az utakon, és hallgassátok továbbra is a Paks FM-et.
0: Az utakon is biztonságban, és a rádiót hallgatva. Paks FM, összeköt. Mindjárt folytatjuk. Gázmen.

0: folytatjuk a Pax FM slágereivel. Csütörtökön újra jön a Best of kedvencek órája, amikor a Pax FM bemutatja Gabi kedvenceit.
1: Mi történik, amikor a világ legnagyobb musicaljai és a popzene örökzöld slágerei találkoznak?
2: Álljunk bele, ha kell, bármi jöjjön is el, legyen szabad a grunt.
1: Az e-heti Best of órában felcsendülnek azok a dalok, amelyek nem csak a színpadokat hódították meg, hanem a slágerlistákat is. Hallgass meg a legismertebb musical himnuszokat, amelyek generációk kedvencei lettek a rádiókban is. Egy óra tele érzelemmel, energiával és felejthetetlen dallamokkal.

0: tartsatok velem ezen a héten is a Best of Musical órában, ahol a Broadway és a popzene legnagyobb slágerei ugyanazon színpadon találkoznak.
1: Best of kedvencek Gabitól. Minden csütörtökön déltől egyig. A műsor szemtermék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Paksi atomerőmű. Energia. Értünk. Kövesd online az atomerőművet, és légy részese a páratlan világának.
3: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
1: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
4: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Távozik a kormányzó brit munkáspárt éléről Keir Starmer miniszterelnök, akinek így kormányfői megbízatása is véget ér, írja az MTI. Starmer hétfőn a Downing Street-i miniszterelnöki hivatal előtt felolvasott nyilatkozatában közölte, távozási szándékáról már tájékoztatta a harmadik Károly királyt. A legesélyesebbnek tekintett utódjelölt Andy Burnham, Manchester volt munkáspárti polgármestere, nem sokkal később hivatalosan bejelentette, hogy indul a pártvezetői és a kormányfői tisztségért. Az egy ideig szintén potenciális utódjelöltnek tartott volt egészségügyi miniszter Wes Streeting néhány perccel Burnham bejelentése után közölte, hogy nem pályázik a párt és a kormány vezetői posztjára, és a volt manchesteri polgármester támogatja. Ezzel gyakorlatilag eldőlt, hogy Andy Burnham lesz Keir Starmer utódja a munkáspárt vezetői tisztségében, és így a miniszterelnöki székben is. Nyári diákmunka lehetőség indul Gerjenben, adta hírül hivatalos közösségi oldalán a település önkormányzata. Az önkormányzat a Nemzetgazdasági Minisztérium és a Tolna vármegyei kormányhivatal központi programján keresztül várja a fiatalok jelentkezését a július 1-től augusztus végéig tartó időszakra. A felhívásra olyan 16 és 25 év közötti, nappali tagozatos diákok jelentkezhetnek, akik nem rendelkeznek egyéb munkaviszonnyal és regisztráltak a járási hivatal foglalkoztatási osztályán. A diákok napi 4 órában legfeljebb 2 hónapon át dolgozhatnak a település alapfeladatainak ellátásában, valamint a közterületek fenntartásában. Az önkormányzat összesen maximum 6 főt tud fogadni a programban. A jelentkezéshez a személyes okmányokra és a diákigazolványra van szükség. A dokumentumokat legkésőbb most csütörtökön, vagyis június 25-én délután 4 óráig kell benyújtani a gerjeni önkormányzatnál. További részletekért az ügyintézés@gerjen.hu e-mail címen, vagy a 0675 337 011-es telefonszámon lehet érdeklődni. A Magyar Védőnök napját 2007 óta június 13-án tartják, melynek alkalmából múlt héten a Tolna vármegyei Balassa János kórházban gyűltek össze a szakma képviselői, hogy együtt ünnepeljenek, adta hírül az intézmény. A kórházban közel 100 védőnő gyűlt össze az ünnepségre. Bár a résztvevők a vármegye számos településéről érkeztek, a rendezvényt mégis meghitt, családias hangulat járta át. Dr. Pátri Eszter vármegyei tisztifőorvos beszédében kiemelte, a Magyar Védőnői Szolgálat 2015-ben hungarikummá vált. Ez az elismerés egy olyan világszerte is egyedülálló rendszernek szól, amely több mint egy évszázada szolgálja a családokat és a gyermekek egészségét. Kis Zoltán főigazgató hangsúlyozta, a védőnök sokszor olyan családok életébe lépnek be segítőként, akiket korábban nem ismertek, mégis nyitott szívvel, önzetlenül és elkötelezetten állnak melléjük. Jelenlétük biztonságot és bizalmat jelent a családok számára életük legfontosabb időszakaiban. Munk Jánosné, az MSZK vármegyei elnöke a vármegye védőnői közösségének összetartó erejét emelte ki, míg Otoltics Györgyi, mentor védőnő, a hivatás emberi oldaláról, az odafigyelés és az empátia jelentőségéről beszélt.
1: És most, sporthírek a Paks FM-en.
4: Elkészítette az MLS versenybizottsága hétfőn az NB1 új szezonjának sorsolását, amely rögtön egy igazi csúcsrangadóval indul, adta hírül a Magyar Labdarúgó Szövetség. A bajnoki bronzérmes Paks hazai pályán fogadja a rekordbajnok Ferencvárost az első fordulóban. A párosítás különösen érdekes annak fényében, hogy az elmúlt években a paksiak váltak a Ferencváros egyik legkellemetlenebb hazai riválisává. Bognár György csapata rendszeresen beleszólt az FTC bajnoki és kupa céljaiba, így a szezon első komoly erőfelmérőjének lehetnek tanúi a szurkolók. A találkozóra július 24-26 közötti hétvégén kerül majd sor.
2: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: Robi híre után ismét Vivi a mikrofonnál. Sziasztok! Remélem velem tartotok ebben az órában is, mert hogy jönnek továbbra is a jó zenék, valamint meglessük, milyen programok várhatók a héten Pakson és a környékünkön. Hozok még nektek egy tudósítást is Páfikati kolléganőmtől, aki a Múzeumok Éjszakája elnevezésű program sorozatról hozott nekünk interjút. Aztán a nyári hőségre való tekintettel meglessük, hogy hány fokosak jelenleg Magyarország nagy tavai és folyói. Az óra végén pedig jönnek a közlekedési hírek. Ha nem akartok lemaradni, akkor mindenképp tartsatok velem, most pedig jöjjön Accenttől a Don't Leave Kylie 2025-ből.
1: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel. Paks FM.

0: most. Következnek a vételkörzet program lehetőségei.
1: És már nézzük is, milyen programok várhatók Pakson és a környékünkön. Egy este két helyszínen lesz tánc, június 26-án az Atomtéren, a Csengei tetőn 3 DJ várja a legjobb slágerekkel a táncolni vágyokat. Ott lesz DJ Gico, DJ Tess és még DJ Kuki is, valamint még bor és fröccs mustra is lesz, úgyhogy kóstoljátok és találjátok meg a kedvenceteket, és bulizatok egy fergetegeset az Atomtéren. Június 27-én 14 órától a Kalocsai Művelődési Központ udvara és parkolója megtelik diákokkal, mert hogy a Hello Nyár elnevezésű tanévzáró diák fesztivál veszi kezdetét, ahol szuper programokkal, mint például boxgép lesz, léghoki, skanderpad, twister, pannaball aréna, reflexfal, ninja pálya, ülőfoci és euro bungee is várja az érdeklődőket. Ez egy estébe nyúló zenés nyárindító buli is lesz egy kis csavarral, úgyhogy várnak minden bulizni vágyó diákot és nem diákot is erre az eseménye. A rendezvény ingyenes, sőt a résztvevő diákok friss pattogatott kukoricát is kapnak, és a helyszínen pedig büfé is fog üzemelni, úgyhogy menjetek és érezzétek jól magatokat a nyári szünet kezdetén. Június 30-án Aut Lászlóné Rózsika volt MMGAM műszergyári dolgozó festmény kiállítás megnyitója lesz, ahová minden kedves régi és új ismerősét, valamint a művészetek iránt érdeklődő vendégeit várja 17 órakor a Tolnai Művelődési Központba. Július 5-én Kalocsán az érsekkerti szabadtéri színpadon láthattok egy előadást Mesztelen igazság címmel a Lilium produkció bemutatásában, melyet Talós Rita rendezett. 8 órakor láthatjátok ezt a színdarabot. Július 24-én az Erzsébet nagy szálloda szervez egy kis kerti mozit a teraszra, és a Hogyan tudnék élni nélküled című filmet fogják levetíteni. Mindenkit arra buzdítok, hogy menjen, regisztráljon és nézze meg, mert csodás film, aki még nem látta, annak azért, aki meg látta, az meg azért, úgyhogy 8 óra 30 perckor veszi kezdetét a film vetítése. Regisztráljatok és érezzétek jól magatokat. Remélem, mindenkinek tudtam segíteni a programokkal, és mindenki talált magának kedvéhez illőt.
0: Még több helyi program a paksfm.hu-n.

0: Múzeumok éjszakája programsorozat. A nap folyamán volt tárlatvezetés az emléktérben, Weisz Anna történész segéd múzeológus a Paksi Városi Múzeum egyik állandó kiállításában kalauzolta a látogatókat. A hat teremből álló tárlat korhű tárgyakkal és interaktív animációkkal mutatja be Paks 19. századig tartó történetét, a török kor utáni újratelepülést és a szenicei kúria múltját. A Veronaki zenekar interaktív mesekoncertjét is meghallgathatták a gyerekek. Nagyné Szalai Melinda előadása során átfogó képet adott a Dunamenti régióban honosú gyógynövényekről, azok gasztronómiai alkalmazásáról és egészségügyi előnyeiről, kitér a fenntartható gyűjtésre és a felhasználás fontosságára is. Paksi Városi Múzeum új állandó kiállítása a Paksi Metszet 10 éve nyitotta meg kapuit a Deákház néven is ismert szenicei kúriában. Az elmúlt 10 év alatt a látogatókkal való kapcsolat és a múzeumról kialakított kép a város közösségének gondolkodásában új, színesebb és teljesebb lett. Gyűjteményük néprajzi és a helytörténeti gyarapodásának jó részét ajándékozás adja. A régészeti gyűjtemény főként megelőző feltárások, tervásatások, terepbejárások és a fémkeresős közösséggel való együttműködés által nő. Az elmúlt évtizedben bekerült több száz tárgy közül mutatnak be egy válogatást a 10 év tárgyai című kiállításban, melyet Nagy Balázs alpolgármester nyitott meg. A kiállítást pedig Kövi Ónódi Gyöngyi rendezte, vele beszélgetett kolléganőnk.
1: Múzeumok éjszakája itt a Paksi Városi Múzeumban és javában zajlik, jelenleg koncerten szórakozhat a nagy közönség, és egy kiállítás is nyílt a mai nap folyamán. A kiállítást Nagy Balázs alpolgármester nyitotta meg, illetve Kövi Ónódi Gyöngyi rendezte magát a kiállítást, és Gyöngyit kérdezem arról, hogy mit kell tudni a kiállításról.
2: A Paksi Városi Múzeum új állandó kiállítása 10 éve nyitotta meg a kapuit ebben az épületben. Ez a 10 év ez megváltoztatta egy kicsit a múzeumnak a megítélését, illetve a köztudatban másképpen került be. Ennek következményeképpen megváltozott a gyűjteményezési szokás is, nagyon sokkal több ajándékozás történik, és ezért úgy gondoltuk, hogy az elmúlt 10 év tárgyarapodásából válogatunk, egy gyűjteményes kiállítást készítettünk ebből a több ezer darabos gyarapodásból.
1: Biztos nem volt egyszerű könnyűk kiválogatni, hogy mik azok, amik tulajdonképpen ugye a kiállításba kerüljenek. Milyen szisztéma, vagy mi alapján sikerült mégis?
2: Ugye az első szempont az volt, hogy a 10 éven belül legyenek a tárgyak. Ugye 4 nagy gyűjteményi egységünk van, a képzőművészeti gyűjtemény, a történeti gyűjtemény, a régészeti gyűjtemény és a néprajzi gyűjtemény. Minden gyűjteményi egységből kerültek be tárgyak. A gyarapodás módja volt az egyik szempont, tehát a legtöbb tárgy ajándékozás által került a gyűjteménybe, illetve még egy olyan szempont volt, hogy a város történetének egy érdekességét mutassa be, valamint legyen benne az általános és tipikus mellett valami egyedi is.
1: Az elmúlt 10 évben 75 ezer tárgy került be ide a múzeumba. Ezt még kimondani is sok.
2: Így van, a tárgyszám nagy részét a régészeti gyűjtemény, a leletek adják, ugye itt nagyon sok apró leletről van szó, de a történeti és a néprajzi gyűjtemény is nagyon nagy számban gyarapodott. Ezen kívül a digitális gyűjteményünk az, ami szintén nagyobb arányban nőtt, mert hogy ugye a technológiai lehetőségeink változtak, tehát a csak digitális formában őrzött dokumentum és fotóanyag száma is megnőtt.
1: Meddig látogatható maga ez a kiállítás?
2: Nyáron végig látogatható, ősszel fogunk újabb kiállítást nyitni.
0: Kövi Ónódi Gyöngyit hallhattátok, aki a 10 év tárgyai című kiállítást rendezte a Paksi Városi Múzeumban. Németh Roland régész a római gasztronómia világáról, a római kori Pannóniába a borfogyasztás szokásairól, érdekességeiről tartott egy előadást. Zelei Endre labdacsönglőr trükkjeit is megnézhették a látogatók, a Szedmák pince és borház borkóstolóján az érdeklődők azt is megtudhatták, hogy a paksi borosgazdák pincéiket a bor tárolásában kiválóan alkalmas paksi lőszbe vájták, majd köréjük présházakat építettek. A pincékből

0: kitermelt földet felhasználták, házak és présházak falait tömték meg vele, vagy vályogot vetettek belőle. Innen kapta nevét a ma is igen népszerű sárgödörtér. A múzeumok éjszakáját a Charlie Fearful Blues Band fergetekes koncertje zárta a Paksi Városi Múzeumban.
1: Paks FM. Összeköt. Információk helyből helyben.

0: slágereivel.
1: Paks FM.
0: Paks FM.
1: Összeköt.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Forddal közlekedik? Nem kell messzire mennie. Térjen be az FX Autóházba, a térség legközelebbi Ford márka kereskedésébe, ahol a legfrissebb modellek mellett teljes körű szolgáltatásokkal várják az érdeklődőket. Helyszíni kárügyintézés, szerviz, karosszéria és fényezőműhely, hitel és biztosítási ügyintézés, teszt és csereautó szolgáltatás, új és használt autóértékesítés. Mindez egy helyen az FX Autóházban, Szekszárdon, a Pásztor utca 8-ban. További információért látogasson el a fordfx.hu oldalra.
3: Atomenergetikai Múzeum. Tudomány, értünk! Kövesd online a múzeumot, és légy részese az interaktív élményeknek!
0: Reklámot hallottatok. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most!

0: Derulo.
1: Nicki Minaj és Jason Derulo, szólt tőlük pedig a Svala 2017-ből. Hát ez egy igazi nyári sláger, én pedig egy igazi nyári kis infót hoztam nektek Magyarország legnépszerűbb vizeiről, ugye folyóiról és tavairól. A Balaton víz hőmérséklete Siófoknál és a déli parton eléri már a 24 és 26 Celsius fokot, az északi parton jellemzően 22 és 25 Celsius fok közötti értékeket mértek. A Velencei tónál már 27 fok körüli, mivel sekélyebb, meder miatt gyorsabban melegszik a tó vize, kifejezetten kellemes, úgyhogy ebben már lehet én is belemennék. A Tisza-tó víz átlagosan 24 fokos, a Dunái pedig 22-23. Hát azért látszik, hogy egyre melegebb van, és a vizeink is egyre melegszenek, aminek én nagyon örülök, mert hogy tudjátok, én 26 foknál hidegebb vízben nem teszem be, még a lábujjamat sem, úgyhogy már Balaton egész kellemes lehet azok számára is, akik a melegebb, kellemesebb vizet szeretik, nem pedig a 20-21 fokos hideg vizet. Számomra az nagyon-nagyon hideg, úgyhogy aki esetleg utazni készül a Balaton környékére, vagy a Velencei tó környékére, annak igazán jó hírekkel szolgáltam. Viszont most megyünk tovább a jó zenékkel, a Well Hello-tól fog szólni a Prosecco 2025-ből.

0: közlekedünk!
1: És már nézzük is, hogy milyen közlekedési hírekkel szolgál nekünk az Útinform oldala. Az M6-os autópályán Érdnél a 14-es és a 20-as kilométer között karbantartási munka miatt a Pécs felé vezető oldalt lezárták, a forgalmat a Budapest felé vezető oldalra terelték át. A munka kapcsán a 17-es kilométernél lévő Érd kelet nagytétény csomópont pedig nem használható. Kerülni a 19-es kilométernél lévő Érd ófalú csomóponton keresztül lehet. Szintén az M6-os autópályán Budapest felé a 165-ös kilométernél lévő Gelesdi pihenőhely közelében aszfaltoznak, a 167-es és a 163-as kilométer között lezárták a külső sávot. A Pécs felé vezető oldalon a 177-es és a 178-as kilométer között aszfaltoznak, emiatt a forgalmat az ellenkező Budapest felé vezető oldalra terelték át, ahol irányonként egy-egy sáv járható. Az 52-es főúton az M5-ös autópálya csomópontjához kapcsolódó hídépítés kezdődött, ezért az 5-ös kilométernél a Kecskemét centrum és Dunaföldvár felé vezető kanyarodó sávokat lezárták. Fülöpszállás és Solt, azaz a 35-ös és az 51-es kilométer között több szakaszon is útépítők dolgoznak, az aktuális munkaterületnél a félútpályát lezárták. Több helyen folyik kaszálás, már is nézzük, hogy merre. Budapest-Pécs-Barcs elsőrendű főúton a 100-as és a 110-es kilométer között, a kilométer szelvény szerinti növekvő irányba az országhatár felé korlátozás várható. Paks-Cece összekötő úton a 3-as és a 15-ös kilométer között, valamint Dunaföldvár és Dunakömlőd összekötő úton mindkét irányba útszükület várható. Szerencsére a környékünkön jelenleg nem látok balesetet, vezessetek ti is óvatosan, vigyázzatok az utakon, és hallgassátok továbbra is a Paks FM-et.
0: Az utakon is biztonságban, és a rádiót hallgatva. Paks FM. Összeköt.

0: slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám. Atomenergia nélkül nincs olcsó áram, nincs energiabiztonság, nincs klímavédelem. A Paks 2 projekt keretében két korszerű atomerőművi blokk épül Pakson azért, hogy garantálni lehessen a hazai lakosság és vállalkozók számára az ellátásbiztonságot. Paks 2, a hosszú távú ellátásbiztonság, az olcsó áram és a klímavédelem kulcsa.
1: Új autót keresel? Most jött el a te időd. Az MG ZS már 7.499.000 forinttól, vagy akár 0% THM finanszírozással lehet a tiéd. Menő design, modern technológia és 7 év gyári garancia. Ez az MG ZS. Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az mgmotor.hu-n. MG. Find your more.
2: Nyitrai Autóház Kft. Szekszárd, Pásztor utca 8. Telefon 74 528 880.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
3: Kellemes napot kívánok, a mikrofonnál Tokai Róbert. A Netrisknél 2026 első fél évében 23%-kal több kötelező felelősségbiztosítási szerződést kötöttek az autósok, mint egy éve. Az átlagdíjak 9%-kal 49.000 forintra mérséklődtek, közölte a netrisk.hu hétfőn az MTI-vel. Besnyő Márton, a Netrisk csoport Ausztriáért és Magyarországért felelős regionális ügyvezetője a közleményben kiemelte, a csökkenő átlagdíjak azt mutatják, hogy a biztosítók között fokozódik a verseny az autósokért. A KGFB mellett a kaszkó biztosítások száma is nőtt a Netrisknél, az idei első fél évben 16%-kal. Az átlagdíj meghaladta a 170.000 forintot, minimálisan nőtt az előző év azonos időszakára vonatkozó 168.000 forinthoz képest. Elkezdődtek hétfőn a nyári Erzsébet táborok. Augusztus 28-ig több mint 40.000-en kapcsolódhatnak ki 4 helyszínen, közölte a szervező Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány az MTI-vel. Tájékoztatásuk szerint az általános iskolás csoportok mellett beteg és gyógyuló gyermekek, állami gondoskodásban élő és nevelőszülői hálózatból érkező, valamint tanodás gyerekek és családok is táboroznak. A szervező állami támogatással biztosítja a szállást, az étkezést, az egészségügyi ellátást és a programokat. A Magyar Védőnök napját 2007 óta június 13-án tartják, melynek alkalmából múlt héten a Tolna vármegyei Balassa János kórházban gyűltek össze a szakma képviselői, hogy együtt ünnepeljenek, adta hírül az intézmény. A kórházban közel 100 védőnő gyűlt össze az ünnepségre. Bár a résztvevők a vármegye számos településéről érkeztek, a rendezvényt mégis meghitt, családias hangulat járta át. Dr. Pátri Eszter vármegyei tisztifőorvos beszédében kiemelte, a Magyar Védőnői Szolgálat 2015-ben hungarikummá vált. Ez az elismerés egy olyan világszerte is egyedülálló rendszernek szól, amely több mint egy évszázada szolgálja a családokat és a gyermekek egészségét. Kis Zoltán főigazgató hangsúlyozta, a védőnök sokszor olyan családok életébe lépnek be segítőként, akiket korábban nem ismertek, mégis nyitott szívvel, önzetlenül és elkötelezetten állnak melléjük. Jelenlétük biztonságot és bizalmat jelent a családok számára életük legfontosabb időszakaiban. Munk Jánosné, az MSZK vármegyei elnöke a vármegye védőnői közösségének összetartó erejét emelte ki, míg Otoltics Györgyi, mentor védőnő, a hivatás emberi oldaláról, az odafigyelés és az empátia jelentőségéről beszélt. Tolna vármegye útjain az elmúlt hétvégén 8 közlekedési baleset történt, melyek közül egy esetben könnyű sérülés, a többiben anyagi kár lett az ütközés vége, közölte a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság. Pénteken Bonyhádon egy autós okozott balesetet azzal, hogy nem adott elsőbséget egy motorosnak és összeütköztek. A balesetben senki nem sérült meg, de mindkét jármű megrongálódott. Szintén pénteken délután Dombováron egy autóvezetője hajtott ki a védett útra az elsőbségadás kötelező jelzőtábla jelzése ellenére. A két kocsi összeütközött, a vétkes autós ezután még egy oszlopnak is neki csapódott. A balesetben mindkét jármű összetörött. Bejelentés érkezett a rendőrségre vasárnap a késő esti órákban arról, hogy egy ismeretlen autós Döbrökös Szarvast pusztánál áttért a szemközti forgalmi sávba, ahol neki ütközött a vele szemben szabályosan közlekedő kocsinak. A vétlen autósofőrje könnyebben megsérült, a balesetet okozó jármű vezetője az ütközés után megállás nélkül elhajtott a helyszínről. Az egyenruhások az ismeretlen autós felkutatását megkezdték, és nem sokkal később Döbrök az egyik utcájában megállították a balesetet okozó jármű vezetőjét. A helyi férfi azt állította a rendőröknek, hogy azért hajtott el, mert megijedt, a valóság azonban más volt. A rendőrök szondát fújattak a 36 éves sofőrrel, ami pozitív értéket mutatott, ezért őt további mintavételre előállították, jogosítványát pedig elvették. Felmerült, hogy a balesettel másik autó is összefüggésbe hozható, ezt a dombovári rendőrök vizsgálják. A 36 éves sofőrrel szemben büntető eljárást indítanak.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: Köszi Robi a híreket, a stúdióban pedig ismét Takács Nagy Vivi. Sziasztok! Remélem mindenkinek csodásan telik eddig a délelőttje. Én ebben az órában is szállítom nektek a jobbnál jobb slágereket, aztán hamarosan elkezdünk hangolódni a következő Best of órára is, ugyanis érkeznek a 2000-es évek legjobb slágerei. Aztán hozok még nektek Harmad Gabi kolléganőmtől is két tudósítást, az egyik az Atommanok évzáró ünnepségéről, érkezik a másik pedig Szász Dáviddal készült interjút, aki a Paksi FC jól ismert szurkolója, úgyhogy tartsatok velünk ebben az órában is. Most viszont megyünk tovább a Purple Disco Machine-nál, tőlük pedig szóljon a Beat of Your Heart 2024-ből.
1: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel.
2: Paks FM. Összeköt.

Carwolftól szólt az Afrika 2007-ből. Én ezzel a dallal is készülök nektek a következő Best of órában, ugyanis érkeznek a 2000-es évek legjobb slágerei, és olyan előadók jönnek még, mint Duffy, Katy Perry, Timbaland, John Legend, Agnes, Arás, Jay-Z, Beyoncé, és még sokan mások, szóval megéri minket hallgatni a következő órában is. Most viszont megyünk tovább Innával, tőle pedig szóljon az App 2021-ből.

0: Beárba való méz, ez is rád fog ragadni.
1: It's new music.
0: Újabb friss láger.
1: Fresh new music.
0: A Paks FM-en.

0: Paks FM. Összeköt. Információk helyből helyben.
1: És már érkezik is Harmad Gabi kolléganőm tudósítása. Egy héttel ezelőtt tartotta évzáró ünnepségét az Atomerőmű Sportegyesület legkisebb kosarasainak csapata az Atommanok, melyen többek között az év legjobb játékosait is díjazták. Az évzáron ezúttal zenei program is helyet kapott, ugyanis ahogy Kis Róza elmondta, Pálfi Kati kolléganőnk kérte fel néhány dal éneklésére Szabó Dáviddal együtt, aki gitáron kísérte Rózát. A vele készült interjút hallhatjátok most.
2: Pálfi Katalin hívott meg, hogy énekeljek, és hát én örömmel elvállaltam.
3: Milyen repertoárral készülsz, vagy készültetek?
2: Hát 6 számot hoztunk, ebből 3 angolt és 3 magyart, és igyekeztünk minél híresebb számokat elhozni, hogy minél több ember tudjon velünk együtt énekelni.
3: Ki választotta ki a dalokat, te vagy pedig együtt a Dáviddal?
2: A nagy részét én választottam ki, de ez a közös repertoárunkból van, szóval így úgymond együtt választottuk ki a dalokat, de nagyon ügyeltünk arra, hogy mind a ketten tudjuk az adott részünket benne. Most úgymond saját magamat képviselem, most így Kis Róza szerepében vagyok, és most úgy vagyok vele, hogy a Dávidot megkértem, hogy gitározzon nekem, és így most egyedül vagyok, úgymond.
0: Paks FM. Összeköt. Információk helyből helyben.

0: Paks FM. Összeköt. Információk helyből helyben.
1: És már hozom is nektek Harmad Gabi kolléganőm következő egyben utolsó tudósítását a mai napra. A Paksi FC jól ismert szurkolója Száz Dávid, aki a rádiónknak is többször szakértett már foci kérdésében, a Sori Liga élén végzett csapatával, a Partizán Beokáddal. Dáviddal a győzelem kapcsán beszélgetett Gabi kolléganőnk, és mint kiderült, a Partizán Belgrád egy csapatnévre hajazó szellemes névválasztás, és a csapat alapítása is Dávidhoz köthető. A következő percekben Dávidot hallhatjátok.
2: Csapatommal, a Partizán Beokáddal második helyen végeztünk a Sori Liga első osztályában. Ez Budapest legnagyobb kispályás bajnoksága. Minden egyes bajnokságban 50 csapat van, összesen 4 osztály, elsőtől negyed osztályig, és pont tegnap sikerült ezt, mert volt egy bajnoki döntőnk, amit sajnos elvesztettünk, de ettől függetlenül a többi meccset megnyertük, és sikerült második helyen végeznünk jövő héten, még az utolsó mérkőzés eredménytől függetlenül. Ezt a Partizán Beokádot egyébként én alapítottam 16 évvel ezelőtt az egyetemen. Nyilván azóta folyamatosan változik a keret, de igazából egy baráti amatőr társaság vagyunk. Ez egy kispályás foci, 5+1-es műfőn. Nagyon szeretjük, a Camino Kupa rendezésében történik egyébként ez a megmérettetés. Vannak egynapos tornáik is, ez most pedig a legnagyobb bajnokságuk jelenleg az elmúlt 12 évben is a legnagyobb bajnokságuk.
3: Partizán Beokád, ez nagyon szellemes névválasztás, ez kinek köszönhető?
2: Hát a Partizán Beokádot azt én találtam ki, igazából 18 évesen az egyetemen adta magát a név, meg akkor még így 2010-ben, akkor még nem voltak ennyire elterjedve ezek a szellemes csapatnevek, voltak már bőven persze, de azért nyilván ilyen kispályás csapatnévnek rengeteget kerestem interneten, és ez fogott meg a legjobban. És azóta már ugye van címerünk is, és nem titkolt vágyam, hogyha esetleg egyszer meg is nyernénk az első osztályt, akkor magamra varratom a címerünket.
3: és a csapat tagjai, azok változtak az elmúlt évek során, vagy pedig az állandó?
2: Csapat tagjai egyébként folyamatosan változnak. Nagyjából 6-7 játékosról tudom azt elmondani, akik ilyen állandó tagok, és mindig őket kiegészítjük ilyen 11-12 főre bajnokságonként, és akkor azzal a létszámmal már végig tudunk úgy játszani egy ilyen amatőr bajnokságot, hogyha nyilván valakinek munkahelyi vagy egyéb elfoglaltsága van, akkor, vagy esetleg sérült, beteg, bármi van, akkor hiányzás van, akkor is ki tudunk állni normális létszámmal, cserékkel.
3: Van még rajtad kívül Paksi a csapatban?
2: Rajtam kívül nincs Paksi a csapatban most jelenleg, de egyébként legutóbb, amikor öcsém is Budapesten volt a Champions League Final Four hétvégén, akkor ő is játszott nálunk, úgyhogy ő Paksi.
3: Oké. Na, és akkor térjünk át a Paksi FC-re, mert hogy a Konferencia Ligában sorsoltak, és ugye a görög csapattal fog játszani a Paksi FC, ami hát úgy tűnik legalábbis számomra, hogy azért ez egy elég nagy kihívás lesz a csapatnak. Te, mint a focihoz értő szurkoló, hogyan ítéled ezt meg?
2: Hát igen, ez egy nagyon nehéz kör lesz valószínűleg. Én már megelégednék egy tisztességes eredménnyel is, amikor is esetleg egy szoros eredményben alul maradunk, de nyilván nem lehet így hozzáállni a dolgokhoz, meg ameddig nem lefutott a 2x90 perc, addig bármi lehet, szokták volt mondani, és egy két meccses párharcon is bizonyította már a csapat, hogy ejtett ki esélyesebb ellenfeleket, például a Larnakát 2 éve, akik ugye tavaly pedig a Konferencia Ligában bejutottak az egyenes kieséses szakaszba, és talán a csoportkörbe a főtáblán egyetlen egy gólt kaptak, vagy 2, úgyhogy nyilván ott is minden évben alakul a csapat, az a ciprusi csapat, de azért az akkor is erős volt, és előtte is, és utána is, és azért őket egy 5-0-val kiejtettük. Szóval azért van szansz, mindig van szansz, meglátjuk, hogy alakulnak addig az igazolások, hogy gyurmázzák össze a keretet az edzők, hogy készülnek fel. Nekem minden esetre már megvan Görögországban a repjegyem, meg vissza, meg úgy néz ki, hogy ma foglalom a szállást is, úgyhogy így készülünk, hogy megyünk.
0: Paks FM. Összeköt. Információk helyből helyben.

0: a Paks FM slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Atomenergetikai Múzeum. Tudomány, értünk! Kövesd online a múzeumot, és légy részese az interaktív élményeknek!
2: Vidd a stadion élményt a Nappalitba! Idén-nyáron heteken át a focije a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem! Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar! Minden, ami telekommunikáció.
0: Reklámot hallottatok.

0: Blaha Louisiana-tól, az a szerelem szólt 2025-ből. Én ezzel a dallal zárom ezt az órát, de maradjatok velem, mert hamarosan jövök vissza hozzátok, és Robi hírei után érkeznek a 2000-es évek legjobb slágerei itt a Paks FM-en.
1: Mindjárt folytatjuk a Best of órával.
2: A tudomány mai állása. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
3: A Mount Everest csúcsára készülnek humanoid robotok. Új műholdas megfigyelőrendszert fejlesztettek ki a városok terjeszkedésének monitorozására. Történelmi küldetésre készül egy 52 éves repülő utolsó példánya. Megépítik az emberiség fekete dobozát, amely rögzíti a klímakatasztrófa felé vezető utat. És megérkezett Kína a Föld második holdjához. Többek között ezekről a témákról lesz szó következő tudományos magazinunkban, illetve a nyárhoz kapcsolódó témákról is. Például megvizsgáljuk majd az ózon rétegünk állapotát, illetve felidézzük a felfedezésének a történetét. Szó lesz arról, hogy miért van az, hogy valaki szinte szúnyogmágnesként működik, mást viszont alig csípnek meg, és körbejárjuk majd a mobiltelefonos lehallgatás kérdését is. Vajon valóban a mobiltelefonunkban lévő mikrofontól kell tartanunk? Hozni fogom a választ, és Traster Andi vagyok, találkozzunk.
2: Tudomány ma. A tudomány mai állása.
4: Minden szerdán este 8-tól, és minden szombaton délután 2-től a Paks FM-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
5: Paksi atomerőmű. Energia. Értünk. Kövesd online az atomerőművet, és légy részese a páratlan világának.
6: Majd ha, vagy most, Nissan Qashqai a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
1: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
7: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Kezdeményezik Súlyog Tamás köztársasági elnök megbízatásának megszüntetését, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök hétfőn az országgyűlés ülésén napirend előtt mondott beszédében. A kormányfő kiemelte, a tisztító tűzművelet részeként kezdeményezik a jelenlegi köztársasági elnök megbízatásának megszüntetését. Az alaptörvény módosításának hatályba lépését követő napon Súlyog Tamás megbízatása megszűnik, pont, fogalmazott a miniszterelnök. Magyar Péter bejelentette, szeptembertől egy átfogó alkotmányozási folyamatot indítanak, bevonva a teljes magyar társadalmat, megbeszélve és megtárgyalva közös ügyeinket. Hozzátette, a folyamat végén az új alkotmányt a magyar nép fogja népszavazással megerősíteni. Az alkotmányozási folyamat lezárultáig, de legfeljebb 5 évre az országgyűlés Súlyog Tamás helyére új köztársasági elnököt választ, akinek az egyik legfontosabb feladata a köztársasági elnöki intézmény tekintélyének helyreállítása lesz, idézi az MTI Magyar Pétert. 5. alkalommal rendeztek szombaton múzeumi pikniket Pakson, az Atomenergetikai Múzeumban, a Múzeumok Éjszakája keretében. Ez volt az az este, amikor a megszokott kiállítások új megvilágításba kerültek, a fények és történetek életre keltek. A különleges esti hangulatot a Sisa Café zenekar koncertje alapozta meg, az egyedi élményt pedig az Atomerőmű Létesítményi Tűzoltóság különleges tűzoltóautója adta, melynek az emelőkosarával közel 60 méter magasba emelték a vállalkozó szelleműeket. Ilyen adottságokkal rendelkező tűzoltójármű jelenleg ez az egy van az országban, mondta a rádiónknak Pesteritz Rajmund, az Atomerőmű Tűzoltóság parancsnoka.
8: Erről az autóról azt lehet tudni, hogy igazából pont ugyanilyen felépítésű, és ez a magasságú, ez egyetlen egy van itt az Atomerőmű Tűzoltóságán. Ezért is olyan népszerű, mert nem a hivatásos tűzoltóságoknál megszokott 40 méteresek vagy 30 méteres autók, hanem ez egy 60 méteres emelőkosaras gépjármű, ami klasszikusan életmentésre, magasból való mentésre való, de természetesen az ilyen jellegű rendezvények, amik valamilyen szinten kötődnek vagy Paks városhoz, vagy főleg az atomerőműhöz, ott részt szoktunk ezzel venni, és örök népszerűség, tehát nincs olyan, hogy ne lenne kihasználva. Hiába van emellett más bemutató sátrunk is, illetve most éppen egy ilyen kis gyerekeknek való tűzoltós erőpróbás pályát raktunk össze, ennél az autónál folyamatos sor áll.
7: Az Atomenergetikai Múzeum múzeumi piknikén volt ökocsiga játszóház, VR repülés szimulátor, iPadről irányítható golyók versenye, négy személyes reakciójáték, felfújható kosárlabda és kombisport aréna is. Este a Folytassa Öveges című Astrum Színházi előadás tekinthette meg a közönség, éjszaka pedig lézershow zárta a napot. Nyári diákmunka lehetőség indul Gerjenben, adta hírül hivatalos közösségi oldalán a település önkormányzata. Az önkormányzat a Nemzetgazdasági Minisztérium és a Tolna vármegyei kormányhivatal központi programján keresztül várja a fiatalok jelentkezését a július 1-től augusztus végéig tartó időszakra. A felhívásra olyan 16 és 25 év közötti nappali tagozatos diákok jelentkezhetnek, akik nem rendelkeznek egyéb munkaviszonnyal és regisztráltak a járási hivatal foglalkoztatási osztályán. A diákok napi 4 órában legfeljebb 2 hónapon át dolgozhatnak a település alapfeladatainak ellátásában, valamint a közterületek fenntartásában. Az önkormányzat összesen maximum 6 főt tud fogadni a programban. A jelentkezéshez a személyes okmányokra és a diákigazolványra van szükség. A dokumentumokat legkésőbb most csütörtökön, vagyis június 25-én délután 4 óráig kell benyújtani a gerjeni önkormányzatnál. További részletekért az ügyintézés@gerjen.hu e-mail címen, vagy a 0675 337 011-es telefonszámon lehet érdeklődni.
1: És most, sporthírek a Paks FM-en.
7: Elkészítette az MLS versenybizottsága hétfőn az NB1 új szezonjának sorsolását, amely rögtön egy igazi csúcsrangadóval indul, adta hírül a Magyar Labdarúgó Szövetség. A bajnoki bronzérmes Paks hazai pályán fogadja a rekordbajnok Ferencvárost az első fordulóban. A párosítás különösen érdekes annak fényében, hogy az elmúlt években a paksiak váltak a Ferencváros egyik legkellemetlenebb hazai riválisává. Bognár György csapata rendszeresen beleszólt az FTC bajnoki és kupa céljaiba, így a szezon első komoly erőfelmérőjének lehetnek tanúi a szurkolók. A találkozóra a július 24-26 közötti hétvégén kerül majd sor.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most paksfm Best of slágerek az ezred fordulóról.
0: 12-re 5 perc van, és Robi híre után ismét Vivi a mikrofonnál. Sziasztok, jó étvágyat kívánok az ebédhez. Én ebben az órában szállítom nektek a 2000-es évek legjobb slágereit. Igen, jó lesz a zenei felhozattal, szóval megéri velem maradni ebben az órában is. Meg is kezdjük John Legend egyik leghíresebb filmes slágerével, a Save Room-mal 2006-ból.
1: Paks FM Best of slágerek az ezredfordulóról a 96.3-as frekvencián.

Paks FM Best of Slágerek az ezredfordulóról a 96.3-as frekvencián. Had to be it and take it to the first level.

Trapitól szólt a Mercy 2008-ból. Na hát végre visszatér, hát az aranytorkú énekesnő, mert hogy 15 éve nem lépett színpadra, és július 5-ére bejelentett egy titkos intim londoni koncertet, ami az első élő fellépése lesz ennyi év kihagyás után. Emellett idén az is kiderült, hogy készül róla egy dokumentumfilm, amelyet majd a Disney Pluszon láthattok, melyben először beszél részletesebben majd a visszavonulásához vezető traumáiról és visszatéréséről. Hát nagyon-nagyon kíváncsi leszek, ugye Defiról tényleg szinte azóta nem lehet hallani, amióta visszavonult, szinte semmilyen infóm nem is volt róla sohasem, pedig én nagyon szeretem az énekesnőt, úgyhogy nagyon várom a dokumentumfilmet is, és azt, hogy végre újra elkezdjen koncertezni, és ezzel a gyönyörű hanggal megajándékozza a rajongóit. Most viszont megyünk tovább a Fiestával, tőlük pedig szóljon a Meddig Tart 2000-ből.

0: 3, 4.
1: Egy igazi nyári bulisláger szólt Pitbulltól, az I Know You Want Me 2009-ből, és hát ha nem lenne elég, hogy július 21-én érkezik hozzánk az I'm Back turné keretein belül a Puskás Arénába Pitbull, akkor most egy kis doppergés, mert hogy bejelentették november 24-ére az MVM Dome-ba is, mivel akkora érdeklődés volt itt Európa környékén is a Pitbull koncertre, hogy úgy gondolták, hogy egy újabb eseményt hoznak létre, és arra is már elindult az érdeklődés, rengetegen jelezték az eseménynél, hogy ott lesznek, vagy egyáltalán csak érdeklődnek a koncert iránt. Szóval aki esetleg lemarad itt a nyári szezonban, esetleg egy nyaralás, vagy bármi miatt, az novemberben újra eljuthat Pitbullra, aki pedig szeretné többször látni, annak pedig ez egy hatalmas hír. Most viszont megyünk tovább a TNT-vel, tőle pedig szóljon a Tiltott Perc 2001-ből.

0: Rock FM Best of slágerek az ezredfordulóról.
1: You ready, B? Let's go get 'em.

0: Mary J. Blige-tól szólt a Family Affair 2001-ből. Én ezzel a dallal zárom ezt az órát. Nagyon köszi, hogy velem tartottatok itt a Best of Ezred fordulós órában. Maradjatok velem a következőkben is, mert hogy Robi hírei után visszatérek hozzátok, és még egy órán keresztül hozom a Paks FM legjobb slágereit.
1: Ez volt a Paks FM Best of slágerek az Ezred fordulóról.

0: És most következik a Paks FM hírek napi hírösszefoglalója, a vételkörzet legfontosabb eseményeiről.
1: Kellemes napot mindenkinek! 2026. június 23-a kedd, 13 óra van. A mikrofonnál Tokai Robertet halljátok, jönnek a hírek a Paks FM-en. Múzeumi pikniket rendeztek Pakson, életet mentettek a szekszárdi rendőrök, megvan a PFC első ellenfele a bajnokságban, már is jönnek a részletek.
0: Paks FM hírek.
1: Ötödik alkalommal rendeztek szombaton múzeumi pikniket Pakson, az Atomenergetikai Múzeumban, a múzeumok éjszakája keretében. Ez volt az az este, amikor a megszokott kiállítások új megvilágításba kerültek, a fények és történetek életre keltek. A különleges esti hangulatot a Sisakáfé zenekar koncertje alapozta meg, az egyedi élményt pedig az Atomerőmű Létesítményi Tűzoltóság különleges tűzoltóautója adta, melynek az emelő kosarával közel 60 méter magasba emelték a vállalkozó szelleműeket. Ilyen adottságokkal rendelkező tűzoltójármű jelenleg ez az egy van az országban, mondta a rádiónknak Pesteric Rajmund, az Atomerőmű Tűzoltóság parancsnoka.
2: Erről az autóról azt lehet tudni, hogy igazából pont ugyanilyen felépítésű, és ez a magasságú, ez egyetlen egy van itt az Atomerőmű Tűzoltóságán. Ezért is olyan népszerű, mert nem a hivatásos tűzoltóságoknál megszokott 40 méteresek vagy 30 méteres autók, hanem ez egy 60 méteres emelőkosaras gépjármű, ami klasszikusan életmentésre, magasból való mentésre való, de természetesen az ilyen jellegű rendezvények, amik valamilyen szinten kötődnek vagy Paks városhoz, vagy főleg az atomerőműhöz, ott részt szoktunk ezzel venni, és örök népszerűség, tehát nincs olyan, hogy ne lenne kihasználva. Hiába van emellett más bemutató sátrunk is, illetve most éppen egy ilyen kis gyerekeknek való tűzoltós erőpróbás pályát raktunk össze, ennél az autónál folyamatos során.
1: Az Atomenergetikai Múzeum múzeumi piknikén volt ökocsiga játszóház, VR repülés szimulátor, iPadről irányítható golyók versenye, négy személyes reakciójáték, felfújható kosárlabda és kombisportaréna is. Este a Folytassa Öveges című Astrum színházi előadás tekinthette meg a közönség, éjszaka pedig lézershow zárta a napot. Nyári diákmunka lehetőség indul Gerjenben, adta hírül hivatalos közösségi oldalán a település önkormányzata. Az önkormányzat a Nemzetgazdasági Minisztérium és a Tolna vármegyei kormányhivatal központi programján keresztül várja a fiatalok jelentkezését a július 1-től augusztus végéig tartó időszakra. A felhívásra olyan 16 és 25 év közötti nappali tagozatos diákok jelentkezhetnek, akik nem rendelkeznek egyéb munkaviszonnyal és regisztráltak a járási hivatal foglalkoztatási osztályán. A diákok napi 4 órában legfeljebb 2 hónapon át dolgozhatnak a település alapfeladatainak ellátásában, valamint a közterületek fenntartásában. Az önkormányzat összesen maximum 6 főt tud fogadni a programban. A jelentkezéshez a személyes okmányokra és a diákigazolványra van szükség. A dokumentumokat legkésőbb most csütörtökön, vagyis június 25-én délután 4 óráig kell benyújtani a gerjeni önkormányzatnál. További részletekért az ügyintézés@gerjen.hu e-mail címen vagy a 0675 337 011-es telefonszámon lehet érdeklődni.
0: Paks FM hírek.
1: Egy fiatal nő életét mentették meg a szekszárdi rendőrök, adta hírül a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság. Június 19-én késő este érkezett bejelentés a rendőrségre arról, hogy egy szekszárdi lakásban egy 19 éves nő saját magának okozott sérülést. Az azonnal kiérkező rendőrőrmesterek Mikó Kitti és ifjabb Horváth János haladéktalanul elsősegélyt nyújtottak. A vérzés csillapítása érdekében a járőrök elszorítást alkalmaztak, majd nyomokkötést helyeztek fel a sérült végtagra. A fiatal elmondta, hogy egy szakítás miatt került nehéz lelki állapotba. Az egyenruhások a mentősök kiérkezéséig folyamatosan mellette maradtak, igyekeztek megnyugtatni, valamint figyelemmel kísérték az állapotát. A mentők a helyszíni ellátást követően kórházba szállították a nőt, ahol további egészségügyi ellátásban részesült. A rendőrség azt írta, az eset ismét rámutat arra, hogy a rendőrök nem csak a közrend és a közbiztonság fenntartásában, hanem a sürgős segítséget igénylő helyzetekben is kiemelkedő szerepet töltenek be. Hozzátették, a gyors reagálásnak és az összehangolt munkának köszönhetően a fiatal nő időben szakszerű ellátáshoz juthatott. 7 tűzeset és 9 műszaki mentés adott munkát vármegyénk tűzoltóinak a hétvégén. A műszaki mentések többségét útra dőlt fák és leszakadt faágak okozták, közölte a katasztrófa védelem. Egy telekommunikációs oszlop is megsérült, miután összeütközött két személyautó péntek délután Dombovár-Gunarason, a Séta és a Kedves utca kereszteződésében. A baleset helyszínére a dombovári hivatásos tűzoltók siettek, akik áramtalanították a járműveket. A két gépkocsi 3 utasa közül 2-t a mentők könnyű sérülésekkel kórházba szállítottak. 100 négyzetméternyi területen égett az avar péntek délután Kölesden egy Petőfi utcai transformátor állomás alatt. A tűzesethez a szekszárdi hivatásos tűzoltókat riasztották, akik egy vízsugár és kéziszerszámok segítségével oltották el a lángokat. A hőhatás következtében a berendezés szigetelése is megsérült, ezért a tűzoltók értesítették az illetékes közműszolgáltató szakembereit. Teljes terjedelmében égett egy lakatlan családi ház, 100 négyzetméteres melléképülete vasárnap délelőtt Györkönyben a Széchenyi utcában. A tűzesethez a paksi hivatásos és a Györkönyi önkéntes tűzoltókat riasztották, akik 4 vízsugár és kéziszerszámok segítségével oltották el a lángokat. Vasárnap este a vihar megrongálta egy lakóház tetőszerkezetét Dunaszentgyörgyön a Széchenyi utcában. A paksi hivatásos és a Dunaszentgyörgyi önkéntes tűzoltók fóliázással ideiglenesen lefették a megrongálódott tetőt. Tolna vármegye útjain az elmúlt hétvégén 8 közlekedési baleset történt, melyek közül egy esetben könnyű sérülés, a többiben anyagi kár lett az ütközés vége, közölte a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság. Pénteken Bonyhádon egy autós okozott balesetet azzal, hogy nem adott elsőbséget egy motorosnak és összeütköztek. A balesetben senki nem sérült meg, de mindkét jármű megrongálódott. Szintén pénteken délután Dombováron egy autóvezetője hajtott ki a védett útra az elsőbségadás kötelező jelzőtábla jelzése ellenére. A két kocsi összeütközött, a vétkes autós ezután még egy oszlopnak is neki csapódott. A balesetben mindkét jármű összetörött. Bejelentés érkezett a rendőrségre vasárnap a késő esti órákban arról, hogy egy ismeretlen autós Döbrökös Szarvast pusztánál áttért a szemközti forgalmi sávba, ahol neki ütközött a vele szemben szabályosan közlekedő kocsinak. A vétlen autósofőrje könnyebben megsérült, a balesetet okozó jármű vezetője az ütközés után megállás nélkül elhajtott a helyszínről. Az egyenruhások az ismeretlen autós felkutatását megkezdték, és nem sokkal később Döbrökös egyik utcájában megállították a balesetet okozó jármű vezetőjét. A helyi férfi azt állította a rendőröknek, hogy azért hajtott el, mert megijedt, a valóság azonban más volt. A rendőrök szondát fújattak a 36 éves sofőrrel, ami pozitív értéket mutatott, ezért őt további mintavételre előállították, jogosítványát pedig elvették. Felmerült, hogy a balesettel másik autó is összefüggésbe hozható, ezt a dombovári rendőrök vizsgálják. A 36 éves sofőrrel szemben büntető eljárást indítanak.
0: És most, sporthírek a Paksefemen.
1: Elkészítette az MLS versenybizottsága hétfőn az NB1 új szezonjának sorsolását, amely rögtön egy igazi csúcsrangadóval indul, adta hírül a Magyar Labdarúgó Szövetség. A bajnoki bronzérmes Paks hazai pályán fogadja a rekordbajnok Ferencvárost az első fordulóban. A párosítás különösen érdekes annak fényében, hogy az elmúlt években a paksiak váltak a Ferencváros egyik legkellemetlenebb hazai riválisává. Bognár György csapata rendszeresen beleszólt az FTC bajnoki és kupa céljaiba, így a szezon első komoly erőfelmérőjének lehetnek tanulni a szurkolók. A találkozóra a július 24-26 közötti hétvégén kerül majd sor. Ezek voltak a hírek a Paks FM-en, egy óra múlva ismét találkozunk.
0: Ezek voltak a Paks FM hírek. Napi hír összefoglaló a vételkörzet legfontosabb eseményeiről. Minden nap 13 órakor a Paks FM-en. Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek.
3: Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most.
4: 13 óra 8 perc van, és Robi hírei után ismét Vivi a mikrofonnál. Sziasztok! Remélem mindenkinek jól telik a délutánja. Nem tudom, hogy bírjátok ezt a nagy hőséget, én csak klímával bírom elviselni itt a stúdióban, és a későbbiekben pedig a strandon fogok hesszelni, abba biztos lehettek, mert hogy a kisfiamnak megígértem már tegnap is, csak tegnap bejött egy program a délutánra, de ma biztosan menni fogunk, úgyhogy az ovi után felkapom, és hűsölünk a jó kis strand vizében, egy finom lángos kíséretében. Tegyétek ti is ezt, most megyünk tovább egy jó zenével, aztán hamarosan meglessük, hogy milyen programok várhatók a következő hetekben Pakson és a környéken, és a holnapi időjárást is megnézzük, hogy mi várható. Az időkép előrejelzése szerint most pedig a Vámár fog következni, tőlük pedig a Valencia 2024-ből.
0: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel.
3: Paks FM. Összegyűjtött.

0: És most következnek a vételkörzet program lehetőségei.
1: És már nézzük is, milyen programok várhatók Pakson és a környékünkön. Egy este két helyszínen lesz tánc, június 26-án az Atomtéren, a Csengei tetőn 3 DJ várja a legjobb slágerekkel a táncolni vágyokat. Ott lesz DJ Gico, DJ Tess és még DJ Kuki is, valamint még bor és fröccs mustra is lesz, úgyhogy kóstoljátok és találjátok meg a kedvenceteket, és bulizatok egy fergetegeset az Atomtéren. Június 27-én 14 órától a Kalocsai Művelődési Központ udvara és parkolója megtelik diákokkal, mert hogy a Hello Nyár elnevezésű tanévzáró diák fesztivál veszi kezdetét, ahol szuper programokkal, mint például boxgép lesz, léghoki, skanderpad, twister, pannaball aréna, reflexfal, ninja pálya, ülőfoci és euro bungee is várja az érdeklődőket. Ez egy estébe nyúló zenés nyárindító buli is lesz egy kis csavarral, úgyhogy várnak minden bulizni vágyó diákot és nem diákot is erre az eseménye. A rendezvény ingyenes, sőt a résztvevő diákok friss pattogatott kukoricát is kapnak, és a helyszínen pedig büfé is fog üzemelni, úgyhogy menjetek és érezzétek jól magatokat a nyári szünet kezdetén. Június 30-án Aut Lászlóné Rózsika volt MMGAM műszergyári dolgozó festmény kiállítás megnyitója lesz, ahová minden kedves régi és új ismerősét, valamint a művészetek iránt érdeklődő vendégeit várja 17 órakor a Tolnai Művelődési Központba. Július 5-én Kalocsán az érsekkerti szabadtéri színpadon láthattok egy előadást Mesztelen igazság címmel a Lilium produkció bemutatásában, melyet Tallós Rita rendezett. 8 órakor láthatjátok ezt a színdarabot. Július 24-én az Erzsébet nagy szálloda szervez egy kis kerti mozit a teraszra, és a Hogyan tudnék élni nélküled című filmet fogják levetíteni. Mindenkit arra buzdítok, hogy menjen, regisztráljon és nézze meg, mert csodás film. Aki még nem látta, annak azért, aki meg látta, az meg azért, úgyhogy 8 óra 30 perckor veszi kezdetét a film vetítése. Regisztráljatok és érezzétek jól magatokat. Remélem, mindenkinek tudtam segíteni a programokkal, és mindenki talált magának kedvéhez illőt.
0: Még több helyi program a paksfm.hu-n.

0: időjárás jelentés támogatója a Paks 2 ZRT. Paks 2, több mint erőműépítés. Ellátásbiztonság, klímavédelem, munkahelyteremtés.
1: És már nézzük is, hogy milyen időjárásra számíthatunk holnap, azaz szerdán az időkép előrejelzése szerint. Már egészen minimális az esély a futó záporokra, a kánikulában legfeljebb többfelé élénk északias szél hozhat némi felfrissülést. A napsütés csak kevés fátyol és gomoly felhő zavarhatja, kora reggelre 14 és 21 fok közé hűl le a levegő, majd délután a maximumok 30 és 35 fok között alakulnak. Hát szerintem a lehűlés az igen kedves szó arra, hogy 21 fok lesz már a reggeli órákban is, de minden esetre vigyázzatok magatokra, igyatok sok folyadékot, kenjétek be magatokat naptejjel, és menjetek strandolni vagy vízpartra, és élvezzétek ezt a jó kis nyári hőmérsékletet.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Paks 2 ZRT. Paks 2, több mint erőműépítés. Ellátásbiztonság, klímavédelem, munkahelyteremtés.
2: Open up your eyes.

0: Ez a Vox FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Amikor először látja 3D-ben álmai fürdőszobáját, garantáljuk, hogy megdobban a szíve. Mert az életben ritkán válnak valóra álmaink. A fürdőszoba lehet ilyen. Újítsa fel velünk otthonát, és mi minden segítséget megadunk, hogy az eredmény tökéletes legyen. Megálmodni egy pillanat, megtervezni egy picit több, megalkotni már hosszabb idő. De ha kész van, egy életre öröm lehet. Olasz, lengyel, spanyol és hazai gyártók termékei, kiváló minőségű burkolatok készletről is. Ha nem csak az ár, de a minőség is számít, akkor Zinger fürdőszoba. Zinger fürdőszoba szalonok Dunaújvárosban és Dunaföldváron. Zinger. Az álomotthonok szakértője.
2: Atomenergetikai Múzeum. Tudomány, értünk! Kövesd online a múzeumot, és légy részese az interaktív élményeknek!
0: Reklámot hallottatok!

0: csütörtökön újra jön a Best of kedvencek órája, amikor a Paks FM bemutatja Gabi kedvenceit.
1: Mi történik, amikor a világ legnagyobb musicaljai és a popzene örökzöld slágereit

forrában felcsendülnek azok a dalok, amelyek nem csak a színpadokat hódították meg, hanem a slágerlistákat is. Hallgass meg a legismertebb musical himnuszokat, amelyek generációk kedvencei lettek a rádiókban is. Egy óra tele érzelemmel, energiával és felejthetetlen

0: Tartsatok velem ezen a héten is a Best of Musical órában, ahol a Broadway és a popzene legnagyobb slágerei ugyanazon színpadon találkoznak.
1: Best of kedvence Gabitól. Minden csütörtökön déltől egyig.

0: több dal, amit ismertek. Még több sláger, amit kedveltek. És még nagyobb választék a hétköznapjaitokra. Paks FM.
1: Paks FM.

Jason Derulo szólt az In My Head 2010-ből. Én ezzel a dallal búcsúzom tőletek. Nagyon köszi, hogy velem tartottatok. Legközelebb csütörtök reggel 9:30-tól érkezem vissza hozzátok. Most viszont átadom a stúdiót Ábinak, aki egészen 6-ig itt lesz veletek, és hozza a Paks FM legjobb slágereit. Én Takásnagy Vivi voltam. Csodás napot nektek!

0: Manna FM slágereivel.
1: A tudomány mai állása. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
2: A Mount Everest csúcsára készülnek humanoid robotok. Új műholdas megfigyelőrendszert fejlesztettek ki a városok terjeszkedésének monitorozására. Történelmi küldetésre készül egy 52 éves repülő utolsó példánya. Megépítik az emberiség fekete dobozát, amely rögzíti a klímakatasztrófa felé vezető utat. És megérkezett Kína a Föld második holdjához. Többek között ezekről a témákról lesz szó következő tudományos magazinunkban, illetve a nyárhoz kapcsolódó témákról is. Például megvizsgáljuk majd az ózonrétegünk állapotát, illetve felidézzük a felfedezésének a történetét. Szó lesz arról, hogy miért van az, hogy valaki szinte szúnyogmágnesként működik, mást viszont alig csípnek meg, és körbejárjuk majd a mobiltelefonos lehallgatás kérdését is. Vajon valóban a mobiltelefonunkban lévő mikrofontól kell tartanunk? Hozni fogom a választ, én Strasser Andi vagyok, találkozzunk.
0: Tudomány ma. A tudomány mai állása.
3: Minden szerdán este 8-tól és minden szombaton délután 2-től a Paks FM-en.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám. Atomenergia nélkül nincs olcsó áram, nincs energiabiztonság, nincs klímavédelem. A Paks 2 projekt keretében két korszerű atomerőművi blokk épül Pakson azért, hogy garantálni lehessen a hazai lakosság és vállalkozók számára az ellátásbiztonságot. Paks 2. A hosszú távú ellátásbiztonság, az olcsó áram és a klímavédelem kulcsa.
4: Új autót keresel? Most jött el a te időd! Az MG ZS már 7.499.000 forinttól, vagy akár 0% THM finanszírozással lehet a tiéd. Menő design, modern technológia és 7 év gyári garancia. Ez az MG ZS. Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az mgmotor.hu-n. MG. Find your more.
5: Nyitrai Autóház Kft. Szekszárd, Pásztor utca 8. Telefon 74 528 880.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
6: Kellemes napot kívánok, a mikrofonnál Tokai Róbert. Távozik a kormányzó brit munkáspárt éléről Keir Starmer miniszterelnök, akinek így kormányfői megbízatása is véget ér, írja az MTI. Starmer hétfőn a Downing Street-i miniszterelnöki hivatal előtt felolvasott nyilatkozatában közölte, távozási szándékáról már tájékoztatta a harmadik Károly király. A legesélyesebbnek tekintett utódjelölt Andy Burnham, Manchester volt munkáspárti polgármestere, nem sokkal később hivatalosan bejelentette, hogy indul a pártvezetői és a kormányfői tisztségért. Az egy ideig szintén potenciális utódjelöltnek tartott volt egészségügyi miniszter Wes Streeting néhány perccel Burnham bejelentése után közölte, hogy nem pályázik a párt és a kormány vezetői posztjára, és a volt manchesteri polgármester támogatja. Ezzel gyakorlatilag eldőlt, hogy Andy Burnham lesz Keir Starmer utódja a munkáspárt vezetői tisztségében, és így a miniszterelnöki székben is. Nyári diákmunka lehetőség indul Gerjenben, adta hírül hivatalos közösségi oldalán a település önkormányzata. Az önkormányzat a Nemzetgazdasági Minisztérium és a Tolna vármegyei kormányhivatal központi programján keresztül várja a fiatalok jelentkezését a július 1-től augusztus végéig tartó időszakra. A felhívásra olyan 16 és 25 év közötti nappali tagozatos diákok jelentkezhetnek, akik nem rendelkeznek egyéb munkaviszonnyal és regisztráltak a járási hivatal foglalkoztatási osztályán. A diákok napi 4 órában legfeljebb 2 hónapon át dolgozhatnak a település alapfeladatainak ellátásában, valamint a közterületek fenntartásában. Az önkormányzat összesen maximum 6 főt tud fogadni a programban. A jelentkezéshez a személyes okmányokra és a diákigazolványra van szükség. A dokumentumokat legkésőbb most csütörtökön, vagyis június 25-én délután 4 óráig kell benyújtani a gerjeni önkormányzatnál. További részletekért az ügyintézés@gerjen.hu e-mail címen, vagy a 0675 337 011-es telefonszámon lehet érdeklődni. A Magyar Védőnök napját 2007 óta június 13-án tartják, melynek alkalmából múlt héten a Tolna vármegyei Balassa János kórházban gyűltek össze a szakma képviselői, hogy együtt ünnepeljenek, adta hírül az intézmény. A kórházban közel 100 védőnő gyűlt össze az ünnepségre. Bár a résztvevők a vármegye számos településéről érkeztek, a rendezvényt mégis meghitt, családias hangulat járta át. Dr. Pátri Eszter vármegyei tisztifőorvos beszédében kiemelte, a Magyar Védőnői Szolgálat 2015-ben hungarikummá vált. Ez az elismerés egy olyan világszerte is egyedülálló rendszernek szól, amely több mint egy évszázada szolgálja a családokat és a gyermekek egészségét. Kis Zoltán főigazgató hangsúlyozta, a védőnök sokszor olyan családok életébe lépnek be segítőként, akiket korábban nem ismertek, mégis nyitott szívvel, önzetlenül és elkötelezetten állnak melléjük. Jelenlétük biztonságot és bizalmat jelent a családok számára, életük legfontosabb időszakaiban. Munk Jánosné, az MSZK vármegyei elnöke, a vármegye védőnői közösségének összetartó erejét emelte ki, míg Otoltics Györgyi, mentor védőnő, a hivatás emberi oldaláról, az odafigyelés és az empátia jelentőségéről beszélt.
7: És most, sporthírek a Paks FM-en.
6: Elkészítette az MLS versenybizottsága hétfőn az NB1 új szezonjának sorsolását, amely rögtön egy igazi csúcsrangadóval indul, adta hírül a Magyar Labdarúgó Szövetség. A bajnoki bronzérmes Paks hazai pályán fogadja a rekordbajnok Ferencvárost az első fordulóban. A párosítás különösen érdekes annak fényében, hogy az elmúlt években a paksiak váltak a Ferencváros egyik legkellemetlenebb hazai riválisává. Bognár György csapata rendszeresen beleszólt az FTC bajnoki és kupa céljaiba, így a szezon első komoly erőfelmérőjének lehetnek tanúi a szurkolók. A találkozóra a július 24-26 közötti hétvégén kerül majd sor.
7: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most.
8: 14 óra 4 perc van a mikrofonnál, Strasser Ábner egészen 6 óráig én hozom a zenéket és a jó hangulatot. Ebben az órában nem maradhat el a VB összefoglalónk, hiszen tegnap is nagy meccseket játszottak, és ma hajnalban is. És persze emlékezünk egy kicsit a 10 évvel ezelőtti Brexitre is, hogy miért is lépett ki Anglia az Európai Unióból. Kezdések jöjjön a Disco Lines-tól, a No Broke Boys.
7: Paks FM slágereivel. Paks FM.

coming home sol a jönet asztal. Tegnapi nap folyamán pedig 4 mérkőzést rendeztek a világbajnokságon, és a favoritok közül többen is fontos lépést tettek a továbbjutás felé. Argentina ezúttal sem hibázott, és Ausztria ellen is megszerezte a győzelmet. A világbajnoki cím egyik nagy esélyesének tartott dél-amerikai válogatott magabiztos teljesítmény nyújtott, és továbbra is 100%-os a tornán. A nap második találkozóján Franciaország Irak ellen lépett pályára, a franciák a papírformának megfelelően irányították a mérkőzést, és győzelmükkel közel kerültek a továbbjutás kiharcolásához. A világbajnokság egyik legerősebb keretével rendelkező csapat eddig meggyőző teljesítményt nyújt. Norvégia és Szenegál összecsapása jóval kiegyenlítettebbnek ígérkezett, és végül valóban szoros mérkőzést hozott. Mindkét válogatott számára fontos pontok forogtak kockán a továbbjutás szempontjából, így nagy iramban és kemény küzdelemben zajlott a találkozó, ahol végül Norvégia nyert. A játéknap zárásaként Jordánia és Algéria csapott össze, a közel-keleti és az észak-afrikai futball egyik érdekes párharca volt ez, ahol szintén sok múlott az eredményen, hiszen a csoportban minden pontnak komoly jelentősége van a folytatásban. A világbajnokság csoportköre lassan a végéhez közeledik, és egyre inkább látszik, hogy a nagy esélyesek mellett több kisebb válogatott is képes megnehezíteni a favoritok dolgát. Az utolsó fordulók előtt pedig több csoportban is teljesen nyitott maradt a továbbjutás kérdése. Tehát összefoglalva, Argentina-Ausztria 2-0, Francia-Irak 3-0, Norvégia-Szenegál 3-2, Algéria-Jordánia 2-1-es összesítésben zajlottam ma hajnal és a tegnap esti mérkőzések. Folytatásban pedig jöjjön Benson Bontól,

Érezzétek a jó zenét egész nap. Egész nap. Egész nap. Egész nap. Egész nap. Érezzétek a jó zenét egész nap.

Az Ánit Sunshine szólt, és pontosan 10 évvel ezelőtt, 2016. június 23-án szavaztak a britek arról, hogy az Egyesült Királyság maradjon-e az Európai Unió tagja, vagy kilépjen belőle. A végeredmény az egész világot meglepte, és egyetlen éjszaka alatt világhírűvé vált az addig alig ismert szó, a Brexit. Érdekes, hogy a szavazás estén a legtöbb fogadóiroda és piaci elemző még arra számított, hogy a maradás pártiak nyernek. Amikor azonban hajnalban sorra érkeztek az eredmények, a piacok szó szerint sokkot kaptak. A brit font árfolyama néhány óra alatt akkorát zuhant, amekkorát évtizedek óta nem láttak, és világszerte milliárdok tűntek el a tőzsdékről egyetlen nap alatt. De talán ami ennél is érdekesebb, hogy a Brexit szó ma már önálló fogalommá vált. Akárhogyan is ítéljük meg ma a Brexitet, egy dolog biztos, 2016. június 23-a olyan dátum lett Európa történetében, amelyre még évtizedek múlva is emlékezni fognak. Ma meg csatlakozni szeretnének még egy páran, akár Törökország, vagy pár kelet-európai ország, az Unióhoz 10 évvel ezelőtt meg a britek lehet, hogy sejtettek már valamit, hogy a kilépés mellett döntöttek. Most zenéljünk egy kicsit, nem sokára jön Joel Corey-tól a Be Alright.

0: folytatjuk a Paks FM slágereivel.
1: Paks FM. Összeköt.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Impulzus. Elveszel az információk rengetegében. Nap mint nap ezer új benyomás ér. Itt az Impulzus. Hasznos és fontos információkkal, hogy te is tisztán láthass, tudatosan élhess.
3: Egy atomerőmű építése során mérföldkő az első betonöntés, vagyis az első végleges funkcióval bíró létesítmény főtartó szerkezeti elemének első betonozási üteme. Ettől kezdve a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség standardjai szerint is építés alatt álló státuszba kerül egy beruházás. Mivel Pakson 2026. február 5-én megtörtént az első betonöntés, így ma már a nemzetközi adatbázis szerint 5 blokk van Pakson, 4 üzemelő és 1 épülő. Az 5. blokk építését jelentős léptékű, több évig tartó terület előkészítő munkálatok előzték meg. Talajkiemelés, résfalépítés, talajszilárdítás, majd 2025 végén elkezdődhettek az első betonöntéshez szükséges előkészületek, azaz a szerelőbeton kivitelezése, a vízszigetelés kialakítása és a beton vagy szerkezet megépítése a technológiai értelemben és méreteiben is egyedülálló munkagödörben.
2: Impulzus. Információk első kézből az energetika, az innováció és a környezetvédelem világából. További információk paks2.hu.
0: Reklámot hallottatok. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: Bemutatjuk neked a leg

Morion Stoll szólt az Ez az ára, a következő órát pedig a Swedish House Mafiával kezdjük meg. Wait So Long, a Swedish House Mafia progressive house stílusú dala. A trió számot a Superhuman Music kiadó keresztül jelentette meg. A szám készítésében a producerként és dalszerzőként részt vett Axwell, Sebastian Ingrosso és Steve Angelo mellett Fredegen is. A három órás hírösszefoglaló után velük kezdünk.

0: a Paks FM slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Paksi atomerőmű. Energia. Értünk. Kövesd online az atomerőművet, és légy részese a páratlan világának.
2: Vidd a stadion élményt a Nappalitba. Idén-nyáron heteken át a focié a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar! Minden, ami telekommunikáció.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
3: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. A Netrisknél 2026 első fél évében 23%-kal több kötelező felelősségbiztosítási szerződést kötöttek az autósok, mint egy éve. Az átlagdíjak 9%-kal 49 ezer forintra mérséklődtek, közölte a netrisk.hu hétfőn az MTI-vel. Besnyő Márton, a Netrisk csoport Ausztriáért és Magyarországért felelős regionális ügyvezetője a közleményben kiemelte, a csökkenő átlagdíjak azt mutatják, hogy a biztosítók között fokozódik a verseny az autósokért. A KGFB mellett a kaszkó biztosítások száma is nőtt a Netrisknél, az idei első fél évben 16%-kal. Az átlagdíj meghaladta a 170 ezer forintot, minimálisan nőtt az előző év azonos időszakára vonatkozó 168 ezer forinthoz képest. Ötödik alkalommal rendeztek szombaton múzeumi pikniket Pakson, az Atomenergetikai Múzeumban, a Múzeumok Éjszakája keretében. Ez volt az az este, amikor a megszokott kiállítások új megvilágításba kerültek, a fények és történetek életre keltek. A különleges esti hangulatot a Sisa Café zenekar koncertje alapozta meg, az egyedi élményt pedig az Atomerőmű Létesítményi Tűzoltóság különleges tűzoltóautója adta, melynek az emelőkosarával közel 60 méter magasba emelték a vállalkozó szelleműeket. Ilyen adottságokkal rendelkező tűzoltójármű jelenleg ez az egy van az országban, mondta a rádiónknak Pesteric Rajmund, az Atomerőmű Tűzoltóság parancsnoka.
4: Erről az autóról azt lehet tudni, hogy igazából pont ugyanilyen felépítésű, és ez a magasságú, ez egyetlen egy van itt az Atomerőmű Tűzoltóságán, ezért is olyan népszerű, mert nem a hivatásos tűzoltóságoknál megszokott 40 méteresek vagy 30 méteres autók, hanem ez egy 60 méteres emelőkosaras gépjármű, ami klasszikusan életmentésre, magasból való mentésre való, de természetesen az ilyen jellegű rendezvények, amik valamilyen szinten kötődnek vagy Paks városhoz, vagy főleg az atomerőműhöz, ott részt szoktunk ezzel venni, és örök népszerűség, tehát nincs olyan, hogy ne lenne kihasználva. Hiába van emellett más bemutató sátrunk is, illetve most éppen egy ilyen kis gyerekeknek való tűzoltós erőpróbás pályát raktunk össze, ennél az autónál folyamatos során.
3: Az Atomenergetikai Múzeum múzeumi piknikén volt ökocsiga játszóház, VR repülés szimulátor, iPadről irányítható golyók versenye, négy személyes reakciójáték, felfújható kosárlabda és kombisport aréna is. Este a Folytassa Öveges című Astrum színházi előadás tekinthette meg a közönség, éjszaka pedig lézershow zárta a napot. 7 tűzeset és 9 műszaki mentés adott munkát vármegyénk tűzoltóinak a hétvégén. A műszaki mentések többségét útra dőlt fák és leszakadt faágak okozták, közölte a katasztrófa védelem. Egy telekommunikációs oszlop is megsérült, miután összeütközött két személyautó péntek délután Dombóvár-Gunarason, a Séta és a Kedves utca kereszteződésében. A baleset helyszínére a dombovári hivatásos tűzoltók siettek, akik áramtalanították a járműveket. A két gépkocsi 3 utasa közül 2-t, a mentők könnyű sérülésekkel kórházba szállítottak. 100 négyzetméternyi területen égett az avar péntek délután Kölesden egy Petőfi utcai transformátor állomás alatt. A tűzesethez a szekszárdi hivatásos tűzoltókat riasztották, akik egy vízsugár és kéziszerszámok segítségével oltották el a lángokat. A hőhatás következtében a berendezés szigetelése is megsérült, ezért a tűzoltók értesítették az illetékes közműszolgáltató szakembereit. Teljes terjedelmében égett egy lakatlan családi ház, 100 négyzetméteres melléképülete vasárnap délelőtt Györkönyben a Széchenyi utcában. A tűzesethez a paksi hivatásos és a Györkönyi önkéntes tűzoltókat riasztották, akik 4 vízsugár és kéziszerszámok segítségével oltották el a lángokat. Vasárnap este a vihar megrongálta egy lakóház tetőszerkezetét Dunaszentgyörgyön a Széchenyi utcában. A paksi hivatásos és a Dunaszentgyörgyi önkéntes tűzoltók fóliázással ideiglenesen lefették a megrongálódott tetőt.
2: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most!
5: 3 órás hírek után térünk vissza, és folytatjuk a jó zenékkel. Itt lesz velünk a Swedish House Mafia, hogy azt ígértem, wait so long. Illetve elmondom, hogy milyen program lehetőségeink vannak, és lesznek a héten. És Harmad Gabi, kolléganőnk jóvoltából egy interjút is hozok Szász Dáviddal.
2: És most egy újabb óra a

0: most. Következnek a vételkörzet program lehetőségei.
1: Június 23-án 19 órától a Babits Mihály Kulturális Központban lesz színház szexárdon, férjek a slamasztikában, avagy ártatlanok. Június 26-án Pakson lesz egy este, két helyszín és tánc. Itt lesz élőben DJ Gecko, DJ Tesh és DJ Cookie is. Lesznek borok, fröccsök és nagyon jó hangulat. A helyszín Pakson a Csengei tető és az Atomtér. Június 27-én szombaton Kalocsán lesz fesztivál, Hello Nyár tanévzáró fesztivál. A Művelődési Központ udvarán és parkolójában lesz a program 14 órától. Programok között lesznek boxgép, léghoki, skanderpad, twister, mászófal és estében nyúló nyári indító buli. A helyszínen büfé is üzemeltetve lesz, és a rendezvény ingyenes. Június 30-án kedden Tolnán lesz kiállítás Aut Lászlóné Rózsika, volt MMG-AM műszergyári dolgozó, helyszín a Tolnai Művelődési Központ, az időpont 17 órától kezdődik június 30-án.
0: Még több helyi program a paksfm.hu-n.

0: Radeltontól szólt az All We Got, most pedig egy interjút hozok a Paksi FC jól ismert szurkolója, Szász Dávid, aki rádiónknak is többször szakértett már foci kérdésben, a Sori Liga élén végzett csapatával, a Partizán BOK-dal. Harmad Gabi kolléganőnk Dáviddal beszélgetett a győzelem kapcsán, és mind kiderült a Partizán Belgrád csapatnévre hajazó szellemes névválasztása és a csapat alapítása is Dávidhoz köthető. A következő percekben Dávidot hallhatjátok.
1: Csapatommal, a Partizán BOK-dal második helyen végeztünk a Sori Liga első osztályában, ez Budapest legnagyobb kispályás bajnoksága. Minden egyes bajnokságban 50 csapat van, összesen 4 osztály, elsőtől negyed osztályig, és pont tegnap sikerült ezt, mert volt egy bajnoki döntőnk, amit sajnos elvesztettünk, de ettől függetlenül a többi meccset megnyertük, és sikerült második helyen végeznünk jövő héten, még az utolsó mérkőzés eredménytől függetlenül. Ezt a Partizán BOK-ot egyébként én alapítottam 16 évvel ezelőtt az egyetemen, nyilván azóta folyamatosan változik a keret, de igazából egy baráti amatőr társaság vagyunk. Ez egy kispályás foci, 5+1-es műfőn. Nagyon szeretjük, a Camino Kupa rendezésében történik egyébként ez a megmérettetés. Vannak egynapos tornáik is, ez most pedig a legnagyobb bajnokságuk jelenleg az elmúlt 12 évben.

0: is a legnagyobb bajnokságok.
1: Partizán Beokád, ez nagyon szellemes névválasztás, ez kinek köszönhető?
0: Hát a Partizán Beokádot azt én találtam ki. Igazából 18 évesen az egyetemen adta magát a név, meg akkor még így 2010-ben akkor még nem voltak ennyire elterjedve ezek a szellemes csapatnevek, voltak már bőven persze, de azért nyilván ilyen kispályás csapatnévnek rengeteget kerestem interneten, és ez fogott meg a legjobban. És azóta már ugye van címerünk is, és nem titkolt vágyam, hogyha esetleg egyszer meg is nyernénk az első osztályt, akkor magamra varratom a címerünket.
1: és a csapat tagjai, azok változtak az elmúlt évek során, vagy pedig az állandó?
0: Csapat tagjai egyébként folyamatosan változnak. Nagyjából 6-7 játékosról tudom azt elmondani, akik ilyen állandó tagok, és mindig őket kiegészítjük ilyen 11-12 főre bajnokságonként, és akkor azzal a létszámmal már végig tudunk úgy játszani egy ilyen amatőr bajnokságot, hogyha nyilván valakinek munkahelyi vagy egyéb elfoglaltsága van, akkor vagy esetleg sérült, beteg, bármi van, akkor hiányzás van, akkor is ki tudunk állni normális létszámmal, cserékkel.
1: Van még rajtad kívül Paksi a csapatban?
0: Rajtam kívül nincs Paksi a csapatban most jelenleg, de egyébként legutóbb, amikor öcsém is Budapesten volt a Champions League Final Four hétvégén, akkor ő is játszott nálunk, úgyhogy ő Paksi.
1: Oké. Na, és akkor térjünk át a Paksi FC-re, mert hogy a konferencia ligában sorsoltak, és ugye a görög csapattal fog játszani a Paksi FC, ami hát úgy tűnik legalábbis számomra, hogy azért ez egy elég nagy kihívás lesz a csapatnak. Te, mint a focihoz értő szurkoló, hogyan ítéled ezt meg?
0: Hát igen, ez egy nagyon nehéz kör lesz valószínűleg. Én már megelégednék egy tisztességes eredménnyel is, amikor is esetleg egy szoros eredményben alul maradunk, de nyilván nem lehet így hozzáállni a dolgokhoz, meg ameddig nem lefutott a 2x90 perc, addig bármi lehet, szokták volt mondani, és egy két meccses párharcon is bizonyította már a csapat, hogy ejtett ki esélyesebb ellenfeleket, például a Larnakát, 2 éve, akik ugye tavaly pedig a konferencia ligában bejutottak az egyenes kieséses szakaszba, és talán a csoportkörbe a főtáblán egyetlen egy gólt kaptak, vagy 2, úgyhogy nyilván ott is minden évben alakul a csapat, az a ciprusi csapat, de azért az akkor is erős volt, és előtte is, és utána is, és azért őket egy 5-0-val kiejtettük. Szóval azért van szansz, mindig van szansz, meglátjuk, hogy alakulnak addig az igazolások, hogy gyurmázzák össze a keretet az edzők, hogy készülnek fel. Nekem minden esetre már megvan Görögországban a repjegyem meg vissza, meg úgy néz ki, hogy ma foglalom a szállást is, úgyhogy így készülünk, hogy megyünk.
2: Dávid után visszatérünk a zenéhez, nem sokára jön Gigi D'Agostino.

0: folytatjuk a Paks FM slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Forddal közlekedik? Nem kell messzire mennie. Térjen be az FX Autóházba, a térség legközelebbi Ford márka kereskedésébe, ahol a legfrissebb modellek mellett teljes körű szolgáltatásokkal várják az érdeklődőket. Helyszíni kárügyintézés, szerviz, karosszéria és fényezőműhely, hitel és biztosítási ügyintézés, teszt és csereautószolgáltatás, új és használt autóértékesítés. Mindez egy helyen az FX Autóházban, Szekszárdon, a Pásztor utca 8-ban. További információért látogasson el a fordfx.hu oldalra.
2: Atomenergetikai Múzeum. Tudomány, értünk! Kövesd online a múzeumot, és légy részese az interaktív élményeknek!
0: Reklámot hallottatok. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Autófék nélkül. Rossz ötlet. Zene szünet nélkül. Jobb.
3: Jobb. Sokkal jobb.
0: Hazafelé tartva a legjobb slágerek változatosan nektek. Paks FM összeköt.

0: csütörtökön újra jön a Best of kedvencek órája, amikor a Paks FM bemutatja Gabi kedvenceit.
1: Mi történik, amikor a világ legnagyobb musicaljai és a popzene örökzöld slágerei talál?

Tofórában felcsendülnek azok a dalok, amelyek nem csak a színpadokat hódították meg, hanem a slágerlistákat is. Hallgass meg a legismertebb musical himnuszokat, amelyek generációk kedvencei lettek a rádióban is. Egy óra tele érzelemmel, energiával és felejthetetlen dallamokkal.

0: Tartsatok velem ezen a héten is a Best of Musical órában, ahol a Broadway és a popzene legnagyobb slágerei ugyanazon színpadon találkoznak.
1: Best of kedvencek Gabitól. Minden csütörtökön déltől 1-ig.

0: közlekedj velünk!
1: Az M6-os autópályán érnél a 14-es és a 20-as kilométer között karbantartási munka miatt a Pécs felé vezető oldalt lezárták. A forgalmat a Budapest felé vezető oldalra terelték át. A munka kapcsán a 17-es kilométernél lévő Érd kelet nagy tétény csomópont nem használható. Kerülni a 19-es kilométernél lévő Érd-Ófalu csomóponton keresztül lehet. A 61-es főúton még mindig Pincei közelében a 44-es kilométernél vízvezetéket javítanak, a félútpályát felbontották. Balesetről nem számol be az Útinforma környékünkön, maradjon is így, mindenki vezessen óvatosan.
0: Az utakon is biztonságban, és a rádiót hallgatva. Paks FM, összeköt.
1: A közlekedési hírek után megnézzük, hogy mi történt a nagyvilágban, és meghallgatjuk a híreket. Utána pedig jön a dal Dua Lipától, a Training Season.

Dua Lipa dalt először a 66. Grammy gálán mutatta be hatalmas sikerrel, de előadta a Brit Award színpadán és a Royal Albert Hall koncerten is. A kislemez világszerte előkelő helyen szerepelt a slágerlistákon, az Egyesült Királyságban például a 4. helyig jutott. Vele kezdjük a 4 órát.

0: összeköt.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Paksi atomerőmű. Energia. Értünk. Kövesd online az atomerőművet, és légy részese a páratlan világának.
1: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
3: Kellemes napot kívánok, a mikrofonnál Tokai Róbert. Kezdeményezik Súlyog Tamás köztársasági elnök megbízatásának megszüntetését, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök hétfőn az országgyűlés ülésén napirend előtt mondott beszédében. A kormányfő kiemelte, a tisztító tűzművelet részeként kezdeményezik a jelenlegi köztársasági elnök megbízatásának megszüntetését. Az alaptörvény módosításának hatályba lépését követő napon Súlyog Tamás megbízatása megszűnik, pont, fogalmazott a miniszterelnök. Magyar Péter bejelentette, szeptembertől egy átfogó alkotmányozási folyamatot indítanak, bevonva a teljes magyar társadalmat, megbeszélve és megtárgyalva közös ügyeinket. Hozzátette, a folyamat végén az új alkotmányt a magyar nép fogja népszavazással megerősíteni. Az alkotmányozási folyamat lezárultáig, de legfeljebb 5 évre az országgyűlés Súlyog Tamás helyére új köztársasági elnököt választ, akinek az egyik legfontosabb feladata a köztársasági elnöki intézmény tekintélyének helyreállítása lesz, idézi az MTI Magyar Pétert. 5. alkalommal rendeztek szombaton múzeumi pikniket Pakson, az Atomenergetikai Múzeumban, a Múzeumok Éjszakája keretében. Ez volt az az este, amikor a megszokott kiállítások új megvilágításba kerültek, a fények és történetek életre keltek. A különleges esti hangulatot a Sisa Café zenekar koncertje alapozta meg, az egyedi élményt pedig az Atomerőmű Létesítményi Tűzoltóság különleges tűzoltóautója adta, melynek az emelőkosarával közel 60 méter magasba emelték a vállalkozó szelleműeket. Ilyen adottságokkal rendelkező tűzoltójármű jelenleg ez az egy van az országban, mondta a rádiónknak Pesteritz Rajmund, az Atomerőmű Tűzoltóság parancsnoka.
4: Erről az autóról azt lehet tudni, hogy igazából pont ugyanilyen felépítésű, és ez a magasságú, ez egyetlen egy van itt az Atomerőmű Tűzoltóságán, ezért is olyan népszerű, mert nem a hivatásos tűzoltóságoknál megszokott 40 méteresek vagy 30 méteres autók, hanem ez egy 60 méteres emelőkosaras gépjármű, ami klasszikusan életmentésre, magasból való mentésre való, de természetesen az ilyen jellegű rendezvények, amik valamilyen szinten kötődnek vagy Paks városhoz, vagy főleg az atomerőműhöz, ott részt szoktunk ezzel venni, és örök népszerűség, tehát nincs olyan, hogy ne lenne kihasználva. Hiába van emellett más bemutató sátrunk is, illetve most éppen egy ilyen kis gyerekeknek való tűzoltós erőpróbás pályát raktunk össze, ennél az autónál folyamatos sor áll.
3: Az Atomenergetikai Múzeum múzeumi piknikén volt ökocsiga játszóház, VR repülés szimulátor, iPadről irányítható golyók versenye, 4 személyes reakciójáték, felfújható kosárlabda és kombisport aréna is. Este a Folytassa Öveges című Astrum színházi előadás tekinthette meg a közönség, éjszaka pedig lézershow zárta a napot. Egy fiatal nő életét mentették meg a szekszárdi rendőrök, adta hírül a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság. Június 19-én késő este érkezett bejelentés a rendőrségre arról, hogy egy szekszárdi lakásban egy 19 éves nő saját magának okozott sérülést. Az azonnal kiérkező rendőrőrmesterek Mikó Kitti és ifjabb Horváth János haladéktalanul elsősegélyt nyújtottak. A vérzés csillapítása érdekében a járőrök elszorítást alkalmaztak, majd nyomokkötést helyeztek fel a sérült végtagra. A fiatal elmondta, hogy egy szakítás miatt került nehéz lelki állapotba. Az egyenruhások a mentősök kiérkezéséig folyamatosan mellette maradtak, igyekeztek megnyugtatni, valamint figyelemmel kísérték az állapotát. A mentők a helyszíni ellátást követően kórházba szállították a nőt, ahol további egészségügyi ellátásban részesült. A rendőrség azt írta, az eset ismét rámutat arra, hogy a rendőrök nem csak a közrend és a közbiztonság fenntartásában, hanem a sürgős segítséget igénylő helyzetekben is kiemelkedő szerepet töltenek be. Hozzátették, a gyors reagálásnak és az összehangolt munkának köszönhetően a fiatal nő időben szakszerű ellátáshoz juthatott.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: És most.
5: Négy óra után járunk, ilyenkor megindul a város hazafelé a munkából. A boltok is kicsit nyüzsögni fognak, mindenkinek kitartást ehhez. De ami jó hír, hogy mehetünk haza, és élvezhetjük egy kicsit ezt a nagyon forró napot. Mindenki próbálja meg túlélni, én hozok egy kis zenét és egy-két érdekességet, mint például Jonas Salkról, aki még nem hallott. Neki hozok egy-két érdekességet, aki a gyermekbénulás vakcináját fejlesztette ki közel 100 évvel ezelőtt. Megnézzük, hogy milyen hőfokaink vannak a folyó és az állóvizeinknél, ha valaki fürdeni akar ebben a jó időben. Most jön Dua Lipa és a Training Season.
0: És most egy újabb óra.

Kamrától szólt a Hug Yourself. Most pedig nézzük ebben a meleg napban, hogy milyen hőmérsékletek várnak a folyóvizeink és állóvizeinknél. Dunaújvárosnál a Duna 24 fokra melegedett ma reggelre, Bajánál pedig 25 fokot mértek. A másik nagy folyónk a Tisza Szegednél 26 fokos, Tokajnál pedig 24 fokos. A Balaton pedig nagyon meleg, 26 fokra melegedett Siófoknál. A Velencei tó annak ellenére, hogy azt mondják, hogy milyen alacsony, a vízállás annak ellenére is csak 26 fokos a vízhőmérséklete. Hogy a tengereket is megnézzük, a Balti tenger még kellemes lehet, 17 fokot mérnek Lengyelországnál, Danksnál. Az Adriai tenger Pulánál 26 fokos, Dubrovniknál pedig 25 fokos. A földközi tenger Malagánál 23 fokos, Athénnál is 23. A fekete tenger Burgasznál 23 fokos, a vörös tenger pedig nagyon melegedik, Hugradánál 27 fokos. Az Atlanti óceán Gibraltárnál 20 fokos, Lisszabonnál pedig 17 fokos. Ezek kellően kellemesek, nem úgy, mint a siófoki 26-27 fok a Balatonnál, de ilyen melegben kint 30 plusz fokban még ez is jól tud esni. Mindenki gondolkozzon el rajta, hogy a hétvégén vagy akár a munka után lemegye fürdeni akár a Dunára, akár valamelyik állóvízünkbe. Folytatásban jöjjön Tom Greenen és a Shadowboxing.

Mimitől szólt az autó, egy Serpentinen 2005-ből. Ma június 23-án világszerte az olimpiai napot ünnepeljük. A dátum nem véletlenül, hiszen 1894-ben ezen a napon alapították meg a modern olimpiai mozgalmat. Az olimpia hallatán persze legtöbbünknek az aranyérmek, a világcsúcsok és a legendás sportolók jutnak eszébe, pedig az olimpia eszme eredetileg nem elsősorban a győzelemről szól. Pierre de Coubertin, a modern olimpia megalapítója szerint a legfontosabb nem a győzelem, hanem a részvétel, talán ezért szeretjük annyira az olimpiai játékokat. Nem csak a bajnokokról szólnak, hanem azokról is, akik hosszú éveken át készülnek egyetlen versenyre, vagy akár csak azért küzdenek, hogy ott lehessenek a világ legjobbjai között. És valljuk be, mindenkinek van legalább egy olyan olimpiai pillanata, amire évtizedekkel később is emlékezik, egy magyar aranyérem, egy hihetetlen befutó, vagy egy olyan történet, amely megmutatta, hogy a sport néha sokkal többről szól, mint az eredmények. Zenében jöjjön Pinktől a Never Gonna Not Dance Again.

Lujtól szólt a Get Lucky. Ma pedig egy olyan emberre is emlékezünk, akinek a nevét talán kevesebben ismerik, mint egy filmsztárét vagy egy sportolóét, pedig emberek millióinak életét változtatta meg. Jonas Salk, amerikai kutató, fejlesztette ki az első sikeres gyermekvénulás elleni vakcinát. Nehéz elképzelni, de a múlt század közepén a gyermekvénulás az egyik legrettegettebb betegség volt a világon. Szülők milliói féltek tőle, mert elsősorban gyerekeket támadott meg. A történet legérdekesebb része azonban nem is maga a felfedezés, amikor egy televíziós interjúban megkérdezték Salkot, hogy kié a vakcina szabadalma, ő visszakérdezett: az embereké. Le lehet szabadalmaztatni a napot? És valóban nem szabadalmaztatta, pedig ezzel a történelem egyik leggazdagabb emberévé válhatott volna. Ő azonban úgy gondolta, hogy egy ilyen felfedezésnek mindenkihez el kell jutnia. A mai világban, ahol gyakran a pénzről, a sikerről és a rekordokról hallunk, Jonas Salk története arra emlékeztet, hogy néha a legnagyobb örökséget azok hagyják maguk után, akik nem a saját hasznuk, hanem mások életét tartják szem előtt. Nagy tisztelet és köszönet jár ezért Jonas Salknak. Folytatásban jön Sam Feltől az Enough to Drink. Did you

0: slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Ahol életre kell a magyar történelem, látogass el az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkba. Fedezd fel a lenyűgöző feszti körképet, a skanzent, a nomád parkot, az interaktív kiállításokat és az élő hagyományokat. Kaland és felejthetetlen élmények az egész családnak. www.opusztaszer.hu Kolibri Hungary.
2: Speciális jelöléstechnikai megoldások több mint 25 év tapasztalattal.
1: Tapintható alaprajztáblák, Braille matricák és táblák, sorszámozott biléták és egyedi jelölők, valamint emblémázott sejemdíszszalagok gyártása. Kolibri Hungary.
2: Egyedi megoldások, megbízható minőség. kolibrihungary.hu
3: 10 éves vagy és érdekel a színészet? Szerez színházi és filmes gyakorlatot a Karaván Színház ingyenes budapesti vagy kaposvári stúdiójában. Keres ránk a neten. Karaván Színház.
1: Az egészség érték. Mi adjuk hozzá a minőséget. Fedezd fel a Libravit Premium Magyarországon gyártott étrend kiegészítőit és támogasd a vitalitásod minden nap. Libravit.hu
0: Reklámot hallottatok.

A Light öreg 2025. júliusában megjelent dance himnusz, amelyet a svéd E7S, a francia DJ legenda David Guetta és a nigériai afrobeat sztár Wizkid közösen készített. A felvétel a trópusi house, a deep house és az afro house elemeit ötvözi egy könnyed felemelő egységgé. Az 5 órás hírek után megérezhetjük ezt a jó feelinget.

0: Paks FM slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
1: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Távozik a kormányzó brit munkáspárt éléről Keir Starmer miniszterelnök, akinek így kormányfői megbízatása is véget ér, írja az MTI. Starmer hétfőn a Downing Street-i miniszterelnöki hivatal előtt felolvasott nyilatkozatában közölte, távozási szándékáról már tájékoztatta a harmadik Károly király. A legesélyesebbnek tekintett utódjelölt Andy Burnham, Manchester volt munkáspárti polgármestere, nem sokkal később hivatalosan bejelentette, hogy indul a pártvezetői és a kormányfői tisztségért. Az egy ideig szintén potenciális utódjelöltnek tartott volt egészségügyi miniszter Wes Streeting néhány perccel Burnham bejelentése után közölte, hogy nem pályázik a párt és a kormány vezetői posztjára, és a volt manchesteri polgármester támogatja. Ezzel gyakorlatilag eldőlt, hogy Andy Burnham lesz Keir Starmer utódja a munkáspárt vezetői tisztségében, és így a miniszterelnöki székben is. Elkezdődtek hétfőn a nyári Erzsébet táborok, augusztus 28-ig több mint 40 ezeren kapcsolódhatnak ki négy helyszínen, közölte a szervező Erzsébet a Kárpát-medencei gyermekekért alapítvány az MTI-vel. Tájékoztatásuk szerint az általános iskolás csoportok mellett beteg és gyógyuló gyermekek, állami gondoskodásban élő és nevelőszülői hálózatból érkező, valamint tanodás gyerekek és családok is táboroznak. A szervező állami támogatással biztosítja a szállást, az étkezést, az egészségügyi ellátást és a programokat. Egy fiatal nő életét mentették meg a szekszárdi rendőrök, adta hírül a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság. Június 19-én késő este érkezett bejelentés a rendőrségre arról, hogy egy szekszárdi lakásban egy 19 éves nő saját magának okozott sérülést. Az azonnal kiérkező rendőrőrmesterek Mikó Kitti és ifjabb Horváth János haladéktalanul elsősegélyt nyújtottak. A vérzés csillapítása érdekében a járőrök elszorítást alkalmaztak, majd nyomokkötést helyeztek fel a sérült végtagra. A fiatal elmondta, hogy egy szakítás miatt került nehéz lelki állapotba. Az egyenruhások a mentősök kiérkezéséig folyamatosan mellette maradtak, igyekeztek megnyugtatni, valamint figyelemmel kísérték az állapotát. A mentők a helyszíni ellátást követően kórházba szállították a nőt, ahol további egészségügyi ellátásban részesült. A rendőrség azt írta, az eset ismét rámutat arra, hogy a rendőrök nem csak a közrend és a közbiztonság fenntartásában, hanem a sürgős segítséget igénylő helyzetekben is kiemelkedő szerepet töltenek be. Hozzátették, a gyors reagálásnak és az összehangolt munkának köszönhetően a fiatal nő időben szakszerű ellátáshoz juthatott. Tolna vármegye útjain az elmúlt hétvégén 8 közlekedési baleset történt, melyek közül egy esetben könnyű sérülés, a többiben anyagi kár lett az ütközés vége, közölte a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság. Pénteken Bonyhádon egy autós okozott balesetet azzal, hogy nem adott elsőbséget egy motorosnak és összeütköztek. A balesetben senki nem sérült meg, de mindkét jármű megrongálódott. Szintén pénteken délután Dombováron egy autóvezetője hajtott ki a védett útra az elsőbségadás kötelező jelzőtábla jelzése ellenére. A két kocsi összeütközött, a vétkes autós ezután még egy oszlopnak is neki csapódott. A balesetben mindkét jármű összetörött. Bejelentés érkezett a rendőrségre vasárnap a késő esti órákban arról, hogy egy ismeretlen autós Döbrökös Szarvast pusztánál áttért a szemközti forgalmi sávba, ahol neki ütközött a vele szemben szabályosan közlekedő kocsinak. A vétlen autósofőrje könnyebben megsérült, a balesetet okozó jármű vezetője az ütközés után megállás nélkül elhajtott a helyszínről. Az egyenruhások az ismeretlen autós felkutatását megkezdték, és nem sokkal később Döbrökös egyik utcájában megállították a balesetet okozó jármű vezetőjét. A helyi férfi azt állította a rendőröknek, hogy azért hajtott el, mert megijedt, a valóság azonban más volt. A rendőrök szondát fújattak a 36 éves sofőrrel, ami pozitív értéket mutatott, ezért őt további mintavételre előállították, jogosítványát pedig elvették. Felmerült, hogy a balesettel másik autó is összefüggésbe hozható, ezt a dombovári rendőrök vizsgálják. A 36 éves sofőrrel szemben büntető eljárást indítanak.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most.
2: 17 óra 4 perc van, ebben az órában hozom továbbra is a zenéket, illetve megnézzük, milyen időjárásunk lesz a holnapi nap folyamán, és hogyha egy kis utazást is bele kell vinni ezekben a meleg napokban, akkor Vietnám egy új turisztikai csapdával készül, vagy inkább marketinggel. Erről is beszélek egy kicsit. Most jön a Lighter.
0: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel. Paks.

0: Az időjárás jelentés támogatója a Paks 2 ZRT. Paks 2, több mint erőműépítés. Ellátásbiztonság, klímavédelem, munkahelyteremtés.
1: Szerdán már egészen minimális esély lesz a futó záporokra, a kánikulában legfeljebb a többfelé élénk északi a szél hozhat némi felfrissülést, a napsütés csak kevés fátyol és gomoly felhő zavarhatja, kora reggel 20 fokig hűlhet a levegő, délután a maximumok pedig 30 és 35 fok között alakulhatnak. Mindenkinek kitartást és próbáljon kevés időt a napon lenni és hidratálni.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Paks 2 ZRT. Paks 2, több mint erőműépítés. Ellátásbiztonság, klímavédelem, munkahely

legtöbb dal, amit ismertek. Még több sláger, amit kedveltek. És még nagyobb választék a hétköznapjaitokra.

Imagine Dragons-tól szólt a Thunder. Hogyha pedig itt a nyár, akkor utazás is kell, hogy legyen. Vietnám egy egészen új turisztikai irányzattal kísérletezik, az úgynevezett illatturizmussal. Az ötlet alapja, hogy az emberek gyakran nem egy látványra vagy egy programra emlékeznek vissza a legerősebben egy utazásból, hanem egy illatra. Egy parfum, egy fűszer, a tenger illata vagy akár egy helyi növény arománya évekkel később is képes felidézni egy utazás emlékét. A vietnámi szakemberek szerint az ország különösen gazdag olyan jellegzetes illatokban, amelyek turisztikai élményé alakíthatók. Ilyen például a lótuszvirág, a fahéj, a csillagán és a citromfű, vagy éppen az eső utáni tengerpart illata. A cél, hogy ezek ne csak természetes részei legyenek, hanem a szállodákban, wellness központban, ajándéktárgyakban és turisztikai programokban is megjelenjenek. Az elképzelés szerint a jövőben egy-egy vietnámi régiónak akár saját illatarculata is lehet. Ahogyan Párizsról sokaknak a parfümök jutnak eszébe, Vietnám bizonyos térségeit a fahé, a gyógynövények vagy a trópusi növények jellegzetes aromája teheti emlékezetessé. A szakértők szerint ez nem csak különleges élményt adhat a turistáknak, hanem segíthet abban is, hogy egy úti cél hosszabb időre megmaradjon az emlékezetükben. Mert egy tájat lefotózhatunk, de egy illatot sokszor még évek múlva sem felejtünk el. Újabb és újabb ötletek vannak, ezt nem sokára meglátjuk, hogyha Vietnámba utazunk, ezt a csapdát figyeljük, de még lehet kellemes is. Zenében pedig jöjjön most Blankától a

0: a Paks FM slágereivel. A műsor szám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Atomenergetikai Múzeum. Tudomány, értünk! Kövess online a múzeumot, és légy részese az interaktív élményeknek!
0: Reklámot hallottatok. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Még változatosabb zenék úton hazafelé. Veletek. Paks FM. Összeköt.

0: Béke Fivi, kitől szóltam, mennyire legyek még? Jönnek a hatórás hírek, én meg elköszönök. Az elmúlt 4 órában Strasser Ábnert hallottátok. Köszönöm, hogy velem tartottatok, mindenkinek szép estét kívánok, és további jó rádiózást, sziasztok!
1: Hamarabb visszatérünk, mint hogy végeznél a sorban állással a kasszánál. Ez a Paks FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Forddal közlekedik? Nem kell messzire mennie. Térjen be az FX Autóházba, a térség legközelebbi Ford márka kereskedésébe, ahol a legfrissebb modellek mellett teljes körű szolgáltatásokkal várják az érdeklődőket. Helyszíni kárügyintézés, szerviz, karosszéria és fényező műhely, hitel és biztosítási ügyintézés, teszt és csereautó szolgáltatás, új és használt autóértékesítés. Mindez egy helyen az FX Autóházban, Szekszárdon, a Pásztor utca 8-ban. További információért látogasson el a fordfx.hu oldalra.
1: Paksi Atomerőmű. Energia. Értünk. Kövesd online az atomerőművet, és légy részese a páratlan világának. Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
3: Kellemes napot kívánok, a mikrofonnál Tokai Róbert. A Netrisknél 2026 első fél évében 23%-kal több kötelező felelősségbiztosítási szerződést kötöttek az autósok, mint egy éve. Az átlagdíjak 9%-kal 49 000 forintra mérséklődtek, közölte a netrisk.hu hétfőn az MTI-vel. Besnyő Márton, a Netrisk csoport Ausztriáért és Magyarországért felelős regionális ügyvezetője a közleményben kiemelte, a csökkenő átlagdíjak azt mutatják, hogy a biztosítók között fokozódik a verseny az autósokért. A KGFB mellett a kaszkó biztosítások száma is nőtt a Netrisknél, az idei első fél évben 16%-kal. Az átlagdíj meghaladta a 170 000 forintot, minimálisan nőtt az előző év azonos időszakára vonatkozó 168 000 forinthoz képest. Nyári diákmunka lehetőség indul Gerjenben, adta hírül hivatalos közösségi oldalán a település önkormányzata. Az önkormányzat a Nemzetgazdasági Minisztérium és a Tolna vármegyei kormányhivatal központi programján keresztül várja a fiatalok jelentkezését a július 1-től augusztus végéig tartó időszakra. A felhívásra olyan 16 és 25 év közötti nappali tagozatos diákok jelentkezhetnek, akik nem rendelkeznek egyéb munkaviszonnyal és regisztráltak a járási hivatal foglalkoztatási osztályán. A diákok napi 4 órában legfeljebb 2 hónapon át dolgozhatnak a település alapfeladatainak ellátásában, valamint a közterületek fenntartásában. Az önkormányzat összesen maximum 6 főt tud fogadni a programban. A jelentkezéshez a személyes okmányokra és a diákigazolványra van szükség. A dokumentumokat legkésőbb most csütörtökön, vagyis június 25-én délután 4 óráig kell benyújtani a gerjeni önkormányzatnál. További részletekért az ügyintézés@gerjen.hu e-mail címen, vagy a 0675 337 011-es telefonszámon lehet érdeklődni. 7 tűzeset és 9 műszaki mentés adott munkát vármegyénk tűzoltóinak a hétvégén. A műszaki mentések többségét útra dőlt fák és leszakadt faágak okozták, közölte a katasztrófavédelem. Egy telekommunikációs oszlop is megsérült, miután összeütközött 2 személyautó péntek délután Dombovár-Gunarason, a Séta és a Kedves utca kereszteződésében. A baleset helyszínére a dombovári hivatásos tűzoltók siettek, akik áramtalanították a járműveket. A 2 gépkocsi 3 utasa közül 2-t a mentők könnyű sérülésekkel kórházba szállítottak. 100 négyzetméternyi területen égett az avar péntek délután Kölesden egy Petőfi utcai transzformátorállomás alatt. A tűzesethez a szekszárdi hivatásos tűzoltókat riasztották, akik egy vízsugár és kéziszerszámok segítségével oltották el a lángokat. A hőhatás következtében a berendezés szigetelése is megsérült, ezért a tűzoltók értesítették az illetékes közműszolgáltató szakembereit. Teljes terjedelmében égett egy lakatlan családi ház, 100 négyzetméteres melléképülete vasárnap délelőtt Györkönyben a Széchenyi utcában. A tűzesethez a paksi hivatásos és a Györkönyi önkéntes tűzoltókat riasztották, akik 4 vízsugár és kéziszerszámok segítségével oltották el a lángokat. Vasárnap este a vihar megrongálta egy lakóház tetőszerkezetét Dunaszentgyörgyön a Széchenyi utcában. A paksi hivatásos és a dunaszentgyörgyi önkéntes tűzoltók fóliázással idéglenesen lefették a megrongálódott tetőt.
1: És most, sporthírek a Paks FM-en.
3: Elkészítette az MLS versenybizottsága hétfőn az NB1 új szezonjának sorsolását, amely rögtön egy igazi csúcsrangadóval indul, adta hírül a Magyar Labdarúgó Szövetség. A bajnoki bronzérmes Paks hazai pályán fogadja a rekordbajnok Ferencvárost az első fordulóban. A párosítás különösen érdekes annak fényében, hogy az elmúlt években a paksiak váltak a Ferencváros egyik legkellemetlenebb hazai riválisává. Bognár György csapata rendszeresen beleszólt az FTC bajnoki és kupa céljaiba, így a szezon első komoly erőfelmérőjének lehetnek tanúi a szurkolók. A találkozóra július 24-26 közötti hétvégén kerül majd sor.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most egy újabb óra a Paksfm slágereivel.

0: Paks FM. Csütörtökön újra jön a Best of kedvencek órája, amikor a Paks FM bemutatja Gabi kedvenceit.
1: Mi történik, amikor a világ legnagyobb musicaljai és a popzene örökzöld slágerei találkoznak?
2: Álljunk bele, ha kell, bármi jöjjön is el, legyen szabad a grunt.
1: Az e-heti Best of órában felcsendülnek azok a dalok, amelyek nem csak a színpadokat hódították meg, hanem a slágerlistákat is. Hallgass meg a legismertebb musical himnuszokat, amelyek generációk kedvencei lettek a rádiókban is. Egy óra tele érzelemmel, energiával és felejthetetlen dallamokkal.

0: Paks FM slágereivel.
1: Paks FM. Összeköt.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
2: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Kezdeményezik Súlyog Tamás köztársasági elnök megbízatásának megszüntetését, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök hétfőn az országgyűlés ülésén napirend előtt mondott beszédében. A kormányfő kiemelte, a tisztító tűzművelet részeként kezdeményezik a jelenlegi köztársasági elnök megbízatásának megszüntetését. Az alaptörvény módosításának hatályba lépését követő napon Súlyog Tamás megbízatása megszűnik, pont, fogalmazott a miniszterelnök. Magyar Péter bejelentette, szeptembertől egy átfogó alkotmányozási folyamatot indítanak, bevonva a teljes magyar társadalmat, megbeszélve és megtárgyalva közös ügyeinket. Hozzátette, a folyamat végén az új alkotmányt a magyar nép fogja népszavazással megerősíteni. Az alkotmányozási folyamat lezárultáig, de legfeljebb 5 évre az országgyűlés Súlyog Tamás helyére új köztársasági elnököt választ, akinek az egyik legfontosabb feladata a köztársasági elnöki intézmény tekintélyének helyreállítása lesz, idézi az MTI Magyar Pétert. Elkezdődtek hétfőn a nyári Erzsébet táborok, augusztus 28-ig több mint 40 ezren kapcsolódhatnak ki 4 helyszínen, közölte a szervező Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány az MTI-vel. Tájékoztatásuk szerint az általános iskolás csoportok mellett beteg és gyógyuló gyermekek, állami gondoskodásban élő és nevelőszülői hálózatból érkező, valamint tanodás gyerekek és családok is táboroznak. A szervező állami támogatással biztosítja a szállást, az étkezést, az egészségügyi ellátást és a programokat. 5. alkalommal rendeztek szombaton múzeumi pikniket Pakson, az Atomenergetikai Múzeumban, a Múzeumok Éjszakája keretében. Ez volt az az este, amikor a megszokott kiállítások új megvilágításba kerültek, a fények és történetek életre keltek. A különleges esti hangulatot a Sisa Café zenekar koncertje alapozta meg, az egyedi élményt pedig az Atomerőmű Létesítményi Tűzoltóság különleges tűzoltóautója adta, melynek az emelőkosarával közel 60 méter magasba emelték a vállalkozó szelleműeket. Ilyen adottságokkal rendelkező tűzoltójármű jelenleg ez az egy van az országban, mondta a rádiónknak Pesteritz Rajmund, az Atomerőmű Tűzoltóság parancsnoka.
3: Erről az autóról azt lehet tudni, hogy igazából pont ugyanilyen felépítésű, és ez a magasságú, ez egyetlen egy van itt az Atomerőmű Tűzoltóságán. Ezért is olyan népszerű, mert nem a hivatásos tűzoltóságoknál megszokott 40 méteresek vagy 30 méteres autók, hanem ez egy 60 méteres emelőkosaras gépjármű, ami klasszikusan életmentésre, magasból való mentésre való, de természetesen az ilyen jellegű rendezvények, amik valamilyen szinten kötődnek vagy Paks városhoz, vagy főleg az atomerőműhöz, ott részt szoktunk ezzel venni, és örök népszerűség, tehát nincs olyan, hogy ne lenne kihasználva. Hiába van emellett más bemutató sátrunk is, illetve most éppen egy ilyen kis gyerekeknek való tűzoltós erőpróbás pályát raktunk össze, ennél az autónál folyamatos során.
2: Az Atomenergetikai Múzeum múzeumi piknikén volt ökocsiga játszóház, VR repülés szimulátor, iPadről irányítható golyók versenye, 4 személyes reakciójáték, felfújható kosárlabda és kombisport aréna is. Este a Folytassa Öveges című Astrum színházi előadást tekinthette meg a közönség, éjszaka pedig lézershow zárta a napot.
0: És most sporthírek a Paks FM-en.
2: Elkészítette az MLS versenybizottsága hétfőn az NB1 új szezonjának sorsolását, amely rögtön egy igazi csúcsrangadóval indul, adta hírül a Magyar Labdarúgó Szövetség. A bajnoki bronzérmes Paks hazai pályán fogadja a rekordbajnok Ferencvárost az első fordulóban. A párosítás különösen érdekes annak fényében, hogy az elmúlt években a paksiak váltak a Ferencváros egyik legkellemetlenebb hazai riválisává. Bognár György csapata rendszeresen beleszólt az FTC bajnoki és kupa céljaiba, így a szezon első komoly erőfelmérőjének lehetnek tanúi a szurkolók. A találkozóra a július 24-26 közötti hétvégén kerül majd sor.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most! Egy újabb óra a Paks FM slágereivel. Paks FM. Összeköt.

0: FM. A tudomány mai állása. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
1: A Monteverest csúcsára készülnek humanoid robotok. Új műholdas megfigyelő rendszert fejlesztettek ki a városok terjeszkedésének monitorozására. Történelmi küldetésre készül egy 52 éves repülő utolsó példánya. Megépítik az emberiség fekete dobozát, amely rögzíti a klímakatasztrófa felé vezető utat. És megérkezett Kína a Föld második holdjához. Többek között ezekről a témákról lesz szó következő tudományos magazinunkban, illetve a nyárhoz kapcsolódó témákról is. Például megvizsgáljuk majd az ózonrétegünk állapotát, illetve felidézzük a felfedezésének a történetét. Szó lesz arról, hogy miért van az, hogy valaki szinte szúnyogmágnesként működik, mást viszont alig csípnek meg, és körbejárjuk majd a mobiltelefonos lehallgatás kérdését is. Vajon valóban a mobiltelefonunkban lévő mikrofontól kell tartanunk? Hozni fogom a választ, én Strasser Andi vagyok, találkozzunk.
0: Tudomány ma. A tudomány mai állása.
2: Minden szerdán este 8-tól és minden szombaton délután 2-től a Paks FM-en.

0: Mindjárt folytatjuk. A Best of Élesztő összeállítással.
1: Élesztő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
2: Szép estét mindenkinek, a mikrofonnál Tokai Róbert. Távozik a kormányzó brit munkáspárt éléről Keir Starmer miniszterelnök, akinek így kormányfői megbízatása is véget ér, írja az MTI. Starmer hétfőn a Downing Street-i miniszterelnöki hivatal előtt felolvasott nyilatkozatában közölte, távozási szándékáról már tájékoztatta a harmadik Károly király. A legesélyesebbnek tekintett utódjelölt Andy Burnham, Manchester volt munkáspárti polgármestere, nem sokkal később hivatalosan bejelentette, hogy indul a pártvezetői és a kormányfői tisztségért. Az egyideig szintén potenciális utódjelöltnek tartott volt egészségügyi miniszter Wes Streeting néhány perccel Burnham bejelentése után közölte, hogy nem pályázik a párt és a kormány vezetői posztjára, és a volt manchesteri polgármester támogatja. Ezzel gyakorlatilag eldőlt, hogy Andy Burnham lesz Keir Starmer utódja a munkáspárt vezetői tisztségében, és így a miniszterelnöki székben is. Nyári diákmunka lehetőség indul Gerjenben, adta hírül hivatalos közösségi oldalán a település önkormányzata. Az önkormányzat a Nemzetgazdasági Minisztérium és a Tolna vármegyei kormányhivatal központi programján keresztül várja a fiatalok jelentkezését a július 1-től augusztus végéig tartó időszakra. A felhívásra olyan 16 és 25 év közötti nappali tagozatos diákok jelentkezhetnek, akik nem rendelkeznek egyéb munkaviszonnyal és regisztráltak a járási hivatal foglalkoztatási osztályán. A diákok napi 4 órában legfeljebb 2 hónapon át dolgozhatnak a település alapfeladatainak ellátásában, valamint a közterületek fenntartásában. Az önkormányzat összesen maximum 6 főt tud fogadni a programban. A jelentkezéshez a személyes okmányokra és a diákigazolványra van szükség. A dokumentumokat legkésőbb most csütörtökön, vagyis június 25-én délután 4 óráig kell benyújtani a gerjeni önkormányzatnál. További részletekért az ügyintézés@gerjen.hu e-mail címen, vagy a 0675 337 011-es telefonszámon lehet érdeklődni. A Magyar Védőnök napját 2007 óta június 13-án tartják, melynek alkalmából múlt héten a Tolna vármegyei Balassa János kórházban gyűltek össze a szakma képviselői, hogy együtt ünnepeljenek, adta hírül az intézmény. A kórházban közel 100 védőnő gyűlt össze az ünnepségre. Bár a résztvevők a vármegye számos településéről érkeztek, a rendezvényt mégis meghitt, családias hangulat járta át. Dr. Pátri Eszter vármegyei tisztifőorvos beszédében kiemelte, a Magyar Védőnői Szolgálat 2015-ben hungarikummá vált. Ez az elismerés egy olyan világszerte is egyedülálló rendszernek szól, amely több mint egy évszázada szolgálja a családokat és a gyermekek egészségét. Kis Zoltán főigazgató hangsúlyozta, a védőnök sokszor olyan családok életébe lépnek be segítőként, akiket korábban nem ismertek, mégis nyitott szívvel, önzetlenül és elkötelezetten állnak melléjük. Jelenlétük biztonságot és bizalmat jelent a családok számára, életük legfontosabb időszakaiban. Munk Jánosné, az MSZK vármegyei elnöke a vármegye védőnői közösségének összetartó erejét emelte ki, míg Otoltics Györgyi, mentor védőnő, a hivatás emberi oldaláról az odafigyelés és az empátia jelentőségéről beszélt.
0: És most, sporthírek a Paks FM-en.
2: Elkészítette az MLS versenybizottsága hétfőn az NB1 új szezonjának sorsolását, amely rögtön egy igazi csúcsrangadóval indul, adta hírül a Magyar Labdarúgó Szövetség. A bajnoki bronzérmes Paks hazai pályán fogadja a rekordbajnok Ferencvárost az első fordulóban. A párosítás különösen érdekes annak fényében, hogy az elmúlt években a paksiak váltak a Ferencváros egyik legkellemetlenebb hazai riválisává. Bognár György csapata rendszeresen beleszólt az FTC bajnoki és kupa céljaiba, így a szezon első komoly erőfelmérőjének lehetnek tanúi a szurkolók. A találkozóra a július 24-26 közötti hétvégén kerül majd sor.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most... Vissza a Paksfm slágereihez, és a Best of Élesztőhöz.

0: Ez a Paks FM és a Best of Élesztő.
1: Hasznos tanácsokkal érkezünk a hőségriadót illetően. Ebben lesz segítségemre a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság sajtó szóvivője, Komlósiné Kis Anett. Jó reggelt, Anett, szervusz!
2: Jó reggelt, Andi, üdvözlök minden rádióhallgatót!
1: Nagyon köszönjük, hogy a rendelkezésünkre állsz. Nem lehet elégszer átismételni hőségriadó esetén a tudnivalókat. Szerintem nagyon sokan tudják már-már szinte kívülről, hogy mik azok a dolgok, amelyekre ilyenkor figyelni kell, és nagyobb oda figyeléssel kell lennünk iránduk. Mégis sokat hibázunk.
2: Igen, sajnos azt kell mondjam, hogy hibázunk, és ezeknek rendszerint sajnos az a következménye, hogy akár egy baleset is bekövetkezik, hiszen az első és legfontosabb, ugyan nem csak a hőségriadóban, de ilyenkor külön fontos felhívni erre a figyelmet, pedig a figyelemre, hogy az utakon nagyon-nagyon figyeljünk oda egymásra, hiszen ebben a melegben az embereknek nagyon sokszor tompulnak a reflexei, nem mindenki tud olyan tökéletesen odafigyelni a közlekedésben, és sajnos tudjuk, hogy elég egyetlen egy megfontolatlan pillanat, vagy egyetlen egy olyan mozdulat, amit nem kellett volna megtegyünk, és annak az lehet a következménye, hogy összeütközünk valakivel, és az az anyagi kártól egészen a tragédiáig vezethet. Úgyhogy az első és legfontosabb ebben a melegben is, amennyire csak lehet, a figyelem.
1: Így valami a közlekedést illeti. Köszönöm, hogy ezzel a témakörrel kezdted. Egyébként, amikor szikrázó a napsütés, akkor amikor éppen úgy kanyarodunk az autóval, hogy totál szembesült, akkor aztán megint a látási viszonyok nem feltétlenül a legjobbak. Tehát amikor süt a nap és nem esik az eső, akkor is van egy olyan pillanat, amikor nem feltétlenül jók a látási viszonyok.
2: Így van, hát különösen olyankor, amikor napsütéssel szembe közlekedünk. Ilyenkor szintén a legfontosabb az, hogy függetlenül attól, hogy egy adott útszakaszra akár 50 km/h, akár 90 km/h-s megengedett sebesség, enged a kereszt, tehát annyival haladhatnánk, de van olyan külső tényező jelen esetben, a tűző napfény, vagy akár a lemenő nap, vagy a felkelő nap, ami el tudja vakítani az embernek a látását. Bizony-bizony nagyon fontos, hogy a gázpedálról vegyük le a lábunkat, próbáljuk a körülöttünk lévő teret figyelni, hiszen sajnos volt már amiatt tragédiával végződő baleset a tavalyi évben, ugyan nem nyáron, hanem pont télen, aminek az egyik okozója azon felül, hogy a járművezetője nem volt elég figyelmes, hogy a felkelő nap elvakította a járművezetőt.
1: Igen, és ami a közlekedést illeti szerintem, de hát majd te megmondod, hogy hogy van ez, igaz-e a tétel, amikor járművekről beszélünk, akkor lehet, hogy így a nyári nagy melegben az álló járművek még gyakrabban szóba kerülnek, ugye a szokásos jól ismert, szintén jól ismert tétel, és mégis, hát a világviszonylatot nézünk, mindig előfordulnak újabb és újabb esetek, hogy zárt autóban ne hagyjunk sem gyermeket, sem időset, sem embert, sem senkit, sem állatot.
2: Így van, hát alapvetés az, hogy nem csak nyáron, hanem egyáltalán soha ne hagyjunk őrizetlenül a járműben gyermeket, hiszen hogyha egy kisgyerek ott éppen alszik, akkor amikor mi beszaladunk bevásárolni bármelyik áruházba, és mondjuk esetleg felébred, megijed, és elkezd kapkodni az autó körül, egy pillanat alatt be tudja az autót zárni úgy, hogy többet nem nagyon fog sikerülni anélkül, hogy egy lakatost hívjunk, vagy bárki mást, főleg, hogyha bent hagyjuk a kulcsot is az autóban. Amikor ilyen eset történik, hogy az embernek mindenképpen vásárolnia kell menni, akkor soha ne hagyjuk ott a gyermekünket egyedül, akár fent van, akár nem. Ha egy szülő vele marad, akkor az első és legfontosabb az, hogy levegőt vigyünk be az autóba, tehát az ablakokat folyamatosan tartsuk le engedett állapotban, és mindig őrizzük a gyermeket, hogyha esetleg olyan helyzetbe kerülünk, hogy éppen elaludt, amikor nekünk dolgunk lenne. Hasonló a helyzet a házi állatokkal, kutyával, macskával, minden olyan kis kedvenccel, akiket magunkkal szoktunk vinni különböző utazásokra. Őket se hagyjuk soha semmilyen körülmények között az autóban, hiszen, mint mondtad az előbb is, Pakson már 25 fok van, és Szekszárdon fél hétkor már 26 fok volt, hogy ahogy telnek az órák, és egyre naposabb lesz, vagy melegebb lesz a nap. Egy autóban, főleg aminek a belsejében sokszor ugye sötét a kárpit, ami ülünk, illetve a belső terek is, fel tud forrósodni. Volt egy olyan kísérlet korábban, hogy egy autó motorház tetején, illetve belül a belső térben egy tűző nap által megvilágított autónak ezekre a felületeire tojást ütöttek, és kb. 2 perc alatt cukortojást lehet készíteni egy ilyen felületen. Na most, ha elképzeljük azt, hogy egy állat, akinek körülbelül van egy négyzetméternyi területe, illetve levegője, és mi azt ott még be is zárjuk a forróságba, az beláthatatlan következményekkel tud járni, úgyhogy nagyon fontos az, hogy az állatainkat se hagyjuk soha semmilyen körülmények között ebben a melegben az autóban.
1: Ami egyébként Tolna vármegyét, tehát az intézkedési területeket illeti, emlékszel olyan esetre az elmúlt években, amely ezzel, vagy akár a hőségriasztással volt kapcsolatba hozható?
2: Hát természetesen minden évben előfordul az, hogy valakik ezt a szabályt egy kicsit másképp értelmezik, amit itt az előbb mondtunk, és azt gondolták, hogy csak pár percre megyek el az üzletbe, és akkor már gyorsan visszaérek. Ebből már voltak korábban bejelentések, hogy járókelők észlelték azt, hogy az autóban egy kutyus tartózkodik, és elég érdekes hangokat ad ki. Rögtön hívták a kollégáimat, és próbáltak intézkedni. De a utóbbi ilyen esemény, ez pont egy kis citával kapcsolatos volt, pont a múlt héten jött bejelentés, hogy Szekszárd egyik parkolójában egy autónak a motorteréből egy nyávogó hangot hallanak. Többször kimentek, a tulajdonos is megpróbálta megnézni, a kis cica úgy el tudott bújni a motortérben, hogy nem találták meg. Aztán néhány órával később egy kis állateledellel próbálták kicsalogatni a járműből. Végül sikerült onnét valahogy kimásszon ez a kis állat, viszont befogni nem tudták, mert elszaladt a helyszínről. Azóta többet nem tudunk róla, de ez a része ez szerencsésen zajlott, hiszen hogyha egy 20 perccel később az autó tulajdonosa elindul, akkor hát ott a motortérben lévő kis cicának nem biztos, hogy életbe maradt volna.
1: Igen, egyébként pedig ugye a közlekedés és az álló autók mellett egyébként is rengeteg olyan terület van, amit ilyenkor sorolni szoktunk. Időnként, ha lehet, naponta egyszer hívjuk fel telefonon idős rokonainkat, nézzünk rá idős szomszédainkra, nyilván elsősorban azokra, akik egyedül élnek, és hát az idősekre jellemző általában, hogy mondjuk szívgyógyszert szednek, vagy olyan gyógyszereket, amelyek mellé sokkal több folyadékot, lehetőleg vizet kéne ilyenkor fogyasztani. Ezzel kapcsolatban nem tudom, hogy kellett-e bármikor intézkednetek, mert azért, amikor mondjuk valaki napokig nem jön ki a lakásból, nagyon gyakran előfordul, hogy a rendőrséget hívjuk, hogy hát be kéne törni az ajtót, mert itt valami gond lesz.
2: Így van, sajnos ezek előfordulnak viszonylag rendszeresen, az ilyen jellegű bejelentések, hogy idős embereket nem találnak, nem tudják velük felvenni a kapcsolatot. Ebben egyébként a családoknak is említeném, hogy nagyon nagy segítséget tud adni az okosóra. Hát az idősek ingyen hozzájuthatnak ehhez az eszközhöz, és egyetlen gombnyomással azonnal a 112-es segélyhívóhoz kapcsolják őket, és több esetben történt már meg az, hogy Tolna megyében ennek az eszköznek a használatával életet tudtak menteni. Abban az esetben, hogyha amit említettél, több napig nem tudják az rokont, ismerőst elérni a hozzátartozói, akkor nagyon sok esetben hívnak rendőri segítséget. Azonban ugye itt a hatóságok együttműködésére van szükség, hiszen az ingatlanokba betörni nem feltétlenül van olyan eszköze a rendőrségnek, amivel ezt meg tudja tenni. Ilyenkor a társszervek, a katasztrófavédő munkatársaknak a segítségét szoktuk hívni, illetve természetesen azonnal riasztják a mentőket is, hogyha látják, hogy egy idős ember akár a padlón, a földön fekve elég élettelen helyzetben tartózkodik, akkor a rendőrök, mentők és a tűzoltók közös munkája szokta azt eredményezni, hogy kórházba sikerüljön szállítani idős vagy rosszul lett embereket. Úgyhogy sajnos ezekre nap mint nap sor kerül, de havonta több alkalommal biztosan, hogy ilyen intézkedései vannak a kollégáknak.
0: Best of Élesztő a Paks FM-en.

0: Best of élesztő. Élesztő. A Paks FM-en.
1: Igen, szoktuk mondani, hogy legyünk figyelmesek, és ilyenkor főleg hőségriadó esetén is, az utcán is, nyugodtan szólítsunk meg olyan embereket, akikről úgy látjuk, hogy valami gyanús, esetleg rosszul vannak, olyan furcsán ülnek a padon, vagy hát ugye akár fekszenek, és nem biztos, hogy arról van szó, hogy egy hajléktalan hűsöl, hanem lehet, hogy rosszul lett valaki. Tehát, hogy ne legyen szégyenérzetünk, és inkább menjünk oda, és kérdezzük meg, kopogtassuk meg a vállát, hogy egyáltalán eszméleténél van-e.
2: Hát igen, ez a társas együttérésnek az alapvető szabálya, hogyha valakit látunk, hogy nincsen éppen túl jó állapotban fizikálisan, akkor segítségére menjünk, és esetleg segítségünket nyújtsuk. Nyilván vannak olyan élethelyzetek, amikor az az ember, akinek mi segítséget akarunk nyújtani, akkor nem annyira vevő erre a dologra, de bizony, amikor ebben a nagy melegben, főleg a naposabb helyeken, ahol nincsenek fák, nincsen árnyék, van, aki rosszul lesz, leül egy padra, és mondjuk, ahogy mondtad, elég érdekesen viselkedik, az nem feltétlenül jelenti, hogy valaki ittas, vagy éppen bódult állapotban van. Bizony szerintem az emberi kötelezettségünk az, a mez együttélés szabályai szerint, hogy megkérdezzük, hogy tudunk-e segíteni, legfeljebb elküldenek bennünket, de inkább küldjenek el, mint hogy későbbiekben kiderüljön, hogy valakinek is segíthettünk volna, pont amiatt nem tudnak már segíteni fél órával később, mert mi nem kérdeztük meg tőle, vagy nem akartunk neki segítséget nyújtani. Úgyhogy én azt javaslom mindenkinek, hogy inkább kérdezzünk és küldjenek el bennünket, mint hogy a későbbiekben már késő legyen.
1: Igen, így van. Tudom, hogy ez így a nyári hónapokban a vízi balesetek kapcsán elsősorban a vízi rendőrök intézkednek, de feltétlenül szeretnék még erre is rákérdezni, illetve előtte megkérdezni, hogy van-e bármi még a tarsolyodon, ami szerinted fontos, és nem vettünk át?
2: Hát én azt gondolom, hogy még arról esetleg kellene beszéljünk, hogy a vízfogyasztás mennyire fontos. Uh-huh. Ugye nagyobb városokban az önkormányzatok, illetve a MÁV-nak a munkatársai a vasútállomásokon, a buszmegállókban vizet osztanak az embereknek, a járókelőknek annak érdekében, hogy mindenki jobban, minél jobban hidratálja magát. De hogyha nem ilyen nagy városban élünk, akkor bizony nagyon fontos az, hogy minél többször ígyunk egy nap folyamán, a másfél-két liter víz az mindenképpen nagyon fontos, hogy elfogyasszuk. Nyilván, aki nem vizet iszik, annak azt javaslom inkább, hogy ebben az időszakban, ebben nagyon melegben mindenképpen a vízfogyasztása az, ami a legfontosabb és talán a leghatékonyabb annak érdekében, hogy ne száradjon ki a szervezetünk, hiszen ilyenkor sokkal többet izzadunk, mint egy átlagos normál napon, amikor 20-25 fok van esetleg a nyári időszakban is, úgyhogy ez, ami nagyon fontos, illetve az, hogyha elmegyünk vízpartra, és ott akarjuk kipihenni a forróságnak a pillanatait, akkor úgy menjünk bele mindig a vízbe, hogy ne a felhevült testünkkel ugorjunk bele, amit ugye nagyon sokan látunk, akár a Balatonon, akár Dombariban, akár Szálkán, akár bármelyik közeli tavon, hanem először hűtjük le egy kicsit a testünket a hideg vízzel, és csak utána menjünk bele, hiszen egy hirtelen történő hőmérséklet különbség egy fel nem ismert betegség esetén akár ahhoz is vezethet, hogy szívleállás lesz, és akár tragédia is lehet egy fürdőzésnek a vége.
1: Így van, és akkor már is itt vagyunk a vízi témánál. A különböző vízi balesetek kapcsán mi a kompetenciája a Tolna vármegyei rendőrkapitányságnak, vagy egy átlagos rendőrfőkapitányságnak?
2: Hát ugye mi speciális helyzetben vagyunk itt a Duna kapcsán, hiszen a Dunán történt balesetekkel, illetve a dunai vízi közlekedéssel kapcsolatban a BRFK, Paksi vízi rendészeti alosztálya, a jogosult ők járnak el azokkal szemben, akik ugye Paks környékén a Dunának a Paksi oldalán fürdőznek, ami tilos, tehát ott azon a szakaszon csak kizárólag a túloldalon, a Bács-megyei oldalon szabad a fürdőzés azokon a homokdombokon, amiket egyébként látunk is, hogyha a Paksi Duna szakasz mellett elhaladunk. Abban az esetben, hogyha tavaknál vagyunk, mint például a Szálkaitó, vagy a Dombori Dunaholtág, vagy akár Bogyiszlónál, ugye ott is van egy holtágrész, ott a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság munkatársai, akik jogosultak ezeknek a vizeknek az ellenőrzésére, és az itt folytatott fürdőzésnek az ellenőrzésére. Ezzel kapcsolatban az első és legfontosabb, hogy arra szeretném felhívni minden fürdőzőnek a figyelmét, hogy ott azokon a szakaszokon, ahol külön tábla jelzi, hogy fürödni tilos, azt nem véletlenül teszik oda ki a vízügyi szakemberek, annak oka van. Úgyhogy mindenki tisztelettel megkérek arra, hogyha ilyen szakaszon szeretne fürdőzni, azt ne tegye. Menjen inkább el a strandra, biciklizzen le a Faddombori Dunaholtágra, ahol kiépített strandok vannak, tehát ne felelőtlenül olyan szakaszokon akarjon akár a Dunába belemenni, akár bányatavakba, vagy akár bármilyen olyan hirtelen mélyülő vízbe belemenni, aminek nem ismeri a idézőjelesen a működését, úgyhogy ha teheti, mindenki olyan helyen fürdőzzön, ahol ez engedélyezett, ha nincsen ilyen helyzet, akkor pedig menjünk haza, egy jó hideg zuhany sokszor többet ér, mint hogyha felelőtlenül próbálunk olyan helyen fürdőzni, ami később szintén tragédiával járhat, ugyanis Magyarországon nincsen olyan év, amikor ne történjen tragédia valamilyen vízi baleset miatt, hogy ne fulladjanak bele tavakba, bányatavakba fiatalok, idősebbek azért, mert felelőtlenül úgy választották meg a fürdőzésnek a helyét, vagy éppen úgy mentek a vízbe, aminek az lett a vége, hogy életüket kellene megmenteni, vagy éppen később keresni kelljen a holttestüket.
1: Így van, és ahogy mondtad, valóban egy olyan helyen élünk, ahol itt van a Duna, és hát szoktuk mondani, hogy gyönyörű, de nagyon veszélyes. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál.
2: Én is köszönöm szépen.
1: Egy utolsó kérdést engedj meg, neked számodra milyen lesz a nyár, családdal esetleg lesz-e idő nyaralásra, és hogyha nyaraltok, akkor egyébként vízpart mellé húzódtok inkább, vagy éjszakabbra hűvösre?
2: Északabbra hűvösre, vagy inkább keletebbre hűvösre, ugye nekünk a második otthonunk Erdély, úgyhogy az idejében biztos, hogy még több alkalommal fogunk oda menni. A júliusban tervezzük azt, hogy barátainkhoz utazunk ki Erdélybe, ami biztos, aztán a többit majd az élet hozza, de külön tervben más nyaralás nincsen, ami biztos az az Erdélyi út.
1: Aha, és hogyha egy kicsit ilyen hegyes, völgyes, akkor ott tényleg pár fokkal kellemesebb lehet, olyan?
2: Nem feltétlenül biztos, hiszen 34 fok hozott, és pont tegnap beszéltem az ismerősökkel, úgyhogy ott sincsen túl hűvös, de hogyha az ember 1000 méter fölé megy, akkor azért már egy pár fokkal hűvösebb a levegő.
1: Igen, egyébként pedig nyaralni és üdülni sokszor kikapcsolódás miatt járunk, nem feltétlenül azért, hogy hűvösebb helyre menjünk, de még ez az idő is eljön.
0: Ez a Paks FM és a Best of Élesztő.

0: mások, és ez a igen, szokásos...
1: Igen, hát kitört a szünet.
0: Kitört a szünet. Most,
1: hát a szülőknek még vannak feladataik, el kell várni, még mielőtt megkezdik a, ők is a nyaralást, és így a gyerekek az elhelyezést kívánnak.
0: Igen, igen, igen, igen. Minden nagy szülőnek kitartást kívánunk, és minden szülőnek így a nyári hónapokra, és köszönjük, hogy eljöttél, mert úgy gondoltuk, hogy mielőtt kitör, úgy igazán a nyári szünet, ugye a képviselőket, paksi képviselőket meginvitáljuk, hogy egy picit körülnézzünk az adott körzetben. A hetes körzetről fogunk beszélgetni, mindenek előtt arra kérlek, hogy határoljuk be, hogy mely utcákról van szó. Ez egy nagyon érdekes körzet, mert lakótelepi, és úgymond, hát főutcai része is van. Tehát a Vácikától indul.
1: Igen, hát én inkább a konzervgyártól indítanám.
0: Oké, induljunk onnan.
1: A központ, a városközpont felől, és hát a régi konzervgyári lakóházak is ide tartoznak, tehát a Tolnai út 2-től, a déli rész, a Tolnai úttól délre első rész, illetve a klasszikus újváros, a Hősök tere, Zápor utca, Ady Endre utca, Vadász utca környéke, és ezen túl a Kölesdi úton túleső rész, a régi Vásártér területe, a Gábor Áron utca, Vásár utca, Dankó utca, stb. És hát a újabb kiépítés, ez a Vácikába épült utcák tartoznak még ide.
0: Így van. Vásártér? Te, tudom, hogy tőzsgyökeres Paksival, igen. Ott tényleg volt Vásártér?
1: Igen.
0: De hát voltak vásárok?
1: Vásárok is voltak Pakson, igen.
0: De ott azon a részen?
1: Azon, ahol most a Vásár utca, Gábor Áron utca van, az volt a új Vásártér, mert a régi Vásártér a gimnázium környékén volt.
0: Na tessék, hát arról már hallottam, igen. Hogy a nagy templom környékén ott is...
1: piac volt.
0: Bocsánat, nem mindegy, hogy piac igen, vagy igen. Vásár. És akkor a Gábor Áron utca például, amikor még nem voltak házak?
1: Igen.
0: Aha, van, tehát ott igen. Meg vásár igen. Volt. Na, hát teljesen új információk számomra. Köszönöm, igen, behatároltuk a körzetet, tehát nem akármilyen körzetről van szó. Egyébként azon gondolkodtam, hogy azért ennek a körzetnek többek között, még ha perem körzet is, ha így mondhatjuk, van egy olyan specifikuma, hogy bár úgy észrevétlenül, de azért csak-csak terjeszkedik a város. Tehát ott a vácikai helyen, Vácikában azért csak-csak épültek gyönyörű új házak egyébként, a új utcák alakultak ki, tehát aki évek óta nem járt arra, annak ajánlom, hogy egyszer menjen el, mert az elmúlt 10-15 évben rengeteg új utca és ház épült ott fel, és hát azért ugye magától úgymond valahogy öngerjesztőleg épülnek ezek a házak, de gondolom aztán a helyi képviselőhöz és önkormányzathoz fordulnak az ott lakók, hogy hát kéne betonút, kéne lámpatest.
1: Hát igen, én ott lakom a közelben, és nekem is kellett tanulnom az új utcáknak a neveit, meg azt az utcahálózatot, és hát a igényekkel is találkozunk, ott is várják a lakók, hogy komfortosabb legyen az életük, tehát a közvilágítás leginkább az hiányzik, tehát arról kell majd gondoskodnunk, és hát a szilárd útburkolat néhol még hiányzik. De hát a végleges megoldásnak azért feltétele az is, hogy egy jó beépített legyen a terület, mert ha útépítés után kezdenek el nehéz gépekkel mozogni ezekbe az utcákba, akkor az jelentős befolyással lesz az út minőségére a városon.
0: Tehát akkor az a koncepciója a városnak, hogy vár még egy kicsit, hogy egy-két új ház épüljön, hát, vagy épül jelen pillanatban
1: jelentősen
0: is?
1: Jelentősen beépített legyen, és hát épülnek uh-huh. Most is. Tehát
0: most is. Az... Jó, tehát ott ez a koncepció. Tervek egyébként vannak bőven ebben a körzetben, mert arról az elmúlt időszakban többször nyilatkoztál, hogy a Kodály Zoltán utca, Vadász utca, Kölcsei, Szilárd Leő utca, nem tudom, hogy kihagyok-e valamit, ott ezeknek az utcáknak a felújítására készülnek a tervek.
1: Igen, a Kodály Zoltán utcai tervek már készen is vannak. Remélhetőleg a közeljövőben elindulhat a felújítása is. Ott is több lakossági fórum volt, spontán

0: nyilván meghirdetve, a tervekbe beépítették a lakossági kéréseket, javaslatokat, úgyhogy ott már a megvalósítás vár. A Vadász utcában már a kiviteli terveket készítik, a Kölcsey utca és a Szilárd Leó utca esetében éppen a múlt héten volt lakossági fórum, és ott is megvitattuk a lakossági kéréseket, javaslatokat, és hát remélhetőleg a legtöbbje be is épül a engedélyezési, illetve a megvalósulási tervekbe.
1: És mi fog itt elkészülni? Tehát járda, illetve az út is, az úttest is megújul?
0: Csapadékvízcsatorna, úttest és közvilágítás, vezetékes közvilágítás. A Szilárd Leó közben jelenleg napelemes közvilágítás van, ez kerül kiváltásra végleges.
1: Ami a Kölesdi utat illeti, ott van egy buszmegálló, amelynek a sorsa még nem dőlt el, vagy eldőlt már
0: hát
1: a sorsa?
0: A sorsa reményeim szerint már eldőlt, csak nagyon nehézkesen megy a megvalósítás. Ott a Kölesdi utca az nem a város tulajdona, hanem közútnak minősül, emiatt az engedélyezési folyamat az jóval lassabb, mintha csak városi kompetencia lenne.
1: Tehát ott egy új buszmegálló létesítését várjuk.
0: Létesül, igen, a Vásártér lakói várják, hogy javuljanak a közlekedési lehetőségeik, hogy ők is bekapcsolódhass, érintettek lehessenek a városi tömegközlekedésben.
1: Ha már a Kölesdi úton járunk, azért ott lefelé haladva úgymond, és esetleg az atomerőmű felé kikanyarodva, az még mindig a te körzeted, igen, ugye? És ott ugye azért a Paks 2 építkezés miatt, illetve esetleg a különböző ipari létesítmények létesülése miatt, ott mindig a közlekedéssel kapcsolatban azért vannak
0: kérdések. Hát nagyon problémás csomópontok vannak a körzetben. Az egyik a Hatos út, Kölesdi út, Tolnai út, Vasút utca
1: kereszteződés,
0: vagy hát nem is kereszteződés, mert már több út fut össze abban a csomópontban, tehát az nagyon nehéz megoldani, és egy baleset veszélyes. Dolgoznak rajta a szakemberek, remélem, hogy a legjobb javaslatot fogják megvalósítani. Egy hasonló zsúfolt csomópont a Menekülő út, Kölesdi út útkereszteződés, ahol reggelente a munkakezdés idején a autópálya forgalom csapódik le. Ott egy jelenleg...
1: Tehát amikor, bocsánat, Nagy Dorog felől,
0: igen, és hát tetszik. A lakótelepről meg szintén mennek a személyautók, akár járatok, munkásbuszok. A erőműbe, a Paks 2 építkezésre jellemzően. Tehát ott olyan nagy a forgalom, hogy ott is valami megoldás szükséges a zsúfoltság és a baleset veszély elkerülése érdekében. Hát ott egy körforgalom tervei körvonalazódnak.
2: Best of élesztő a Paks FM-en.

0: Best of élesztő a Paks FM-en.
1: Hogy visszamenjek egy kicsit a Vasút utcai kereszteződéshez, hát ez tényleg veszőparipája a paksiaknak, ugye, mert ott a mai napig nem értjük, hogy miért nem lehet közlekedési lámpával segíteni a forgalmat, és olyan sokszor volt az elmúlt években, hogy képviselők vagy polgármesterek elmagyarázták, hogy ez miért nem lehetséges, de én komolyan mondom, még a mai napig nem tudtam megjegyezni. Tehát ott a közlekedési lámpa oldaná meg a történetet?
2: Hát nagyon bonyolult az útkereszteződés, ugye a fő közlekedési irányok a hatos útról a Tolnai út felé, és hát ott az se igazán egyértelmű, hogy merre kellene engedni a fő vonalát a közlekedésnek. Tehát ott van egy érdekes dolog, hogy a balra bekanyarodó járműnek biztosítanak jelenleg is elsőbséget a hatos út felől városi oldalról bekanyarodó, jobbra kanyarodó járművekkel szembe. De hát ennek biztos megvan a logikus magyarázata. Az én ismereteim szerint lámpás megoldást keresnek, de hát ott is a lámpáknak az összehangolása se egy egyszerű feladat, én feltételezem. Ezen kívül kellene gyalogos átkelésre is gondolni, mert ott is eléggé forgalmas az autóbusz megálló miatt, az is a túloldalon van. Tehát
1: jó, hát türelemmel
2: kemény.
1: Várjuk. Türelemmel várjuk, hogy ez is megoldódjon. Megoldás. Ez is megoldódjon. Illetve egy kicsit, ha már utazunk és utakon vagyunk, akkor egy picit szálljunk vízre, ugyanis mindig érdekes kérdés az, hogy a csónak lerakó ügye, illetve ott a Dunapart kihez tartozik, hogy most akkor melyik körzet képviselőihez, és hát úgy tudom, illetve úgy mondtad itt a zene alatt is nekem, hogy tulajdonképpen hárman vagytok ilyen dunai képviselők az önkormányzatban, akik a szívükön viselik ennek az ügyét.
2: Hát talán ez a szerencsés helyzet a Dunát használók szempontjából, hogy hárman is vagyunk, akik képviseljük a testületbe a dunai lehetőségeket. Hát ennek eredménye az, hogy a lejárótól balra eső út már elkészült az idény, a strandidény kezdetére. Én remélem, hogy enyhítette a zsúfoltságot, meg a rossz körülményeket. Remélem, hogy a parkolási helyzetet is, bár hát ott azért lehetnek még gondok, még nem gyepesedett be annyira az új terület, hogy esetleg súlyosabb esők idején is félre lehessen állni. De hát tervezzük, és a költségvetésben benne van, hogy a jobbra eső részen a városi csónakház előtt is egy csónaklerakót kellene kiépíteni, ami főként a gyaloghajósok, tehát az evezősök, kajak, kenu és ilyen hasonló járművek használóinak a kényelmét segíteni.
1: Egyébként úgy tudom, hogy dunai gyerek voltál annak idején, a Szent János utca környékén.
2: Hát oda jártam le, mi nem annyira közel, nem az Alvégbe laktunk, de ott voltak cimboráim, barátaim, oda jártunk le, és hát a Dunán lógtunk nyári időszakban mindig.
1: Már akkor is tilos volt fürdőzni?
2: Akkor is tilos volt ezen az oldalon, de hát mivel oda jártak le nagyanyáink mosni, akkor amíg ők ott mostak, azért megmártóztunk itt-ott, úszkáltunk, de hát
1: legalább
2: vigyázni kellett, mert nem csak a vízveszélyei voltak, hanem időnként ki is szedtek minket a vízben.
1: Igen, de legalább figyeltek rátok. Igen. Jó, lementünk egészen a Dunáig a hetes körzetből. Van-e még bármi, ami fontos a körzetedet illetően, amit feltétlenül szeretnél elmondani?
2: Hát én úgy gondolom, hogy a legfontosabb dolgokról beszéltünk, és hát hál' Istennek nagyon sokan megszólítanak, és különböző javaslatokat tesznek, ezt én próbálom regisztrálni, de apró dolgokba könnyebb előrelépni. Például ilyen, hogy valami padot, vagy kutya gumigyűjtő helyet, vagy szemétgyűjtő helyet, vagy
1: ide
2: ilyesmi.
1: Ide vagy oda telepíteni
2: kéne. Ezek viszonylag egyszerűen és gyorsan meg is oldódnak. A nagyobb kérések, amik tervezést meg engedélyeztetést igényelnek, azok a tapasztalatom szerint eléggé lassan tudnak haladni. Hát valószínű a bürokrácia útvesztői között. És hát a pályáztatás, tehát a nagyobb munkákra pályáztatni kell, és itt a pályáztatási idők is hosszadalmasak. Tehát ezért én kérem a türelmet, sok dolgot megterveztettünk, hogy ha a városnak az anyagi lehetőségei rendeződnek, javulnak, akkor itt gőzerővel indulhatnak a fejlesztések, építések. Van egy jelentős még, amiről eddig talán nem beszéltem, a Tolnai útnak a szakaszos felújítása is zajlik. Most a legújabb gondolat, hogy és erre is lakossági igény, illetve kérések jöttek, hogy a Tolnai úti buszmegállót, a konzervgyár előtti buszmegállót föl kellene újítani, balesetveszélyes, és hát tényleg egy kicsit mostohán is néz ki az a környék, ott a zebrát, okos zebrává kéne fejleszteni, illetve a parkolási lehetőségeket kellene javítani még a Liget utca környékén, ott még az iskola, óvoda intézmények miatt nagyon kevés még a parkolási lehetőség, és most a következő szakasznak a tervezése zajlik ott is, a Hősök tere bejáratáig, ott árokfedéssel új parkolók kerülnének kialakításra. És hát én nagyon remélem, hogy a Tolnai út további szakaszos felújítása is következik a jövő években.
1: Ez jó hír, hiszen a fő utcánk egyik fontos részéről van szó. Egy utolsó kérdést engedj meg, az 5 millió forintos képviselői kereted, az mire megy el ebben az évben?
2: Hát az idei évben is járda felújításokat szeretnék. Nagyon rossz járdák vannak, főleg a lakótelephöz közeleső részeken, ott 50 éve épültek ezek a járdák, és hát elkezdődött ott is folyamatában a Új Templom utca, aztán a Kurcsatov utca összekötésében, ott még vannak olyan botlásveszélyes, tehát nagyon balesetveszélyes járdák, amiket gondolom, hogy meg kell javítani. Nem csak, tehát nagyon csúnyák is, tehát esztétikai szempontból is fontos, mert aki erre jár, az azt látja, hogy itt milyen rettenetes állapotban vannak, de ezen kívül még balesetveszélyesek is azok a szakaszok, ott többen mozgássérültek, kismamák kérték, hogy javítsunk ezen a helyzeten.
0: Ez a Paks FM és a Best of Élesztő.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Hírek a Paks FM-en.
1: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. A Netrisknél 2026 első fél évében 23%-kal több kötelező felelősségbiztosítási szerződést kötöttek az autósok, mint egy éve. Az átlagdíjak 9%-kal 49 000 forintra mérséklődtek, közölte a netrisk.hu hétfőn az MTI-vel. Besnyő Márton, a Netrisk csoport Ausztriáért és Magyarországért felelős regionális ügyvezetője a közleményben kiemelte, a csökkenő átlagdíjak azt mutatják, hogy a biztosítók között fokozódik a verseny az autósokért. A KGFB mellett a kaszkó biztosítások száma is nőtt a Netrisknél, az idei első fél évben 16%-kal. Az átlagdíj meghaladta a 170 000 forintot, minimálisan nőtt az előző év azonos időszakára vonatkozó 168 000 forinthoz képest. Elkezdődtek hétfőn a nyári Erzsébet táborok. Augusztus 28-ig több mint 40 ezren kapcsolódhatnak ki négy helyszínen, közölte a szervező Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány az MTI-vel. Tájékoztatásuk szerint az általános iskolás csoportok mellett beteg és gyógyuló gyermekek, állami gondoskodásban élő és nevelőszülői hálózatból érkező, valamint tanodás gyerekek és családok is táboroznak. A szervező állami támogatással biztosítja a szállást, az étkezést, az egészségügyi ellátást és a programokat. A Magyar Védőnök napját 2007 óta június 13-án tartják, melynek alkalmából múlt héten a Tolna vármegyei Balassa János kórházban gyűltek össze a szakma képviselői, hogy együtt ünnepeljenek, adta hírül az intézmény. A kórházban közel 100 védőnő gyűlt össze az ünnepségre. Bár a résztvevők a vármegye számos településéről érkeztek, a rendezvényt mégis meghitt, családias hangulat járta át. Dr. Pátri Eszter vármegyei tisztifőorvos beszédében kiemelte, a Magyar Védőnői Szolgálat 2015-ben hungarikummá vált. Ez az elismerés egy olyan világszerte is egyedülálló rendszernek szól, amely több mint egy évszázada szolgálja a családokat és a gyermekek egészségét. Kis Zoltán főigazgató hangsúlyozta, a védőnök sokszor olyan családok életébe lépnek be segítőként, akiket korábban nem ismertek, mégis nyitott szívvel, önzetlenül és elkötelezetten állnak melléjük. Jelenlétük biztonságot és bizalmat jelent a családok számára, életük legfontosabb időszakaiban. Munk Jánosné, az MSZK vármegyei elnöke a vármegye védőnői közösségének összetartó erejét emelte ki, míg Otoltics Györgyi, mentor védőnő, a hivatás emberi oldaláról, az odafigyelés és az empátia jelentőségéről beszélt. Tolna vármegye útjain az elmúlt hétvégén 8 közlekedési baleset történt, melyek közül egy esetben könnyű sérülés, a többiben anyagi kár lett az ütközés vége, közölte a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság. Pénteken Bonyhádon egy autós okozott balesetet azzal, hogy nem adott elsőbséget egy motorosnak és összeütköztek. A balesetben senki nem sérült meg, de mindkét jármű megrongálódott. Szintén pénteken délután Dombováron egy autóvezetője hajtott ki a védett útra az elsőbségadás kötelező jelzőtábla jelzése ellenére. A két kocsi összeütközött, a vétkes autós ezután még egy oszlopnak is neki csapódott. A balesetben mindkét jármű összetörött. Bejelentés érkezett a rendőrségre vasárnap a késő esti órákban arról, hogy egy ismeretlen autós Döbrökös Szarvast pusztánál áttért a szemközti forgalmi sávba, ahol neki ütközött a vele szemben szabályosan közlekedő kocsinak. A vétlen autósofőrje könnyebben megsérült, a balesetet okozó jármű vezetője az ütközés után megállás nélkül elhajtott a helyszínről. Az egyenruhások az ismeretlen autós felkutatását megkezdték, és nem sokkal később Döbrökös egyik utcájában megállították a balesetet okozó jármű vezetőjét. A helyi férfi azt állította a rendőröknek, hogy azért hajtott el, mert megijedt, a valóság azonban más volt. A rendőrök szondát fújattak a 36 éves sofőrrel, ami pozitív értéket mutatott, ezért őt további mintavételre előállították, jogosítványát pedig elvették. Felmerült, hogy a balesettel másik autó is összefüggésbe hozható, ezt a dombovári rendőrök vizsgálják. A 36 éves sofőrrel szemben büntető eljárást indítanak.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most csak hazai a paksfm-en. A legjobb hazai slágereket játsszuk nektek egy órán keresztül.
2: Paksfm.
0: Paksfm.
2: Összeköt.
0: Paksfm. Összeköt.

0: a Paks FM slágereivel.
1: Paks FM. Összekött.
0: Hírek a Paks FM-en.
2: Szép estét mindenkinek, a mikrofonnál Tokai Róbert. Kezdeményezik Súlyog Tamás köztársasági elnök megbízatásának megszüntetését, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök hétfőn az országgyűlés ülésén napirend előtt mondott beszédében. A kormányfő kiemelte, a tisztító tűzművelet részeként kezdeményezik a jelenlegi köztársasági elnök megbízatásának megszüntetését. Az alaptörvény módosításának hatályba lépését követő napon Súlyog Tamás megbízatása megszűnik, pont, fogalmazott a miniszterelnök. Magyar Péter bejelentette, szeptembertől egy átfogó alkotmányozási folyamatot indítanak, bevonva a teljes magyar társadalmat, megbeszélve és megtárgyalva közös ügyeinket. Hozzátette, a folyamat végén az új alkotmányt a magyar nép fogja népszavazással megerősíteni. Az alkotmányozási folyamat lezárultáig, de legfeljebb 5 évre az országgyűlés Súlyog Tamás helyére új köztársasági elnököt választ, akinek az egyik legfontosabb feladata a köztársasági elnöki intézmény tekintélyének helyreállítása lesz, idézi az MTI Magyar Pétert. Elkezdődtek hétfőn a nyári Erzsébet táborok. Augusztus 28-ig több mint 40 ezren kapcsolódhatnak ki 4 helyszínen, közölte a szervező Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány az MTI-vel. Tájékoztatásuk szerint az általános iskolás csoportok mellett beteg és gyógyuló gyermekek, állami gondoskodásban élő és nevelőszülői hálózatból érkező, valamint tanodás gyerekek és családok is táboroznak. A szervező állami támogatással biztosítja a szállást, az étkezést, az egészségügyi ellátást és a programokat. 5. alkalommal rendeztek szombaton múzeumi pikniket Pakson, az Atomenergetikai Múzeumban, a Múzeumok Éjszakája keretében. Ez volt az az este, amikor a megszokott kiállítások új megvilágításba kerültek, a fények és történetek életre keltek. A különleges esti hangulatot a Sisa Café zenekar koncertje alapozta meg, az egyedi élményt pedig az Atomerőmű Létesítményi Tűzoltóság különleges tűzoltóautója adta, melynek az emelőkosarával közel 60 méter magasba emelték a vállalkozó szelleműeket. Ilyen adottságokkal rendelkező tűzoltójármű jelenleg ez az egy van az országban, mondta a rádiónknak Pesteric Rajmund, az Atomerőmű Tűzoltóság parancsnoka.
3: Erről az autóról azt lehet tudni, hogy igazából pont ugyanilyen felépítésű, és ez a magasságú, ez egyetlen egy van itt az Atomerőmű Tűzoltóságán. Ezért is olyan népszerű, mert nem a hivatásos tűzoltóságoknál megszokott 40 méteresek vagy 30 méteres autók, hanem ez egy 60 méteres emelőkosaras gépjármű, ami klasszikusan életmentésre, magasból való mentésre való, de természetesen az ilyen jellegű rendezvények, amik valamilyen szinten kötődnek vagy Paks városhoz, vagy főleg az atomerőműhöz, ott részt szoktunk ezzel venni, és örök népszerűség, tehát nincs olyan, hogy ne lenne kihasználva. Hiába van emellett más bemutató sátrunk is, illetve most éppen egy ilyen kis gyerekeknek való tűzoltós erőpróbás pályát raktunk össze, ennél az autónál folyamatos során.
2: Az Atomenergetikai Múzeum múzeumi piknikén volt ökocsiga játszóház, VR repülés szimulátor, iPadről irányítható golyók versenye, 4 személyes reakciójáték, felfújható kosárlabda és kombisportaréna is. Este a Folytassa Öveges című Astrum színházi előadást tekinthette meg a közönség, éjszaka pedig lézershow zárta a napot. Egy fiatal nő életét mentették meg a szekszárdi rendőrök, adta hírül a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság. Június 19-én késő este érkezett bejelentés a rendőrségre arról, hogy egy szekszárdi lakásban egy 19 éves nő saját magának okozott sérülést. Az azonnal kiérkező rendőrőrmesterek Mikó Kitti és ifjabb Horváth János haladéktalanul elsősegélyt nyújtottak. A vérzés csillapítása érdekében a járőrök elszorítást alkalmaztak, majd nyomokkötést helyeztek fel a sérült végtagra. A fiatal elmondta, hogy egy szakítás miatt került nehéz lelki állapotba. Az egyenruhások a mentősök kiérkezéséig folyamatosan mellette maradtak, igyekeztek megnyugtatni, valamint figyelemmel kísérték az állapotát. A mentők a helyszíni ellátást követően kórházba szállították a nőt, ahol további egészségügyi ellátásban részesült. A rendőrség azt írta, az eset ismét rámutat arra, hogy a rendőrök nem csak a közrend és a közbiztonság fenntartásában, hanem a sürgős segítséget igénylő helyzetekben is kiemelkedő szerepet töltenek be. Hozzátették, a gyors reagálásnak és az összehangolt munkának köszönhetően a fiatal nő időben szakszerű ellátáshoz juthatott.
0: És most Sporthírek a Paks FM-en.
2: Elkészítette az MLS versenybizottsága hétfőn az NB1 új szezonjának sorsolását, amely rögtön egy igazi csúcsrangadóval indul, adta hírül a Magyar Labdarúgó Szövetség. A bajnoki bronzérmes Paks hazai pályán fogadja a rekordbajnok Ferencvárost az első fordulóban. A párosítás különösen érdekes annak fényében, hogy az elmúlt években a paksiak váltak a Ferencváros egyik legkellemetlenebb hazai riválisává. Bognár György csapata rendszeresen beleszólt az FTC bajnoki és kupa céljaiba, így a szezon első komoly erőfelmérőjének lehetnek tanúi a szurkolók. A találkozóra a július 24-26 közötti hétvégén kerül majd sor.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most egy újabb óra a Paksfm slágereivel. Paksfm. Összeköt.

0: csütörtökön újra jön a Best of kedvencek órája, amikor a Paks FM bemutatja Gabi kedvenceit.
1: Mi történik, amikor a világ legnagyobb musicaljai és a popzene örökzöld slágerei találkoznak?
2: Álljunk bele, ha kell, bármi jöjjön is el, legyen szabad a grunt.
1: Az e-heti Best of órában felcsendülnek azok a dalok, amelyek nem csak a színpadokat hódították meg, hanem a slágerlistákat is. Hallgasd meg a legismertebb musical himnuszokat, amelyek generációk kedvencei lettek a rádióban is. Egy óra tele érzelemmel, energiával és felejthetetlen dallamokkal.

0: Tartsatok velem ezen a héten is a Best of Musical órában, ahol a Broadway és a popzene legnagyobb slágerei ugyanazon színpadon találkoznak.
1: Best of kedvencek Gabitól. Minden csütörtökön déltől egyig.

legtöbb dal, amit ismertek. Még több sláger, amit kedveltek. És még nagyobb választék a hétköznapjaitokra.

0: Paks FM.
1: A tudomány mai állása. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
2: A Mount Everest csúcsára készülnek humanoid robotok. Új műholdas megfigyelőrendszert fejlesztettek ki a városok terjeszkedésének monitorozására. Történelmi küldetésre készül egy 52 éves repülő utolsó példánya. Megépítik az emberiség fekete dobozát, amely rögzíti a klímakatasztrófa felé vezető utat. És megérkezett Kína a Föld második holdjához. Többek között ezekről a témákról lesz szó következő tudományos magazinunkban, illetve a nyárhoz kapcsolódó témákról is. Például megvizsgáljuk majd az ózonrétegünk állapotát, illetve felidézzük a felfedezésének a történetét. Szó lesz arról, hogy miért van az, hogy valaki szinte szúnyogmágnesként működik, mást viszont alig csípnek meg, és körbejárjuk majd a mobiltelefonos lehallgatás kérdését is. Vajon valóban a mobiltelefonunkban lévő mikrofontól kell tartanunk? Hozni fogom a választ, én Strasser Andi vagyok, találkozzunk.
1: Tudomány ma. A tudomány mai állása.
3: Minden szerdán este 8-tól és minden szombaton délután 2-től a Pax